0: ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A 3 napos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: 4 napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlag hőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza, bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égése jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a nekik köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marha legelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegénytelek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást. 95.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek. A továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A betegség ellenőrzési és megelőzési központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok elvégzését is.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak három szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságul, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eggér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szálfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Mi az, ami megvan egy jó média szakemberben?
2: Az elején mindenképpen a szorgalom. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Minden munkahely olyanokkal szeret dolgozni, aki látja, hogy ez az élete. Tehát én nálam sok gyakornok megfordult ebben az elmúlt 20 pár évben, akik már konkrétan jönnek oda, ahol én dolgozom. Én láttam már olyan gyakornokot, aki első nap kikóvájgott a vágószobából, és azt mondta, hogy hát az van, hogy már itt 4 órája vágunk egy anyagot, és hát én nem gondoltam, hogy ez ilyen sokáig tart, és hát ez egy kicsit unalmas. Na most én meg azt mondom, hogy a vágás az a világ egyik legizgalmasabb dolga, és hogyha valaki az első nap megunja, akkor ez nem való neki. Tehát mindenképpen először is azt meg kell keresni, most akkor róla, ha például rólatok beszélünk, meg kell keresni magatokban, mi az, ami érdekel. TV, rádió vagy újságírás. Azon belül sport, bulvár vagy hír, egészségügy, ezotéria, meg kell hozzá találni a megfelelő csapatot, azt bombázni kell e-mailekkel, személyesen, telefonon, nem tudom, szeretnénk idejönni dolgozni. Utána, amikor már azt mondja valaki, hogy na jó, gyertek, akkor mindenre nyitottnak kell lenni, sokat kell dolgozni, mindenben kell segíteni, és egy idő után akkor majd rátok bíznak kisebb feladatokat. Hív föl ezt az embert, szaladj ki ezzel, csinálj egy interjút, nem tudom. Ezeket el kell vállalni, ügyesen meg kell csinálni, és egy idő után, persze ezek ilyen több hónap, több éves történetek az életetekben, egy idő után eljön az, hogy na hát akkor, hogyha ti ilyen ügyesek vagytok, akkor most már csinálhatok egyedül is riportot, például itt. És akkor elindul a karrier.
1: Ahogyha most újra választhatná a pályát, ugyanezt választanád?
2: Ugyanezt választanám, ez egész biztos. Azt hiszem, hogy ennyi mindent a világról nem tanultam volna meg. Bármilyen szakmát is választok. Ugye, mert az orvos az egész életében műt. Az űrhajós egész életében bolygókat vizsgál. Az ügyvéd egész életében a bíróságon van. De az újságíró az egyetlen olyan, aki minden nap egy kicsit más csinál. Mert az egyik nap elmész és készítesz egy interjút egy űrhajóssal, a másik nap egy ügyvéddel, a harmadik nap egy orvossal, és akkor abba a témába beleásod magad, egy kicsit szakértőjévé válsz. Az egyik nap lemész egy barna szénbánya aljára, mert ott történt valami baleset, a másik napon meg lehet, hogy felültetnek a Real Madrid magángépére, hogy menjél ki és forgasd le a nem tudom kinek az edzését. Tehát én ha így belegondolok, olyan szegénységbe, mint ahol jártam, például Afrikában, amikor forgattam, soha nem láttam. Olyan gazdagságban, amit láttam például Malajziában, amikor ott forgattam, soha nem láttam. És ugyanígy Magyarországon, hogy olyan drámák és olyan szenzációk voltak tőlem nagyon közel, amiket a világ egyetlen szakmájában sem értem volna meg. Ez a világ legszebb szakmája. Azt gondolom, hogy akinek vannak álmai, és mer azért sokat tenni, szorgalmas, van egy pici tehetsége is, az biztos, hogy ebben a szakmában legalábbis, hiszen ez minden szakmára igaz, biztos, hogy sikeres lesz.
3: 97.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lennél Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így jó, hát most ez egy kandi kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt. Tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell. Ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni, meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből, és esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
0: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korrepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
0: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
2: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
2: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
0: Szoktál izgulni fellépések előtt?
2: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
0: Milyen érzés a közönség előtt állni?
2: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Anka, Szigl Barnabás és Szigetvári Máté. C-vitaminnal az immunrendszerünkért. Erős immunrendszerrel a szervezetünk ellenállóbbá válik a vírusokkal, kórokozókkal szemben, és könnyebben legyőzi a betegségeket. A C-vitamin az egyik legfontosabb és legnagyobb mennyiségben szükséges vitamin. Hiányában gyengül az immunrendszerünk, és megnő a fertőzésekre való hajlamunk. Mivel a C-vitamin szervezetünk nem képes sem előállítani, sem raktározni, pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.
1: A C-vitamin hatása. A C-vitamin elsősorban antioxidáns hatásával segíti az immunrendszer megfelelő működését. Megköti azokat a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek károsodását, idő előtti öregedését, a különféle betegségek kialakulását okozzák. Egészségesen tartja az élrendszert, megerősíti a csontokat, a porcokat, az ínszalagokat, növeli a bőr védekező képességét. Természetes úton csökkenti a stresszt, a fáradékonyságot is.
2: Mennyi C-vitamint kell fogyasztani? Azok, akik kiegyensúlyozott étrendet követnek, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak, könnyen pótolhatják a napi C-vitamin szükségletüket. Nők esetében az ideális napi C-vitamin bevitel 95 mg, a férfiaknál pedig 110. Bizonyos állapotok, illetve életmódbeli szokások azonban jelentősen növelhetik a C-vitamin szükségletet. Ilyen például a dohányzás, a nehéz fizikai munka, a stresszes életvitel, a lázas állapotok, a terhesség, az aszma, a fogamzásgátló szedése, valamint a műtét utáni lábadozás időszaka.
3: Természetes C-vitamin források. A C-vitamin készítmények a megfelelő felszívódáshoz és hasonlásoshoz különféle vegyületeket vonnak el a szervezetből. De a természetben előforduló C-vitamin például gyümölcsökben, zöldségekben lévő, már ezekkel a felszívódást és hasznosulást elősegítő vegyületekkel együtt érkeznek. Ráadásul a C-vitamin tartalmazó gyümölcsökben egyéb fontos vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek is vannak, amelyek mind hozzájárulnak az immunrendszer egészséges működéséhez. Melyek a legjobb természetes C-vitamin források? Acerola, csipkebogyó, citrusfélék, homoktövis, fekete ribizli és az eper.
0: 100%-os gyümölcslevek. A 100%-os gyümölcslevek fogyasztása egyszerű és finom módja C-vitamin pótlásának. Egy pohár 100%-os gyümölcs tartalmú narancslé 150 ml már fedezi egy felnőtt napi C-vitamin szükségletének két harmadát. Ezeket a gyümölcslöveket vízzel, ásványvízzel is fel lehet higítani. Szomjoltók, folyadék és vitaminpótlók egyben.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A Sztárban sztárvilága. Rejtelmek és kulisszatitkok a színfalak mögött. Talán gondolkodtál már azon, hogy a TV2 nagy sikerű műsorában, a Sztárban sztárban mi folyik a színfalak mögött?
1: Meg szeretnéd tudni, mi történik a reklámok alatt a stúdióban? Esetleg érdekel, hogyan tudsz részese lenni ennek a csapatnak? Most megtudhatod, ez a műsor nagyon sok izgalmat rejt magában. A stúdióban vannak nézők, meghívott vendégek, versenyzők, hozzátartozói és beépített emberek is, úgynevezett statiszták. Ők azok, akik mindig tudják, mit kell csinálni. Mikor kell tapsolni, fütyülni, sikítozni vagy éppen skandálni. Talán meglepő, de van, hogy ők szerepelnek egy-egy produkcióban is.
0: A nézőtéren olykor olyan arcokat láthatunk, mint Tídani, Bruno és Spak, Manuel, Miló, Rácz Gergő, vagy épp az előző évadok versenyzői. A stúdióban érezhetően rövidebbek a szünetek, mint a tévé előtt ülve. A produkciók közti egy-két perces kisfilm alatt kell az előző díszletet el, majd a következőt bepakolni. Ezek a feladatok nagyon fontosak és sok odafigyelést kívánnak. Az adás zavartalansága érdekében előtte többször elpróbálják az adott dolgokat, többek közt a pakolást is.
1: A műsorban általában csak a produkciók mennek élőben, minden mást előre felvesznek és úgy rakják össze a szerkesztők. Nagyon nagy szervezettség van az adások előtt és közben egyaránt. Több százan dolgoznak egyszerre a műsor sikeréért.
0: Na de hogyan lehetsz ennek a részese? Valójában bárki lehet statiszta, aki elmúlt 16 éves. A forgatások késő estig tartanak, és csak egy nagyobb szünet van. Ha eljössz egy ilyen alkalomra, az első a szerződéskötés, ez mindenkinek kötelező. Nagyon fontos, hogy sötét tónusú, csinosabb ruhában légy. Mivel itt dolgozol, ezért fizetést is kapsz.
1: Egy munkához elengedhetetlenek a jó fej, kedves munkatársak, és ezekből szerencsére nincs hiány. Itt megtanulsz olyan szakszavakat is, mint például az ováció, előfelvétel, casting, konf, kis és nagy totál. Ha mindig is érdekelt a média, akkor ez biztosan a te világod. 97.5. All the time. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvalnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új robban jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrick Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal NÉBI közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company in the Nation Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A széklettranszplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kostyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit, az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképezettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már-már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.
2: 97.5 Társka Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándokhelye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresik, hogy megkóstolják a helyi ízeket. A savanyú víz hagyományosan üvegpalackokban vagy üvegcsögekben kapható, és frissen elkészítve nyújt igazi élvezetet.
0: A Városszépítő és Védő Egyesület kezdeményezésére Székesfehérvár polgárainak és vállalkozásainak támogatásával 1999-ben feljutották a kutat. A kút fölé emelt tetőt Csutin és Lér Erzsébet tervezte. A tetőt tartó négy oszlopra harangokat szereltek, ezek óránként dallamok kedveskednek az arra járóknak.
1: Az 1930-as években fordult Pávai Vajna Ferenc, geológus mélyfúrási kérelemmel a városvezetéshez, mivel 200 méter mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
0: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mélyfúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feszülő színsavas vizet elnevezték Csitári G. Emil egykori polgármester után Csitári víznek.
1: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
0: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk. 97.5 Táska

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes Freshly Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptár év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?

0: Kilencbe jutott Táskaradió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldikepár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékai kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.

0: 97.5 Táskerádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czajna Natina, Schuller Vivi és Vas Eszter. Elhoztunk neked összituációt, amikor nem jó, hogy a döntést hozol.
1: Ha nagy döntés előtt állsz és képtelen vagy választani, hallgass a testedre és a lelkedre. Lesznek jelek, amelyek megmondják, hogy éppen rossz irányba fogsz mozdulni, és nem ezt a döntést kellene meghoznod. De vannak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jó ötlet ilyen szituációba hozni magad, mert nem tudsz objektív döntést hozni. Hogy melyek ezek? Mutatunk néhány példát.
2: Az első ilyen szituáció, amikor a megérzésed mást mond. Hiába logikázol, a megérzéseid valamilyen rejtélyes oknál fogva mindig erősebben működnek, mint a szintiszta észérvek alapján hozott döntések. Ha az agyad azt mondja, hogy tegyél meg valamit, de a megérzésed szerint inkább mégsem kellene, vagy éppen fordítva, akkor nehessegesd el a megérzésedet, mert könnyen lehet, hogy igaza van. Ha úgy érzed, hogy most nem jó az időszak egy döntés meghozatalára, akkor erre is figyelj.
0: Csak az érzelmeid vezérelnek. Örök aranyszabály, hogy fokozott érzelmi hangulatban nem szabad döntést hozni. Legyen ez akár pozitív vagy negatív, ilyenkor az ítélő képességed nem az igazi. Várj addig, amíg kicsit lecsendesednek a kedélyek, és tiszta fejjel tudsz gondolkodni.
1: A harmadik szituációnk, amikor túl fáradt vagy. Egy kialvatlan ember soha nem tud úgy gondolkodni, mint egy kipihent. Mivel az agyad energiahiányban szenved, automatikusan a legkevesebb munkával járó megoldást fogja választani. Éppen ezért fáradtan, hosszabb ideig tartó kialvatlan periódus után még véletlenül se kövesd el azt a hibát, hogy komoly döntést hozol.
2: A negyedik ilyen szituációnk, hogy nem beszéled át senkivel. Sokszor a legrosszabb, amit tehetsz, az az, hogy egyedül akarsz dönteni egy problémában. Mindig segíthet, ha átbeszéled valakivel, akiben megbízol, hiszen egy másik szemléletmód téged is segíthet abban, hogy teljesen máshogy lásd a problémát.
0: Az utolsó alkalom, amikor ne hozz döntést, ha titkolózol vele kapcsolatban. Ha meghoztál egy döntést, de bizonyos dolgokat elhallgatsz vele kapcsolatban mások előtt, az azt jelezheti, hogy nem vagy biztos abban, jól döntöttél-e. Ha kicsit feldítesz, és képtelen vagy elmondani a teljes igazságot, akkor nem állsz ki a véleményed mellett. Ez pedig azt jelezheti, hogy te sem érzed teljesen a magadénak.
1: Ha ti is tudtok valami ilyen szituációt, amikor biztosan nem jó ötlet választani, írjátok meg nekünk a Facebookon.

0: 95 7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Réka és Nyilecki Anna. Most megtudhatsz 10 érdekes és meglepő tényt a balkezesekről. A legújabb felismerések alapján a föld lakosságának 10-30%-a balkezes. Igazságtalan dolog, de mivel egyesek szerint kisebbségben vannak, a legtöbb használati tárgyat jókezesekre készítik, például az ollókat, a ceruzákat és a konzervnyitókat is.
1: Most pedig jöjjön az első érdekes és meglepő tény. A balkezes pasik többet keresnek. Ugyancsak azok, akik elvégeztek valamilyen egyetemet, de ők legalább 13%-kal jobb fizetéssel rendelkeznek, mint jobbkezes társaik. Tudtad, hogy a világ egyik leggazdagabb embere Bill Gates és a balkezesek táborát bővíti?
0: Jaj, hát akkor nekem balkezes pasi kell. A macskák fele balkezes, akarjuk mondani balmancsos. És ez lett volna a második. Harmadik. Kevesebb ideig élnek, mégpedig legalább 9 évvel.
1: Negyedik. Nagyobb eséllyel szenvednek álmatlanságtól, alkoholizmustól, migréntől vagy allergiától. Sőt, a Yale Egyetem kutatása szerint a skizofréniával kezelt betegek 40%-a is a bal kezével ügyesebb. 5. Sokkal talpra esettebbek. Jobban képesek egyszerre több feladatot átlátni, jobb a térdlátásuk. Kiemelkedőek a sportban. A világhírű teniszező Rafael Nadal is közéjük tartozik. Sőt, az IQ-juk is nagyobb valószínűséggel esik a 140-es érték felé. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin és Benjamin Franklin. Soroljam még?
0: 6. Alkalmasak a vezetői posztok betöltésére. Lássuk csak, Erzsébet királyné, Barack Obama, Károly herceg, Vilmos herceg, Bill Clinton, George Bush, csak néhány a híres elnökök és uralkodók közül, akik a bal kezükkel integetnek az egyszerű halandóknak. 7. Gyorsabban gépelnek, és ilyenkor belegondolok, miért nem vagyok én is balkezes?
1: 8. A balkezesek ijedősebbek. 9. Egyes iszlám országokban sértőnek tartják őket, és egyenesen tilos például a bal kézzel ételhez nyúlni.
0: 10. Hajlamosak a rosszaságra. Persze, ez csak egy mítosz. Réka, neked melyik volt a kedvenced?
1: Nekem az, amikor kiderül, hogy a macskák jobb és balkezesek is lehetnek.
0: Nekem az, hogy ők gyorsabban gépelnek, mert hát az milyen király már. Nektek melyik tény tetszett a legjobban?
1: Ha szeretnétek velünk is megosztani véleményeteket, írjátok meg Viberen vagy Facebookon.

0: 95 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A Vámpírnak Vlog című mondhatni világhírű sorozat rengeteg dologban eltér a könyvben olvasható dolgoktól, szóval elhoztam pár jelentős különbséget. Az eredetiek. Az eredeti család talán a legeltérőbb az összes karakter közül. Például a könyvekben Klausnak nincsenek testvérei, sőt a könyvben sosem volt ember, mivel vámpírként született. Maga a család neve sem az igazi, mivel a könyvben a The Old Ones-nak, az időseknek hívják őket.
1: A Gilbert család. A mondhatni főszereplő család a könyvben nagyon sok mindenben eltér, például az írott verzióban Ellen a kisöccse nem is létezik, ám van egy húga, akit Margaretnek hívnak, valamint Jenna helyett Juditnak hívják a nagynénit.
0: A karakterek. A sorozatban szinte egy olyan szereplő sincs, aki megegyezne a könyvben leírt kinézettel. Elena a könyvben mondhatni úgy néz ki, mint egy Barbie, ami pedig Caroline-t illeti, sötét vörös haja és rikító zöld szeme van. Bonnie-nak a könyvben vörös haja van, viszont a szeme sötét barna, pont mint a sorozatban.
1: Damonnek a könyv szerint sötét szeme van akár az éjszaka, ám a sorozatban ez nem így van. Valamint Stephennek sötét haja van és zöld szeme, így ő sem egyezik a könyvben megírtakkal. Sőt, fontos az is, hogy a könyvben Damon változtatja Stephent, nem pedig fordítva.
0: A történések. A sorozat történései is nagyban különböznek a könyvtől. Például Caroline a könyvben vérfarkassá változik, valamint nagy különbség az is, hogy Tyler vérfarkas ikreit várja, ami pedig Tylert illeti, sosem lesz hibrid.
1: Meglepő az is, hogy ugyan a sorozat elején Stephen lerázza Caroline-t, mondván ez nem fog működni, viszont a könyvben először vele jön össze. Caroline a sorozatban ugyan egyke, ám a könyvben van egy öccse, és az anyukája nem sheriff, hanem munkanélküli.
2: 97.5. All the time. Táskrádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

csak nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 95.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni. I would care.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! A te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 4 napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Vörös Csenge. Még mindig keveset tudunk a balkezességről, pedig az emberek minimum 8-10%-ának ez az ügyesebb keze. Ők azok, akik jellemzően ezzel a kezükkel írnak, rajzolnak, vágnak, minden nehezebb, összetettebb kézmozdulatot inkább a balkezükkel végeznek. De hogyan alakul ki? Van ilyen az állatoknál is? Mi történik azokkal, akik egy gyerekként átszoktatnak a jobb kezük használatára?
1: Arra, hogy miért lesz valaki balkezes, a mai napig nincs egyértelmű tudományos magyarázat. A genetika persze fontos szerepet játszik, de nem egy gén felel azért, hogy valaki jobb vagy balkezes lesz, hanem gének egész hálózata. Ezért fordulhat elő az, hogy bár balkezes szülőknek nagyobb esélye lesz balkezes a gyerekük, az összefüggés közel sem olyan erős, mint például a testmagasság esetén. Ha az anya és az apa is balkezes, a gyerekük akkor is csak körülbelül 40%-os esélye lesz balkezes. Ha egyik szülő sem balkezes, akkor ez az esély körülbelül 2%.
0: A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a szülők rokonok balkezessége mellett a terhesség alakulása is befolyásolja, hogy kiből lesz balkezes. Ha az újszülött valamilyen okból, például koraszülöttség miatt az átlagosnál alacsonyabb születési súllyal jön világra, akkor nagyobb esélye lesz arra, hogy balkezes felnőtt lesz belőle. Szintén befolyásolja a balkezesség kialakulását az anya életkora. Egyelőre nem tudjuk, hogy miért, de ha az anya viszonylag idős, 40 feletti ára terhessége idején, akkor szintén nagyobb esélye van annak, hogy balkezes utódja lesz. A fiúk között szintén sokkal nagyobb számban akadnak balkezesek, mint a lányok között.
1: Létezik balkezesség az állatoknál? Bármilyen meglepő, de az állatvilágban is létezik bal és jobb kezesség. Megfigyelték, hogy a legtöbb emlősnél, legyen szó macskákról, majmokról vagy jegesmedvékről, az egyik mellső végtagjuk dominánsabb, vagyis az egyik mancsuk ügyesebb, mint a másik. Ezt a végtagjukat szívesebben használják, ha ügyességet igénylő feladattal találják szemben magukat. Ellentétben azonban az emberekkel, az állatvilágban a balkezesség, vagy inkább balmancsosság nem ritkább, mint a jobb mancs dominanciája. Az állatok körülbelül fele az egyik, míg másik fele a másik csoportba tartozik.
0: Mi történik azokkal, akit átnevelnek jobbkezesnek? Sajnos a korábbi évtizedekben bevett szokás volt a balkezes gyerekek átszoktatása jobbkezessé. Ez azt jelentette, hogy hiába lett volna számukra a balkéz használata természetes, arra kényszerítették őket, hogy mégis inkább jobbkézzel írjanak, rajzoljanak, fogják a kanalat és így tovább. Csak hogy, ha valami olyanra kényszerítjük a testünket, ami nem természetes, nem kényelmes számára, akkor annak hosszabb távon negatív következményei lesznek.
1: Ma már tudjuk, hogy az átszoktatás káros gyakorlat volt, ami súlyos problémákhoz vezethetett a későbbiekben. Az átszoktatott gyerekek között ugyanis sokkal nagyobb számban akadtak olyanok, akik valamilyen tanulási nehézséggel küzdöttek, mint született jobbkezes vagy át nem szoktatott balkezes társaik között. Ilyenek például az olvasási, diszlexia, írás, diszgráfia, számolási, diszkalkulia, nehézségek. De gyakrabban fordult elő körükben dadogás, magatartás, zavarok, egyensúlyzavar, tájékozódási képességük is csökkenhet, az átnevelés traumája pedig lelki problémák forrása. Az átszoktatás helyett inkább az ügyesebb kezük megfelelő használatára, a nekik kényelmes írási és rajzolási technikákra kell megtanítani a gyerekeket.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Reinicz Zsóka. Minden, amit a mellkasszorítókról és a szorításról tudnod kell. Először is, mi is az a mellkasszorító, kik is használják és miért? A mellkasszorító többféle is lehet, de mindegyik ugyanazt a célt szolgálja. Ezt arra használják általában transfiúk, hogy laposabb legyen a mellkasuk, ezzel fiúsabb külsőt kölcsönözve. De természetesen nem csak fiúk, hanem más nemű emberek is használják. Igen, több nem is létezik, nem csak nő és férfi, annak ellenére, hogy sokan nem vesznek tudomást rólunk, vagy nem fogadják el.
1: De természetesen ezt bárki használhatja, főleg azok, akik nem identitászavarban szenvednek. Ugyanis ezeknek egyik tünete lehet a diszmorfofóbia. Ez azt jelenti, hogy valaki nem elégedett, és vagy nem érzi jól magát a saját testében. De ez a betegség más mentális betegségeket is okozhat, például szorongást vagy depressziót is. De mégis milyen fajtái létezhetnek a mellkasszorítóknak? Ilyen például maga a mellkasszorító, ami hasonlóan néz ki, mint egy sportmelltartó. Ezt tartják az egyik legbiztonságosabb módszernek. De természetesen ennek több fajtája is van. Ilyen például az orvosi célokra használt szorítók, amik égési sérülések gyógyításánál is használhatnak. Ilyeneket gyógyászati segédeszköz boltokban lehet kapni.
0: Az egyik legnépszerűbb márka a GC2B Chest Binder, ami tökéletes kezdőknek, ugyanis sokféle méret és szín közül lehet választani, és mindössze kb. $30 kerül. A másik legbiztonságosabb módszer a sportmelltartó használata, mert ez mindenki számára elérhető, de ez nem annyira hatékony, mint egy binder. Én is ezt használom, mert még nem sikerült beszereznem egy sajátot. De természetesen van jó pár olyan módszer, ami egyáltalán nem biztonságos, sőt akár sérüléseket és károsodást is okozhat. Ilyen például a fásli használata is, ez azért jó, mert állítod be magadnak, mennyire legyen szoros. Viszont ez ki tudja dörzsölni a bőrödet, ami hosszú távon nem jó. De ez egyáltalán nem biztonságos, sőt ez elég veszélyes, mert ez károsíthatja a bőrödet.
1: Tippek a biztonságos szorításhoz. Első, ne hord tovább 8-10 óránál. Ha tovább viseled, attól fájni tud a hátad és a bordáid a szorító hatása miatt.
0: Második, ne aludj és sportolj benne. Semmiféleképpen ne használd aktívabb tevékenységek közben, mert levegő nélkül maradhatsz.
1: Harmadik, ha hosszú távon használod, a bőröd elveszítheti rugalmasságát, ami abban az esetben negatív, ha valaki felső műtétet szeretne végezni. A gyógyulási folyamat hosszabb lesz, és nem lesz szép a végeredmény.
0: Negyedik, fontos, hogy jó legyen a mérete. Ha túl nagy, akkor nem lehet elég szoros, viszont hogyha túl kicsi, akkor túl szoros lehet.
1: Ötödik, ha túl szorosnak érzed, akkor vedd le, mert a méret valószínűleg kicsi, és túl sokáig volt rajtad a szorító.
0: Nagyon fontos, hogy betartsd ezeket a szabályokat. Lehet, hogy ettől jobban érzed magad, de nem éri meg, hogy megroncsolja a testedet és kockáztassa az egészségedet.
1: Zsóka, te már kipróbáltál ilyet, vagy próbálnál ki ilyet?
0: Én még nem próbáltam ki ilyet, de a jövőben mindenféleképpen szeretnék. Hogyha ti már kipróbáltátok, írjátok meg nekünk tapasztalataitokat. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni. Például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandvágyó már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegessége a csopaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak egy kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis híján simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogassanak hozzájuk, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negyivétel a sorból a lengyelországi akvapark sem, bár ők valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdáiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszdaszakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat. Időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. A kolis élet és kollégiumok közti különbség.
1: A kollégisták élete csak kicsit másabb azokéval szemben, mint akik otthon laknak. A Nemes Nagy Ágnes kollégium egy elég jól felszerelt 10 emeletes épület. Van benne konyha, edzőterem, tévészoba és 2 lift. Az aljában található a kollégiumi diákok étkezője is. A kollégiumot azért választják, mert messze laknak a választott iskolájuktól, általában kisebb falvakból egy nagyobb városba.
0: Székesfehérváron 1 felsőoktatási és 4 középiskolai kollégium van. Mindegyikben egyaránt vannak szabályok. A legszigorúbban a lánykolisokat veszik. Minél fiatalabb valaki, annál több szabály vonatkozik rá. A lánykollégiumban 2 emeletenként van körülbelül 4 nevelő. Mindegyik őjükhöz tartozik egy-egy csoport. A nevelők majdnem minden nap bent vannak, viszont nem egész végig. Egy-egy tanító van fektetésnél és keltésnél, de napközben viszonylag mindenki bent van. A 9-es lányoknál minden nap van 4 órától fél hétig tanulószoba, a fiúknál pedig szilencium. Ez idő alatt egy tanulószobában kell tartózkodni. Az idősebb korosztálynak a szobákban kell lenni ez alatt.
1: A fiúknál minden szinten van nevelő, és enyhébb a kimenő utáni figyelem. 9-10. Osztályosoknak este 8 óráig lehetnek kint, a többiek pedig este 10-ig. Van mindenkinek úgynevezett kimenő kártyája, amivel lehet kérvényezni a hosszabb kintmaradást.
0: Vannak kollégiumi rendezvények, melyek élvezetesebbé teszik az ott létet. A kolis élet izgalmas és újdonság lehet, viszont ott is, mint mindenhol megvannak a szabályok, melyeket be kell tartani. Ilyenek például, hogy nem lehet szobában cigizni. Hétköznap egyáltalán kolin kívül sem lehet alkoholt fogyasztani. 9:30 zárják a zuhanyzót és a konyhát, majd másnap reggel 6-kor nyitják ki. 10 óra után mindenkinek a szobában kell tartózkodnia.
1: A kollégiumi szobákban egyfajta kapcsolat alakul ki az ott lakók között. Van, hogy ez a kapcsolat baráti, vagy már testvéri. A nevelőkre bármikor számíthatunk, ha segítségre van szükségünk. Van, aki 3 évet, van, aki 5 évet, de van, aki sokkal többet tölt egy kollégiumban. Távol a családjától, és nem minden hétvégén jár haza.
0: Te szívesen lennél kolis, és bírnál 7 napból 5-öt egy teljesen másik városban tölteni? Válaszodat írd meg nekünk Facebookon üzenetben.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: hosszasan elnyúló partja, hol homokos, hol sziklákkal tarkított. A Benagia Beach közelében található az a hatalmas barlang, amely egy fedett uszoda érzetét kelti. A türkisz kék vízből éles fegyverként meredező sziklákat az évszázadok során tornyokká, sziklakúpokká, majd barlangi labirintusokká formálta a tenger. Így jöhetett létre ez a páratlan természeti csoda.
1: Az ötödik, Feifel Beach, Kalifornia. Erről a misztikus lila színben pompázó tengerpartról nem sokat tudnak a kutatók. Úgy hiszik, hogy a 800 méteres tengerpart a színét az óceán közelében fekvő sziklákból származó mangánnak köszönheti.
2: Az utolsó a Black Sand Beach, Hawaii. Hawaii szigetcsoport legnagyobb szigetén, Big Islanden nem ritkák a fekete homokos partok. A mai napig szüntelenül működő vulkánok és az azokból származó hamunak, illetve lávának köszönhetően vált korom feketévé ez a gyönyörű strand, amely egyébként a tengeri teknősök kedvenc napozóhelye.

0: A világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 4 tippet a rendszerezett élethez.
2: Az első tippünk, hogy vezess naptárat. A bolti naptár is tökéletesen megfelel erre a célra, de mostanában népszerű a bullet journal is, aminek az a lényege, hogy te magad állítod össze a naptárad úgy, ahogyan akarod. Elsőre nagyon nehéz lehet használni ezt a naptárat, de hogyha már hozzászoktál, akkor nagyon meg fogja könnyíteni az életedet. És fontos, hogy mindig magadnál hord, időnként belenéz, és mindent írjál fel, amit fontosnak tartasz.
1: Attila, te mit gondolsz erről a naptár használatról?
2: Hát nekem ez konkrétan tavaly jött be jobban az életembe, amikor elmentem nyelvsuliba, és nagyon fontos volt, hogy beosztam az időmet. És mostanában is használom ezt, mivel hogy idén érettségizem, és hogyha nem lenne jó az időbeosztásom, akkor abszolút nem tudnám ezt az egészet menedzselni.
1: Második tippünk a rendszerezett élethez, hogy használd ki a holtidőket. Ha éppen unatkozol, jöjj rá, hogy nem csinálsz semmit, és szedd össze magad, vegyél elő valami tanulnivalót.
2: Erre szintén a saját életemből tudok példát mondani, hogy én körülbelül úgy oldom meg ezt az egészet, hogyha a buszon ülök egy fél órát, akkor előkapok valamit, hogy olvassam. Vagy olyan is van, hogy a szabadidős tevékenységem és a suli között órák telnek el, viszont nem látom értelmét hazamenni, és olyankor általában előveszek valami tanulnivalót, és azt csinálgatom, hogy ne vesszen el az az idő. Harmadik tippünk, hogy tedd félre a telefont, ha dolgod van. Hogyha valami fontosat csinálsz, akkor nagyon zavarni fog a telefon, ahogyan pittyeg és villog, és egyértelműen nyomkodni kezded majd egy idő után. Viszont fontos, hogy ne görgesd a Facebook feedet, amikor éppen valami fontos dolgod van, hanem tedd le a telót, dobd a szoba másik felébe, add oda a kis tesódnak, vagy valami ilyesmit, csak fontos, hogy ne legyen szem előtt, hogyha egy fontos feladat előtt állsz.
1: Utolsó tippünk a kitartás. Jó, ha elhatározol valamit, de kitartás nélkül nem lesz a mindennapjaid része. De nyugi, egy idő után rutin lesz, és már nem kell majd érte megszenvedni.
2: És neked milyen tippeid vannak a rendszerezett életmódhoz? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: Az

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rovar jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletransplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Több mint 2000 éves temetkezési helyet fedeztek fel Kairótól délre.
1: A felfedezésről az egyiptomi műemlékvédelmi társa vezetője számolt be. Elmondta, hogy a régészeti helyszín teljes feltárása még 5 évig tarthat. Ez még csak a kezdet, de hamarosan egy újabb régészeti attrakcióval bővülhet Egyiptom középső térsége, hangsúlyozta a miniszter.
0: A nekropoliszban 40 kőszarkofágot és 1000 kisebb szobrot találtak, és előkerült továbbá egy nyaklánc medálja is, amelynek hieroglifáiból a boldog új évet olvasható ki. Az egyiptomi régészeti tanács főtitkára Mustafa Waziri elárulta, hogy a medálra éppen a legutóbbi szilveszterkor bukkantak rá a régészek. Waziri szerint ez egy csodás véletlen, amelyre úgy tekint, mint egy túlvilágról küldött üzenetre.
1: Hosni Mubarak 2011-es eltávolítása a hatalomból és az ezt követő felkelés nyomán jelentősen visszaesett az egyiptomi idegenforgalom. 2015-ben csak nem 15 millió turista járt az országban, és a tavalyi évben ugyan 54%-kal nőtt az idegenforgalom, de még ezzel együtt is 8,3 milliót regisztráltak csak.
0: Egyiptomból utazzunk át a Seychelles-szigetekhez, nagy tengeri rezervátumot alakítanak ki a Seychelles-szigetek körül.
1: Az indiai-óceáni szigetállam, mely korallzátonyokban gazdag vizekkel és gyönyörű tengerpartokkal rendelkezik, 2008-ban adósság problémákkal küzdött, melyeket a Nemzetközi Valuta Alap segítségével sikerült megoldania. A hatóságok azóta olyan megoldásokat keresnek a környezetvédelemre, amelyek nem veszélyeztetik az ország gazdasági stabilitását.
0: Egy amerikai természetvédő csoport visszafizetett a Seychelles-szigetek 406 millió dolláros adósságából 22 millió dollárt, ezért cserébe az ország védettén nyilvánítja tengeri területeinek egy harmadát.
1: A kelet-afrikai szigetállamban kevesebb, mint 100 ezer ember él, a bevétel főként a turizmuson és a halászaton alapul. Az elmúlt években azonban az olajipari és gázkitermelő cégek egyre jobban felderítették maguknak a terület vizeit.
0: Az elsőként védetté nyilvánítandó 210 ezer négyzetkilométernyi területen a legsérülékenyebb régiókban limitálják a halászati, az olajkitermelő tevékenységet és nagyléptékű fejlesztéseket, a terület többi régiójában pedig csak a meghatározott feltételek mellett engedélyezik. A további 200 ezer négyzetkilométeres régió helyét, melyre más megkötések vonatkoznak majd, a későbbiekben jelentik be.
1: A Seychelles-szigeteki megállapodás 20 évnyi hasonló jellegű adósságcsere ügyleteken alapul, melyek segítségével megőrizték például Latin-Amerika és a Karibi térség hatalmas kiterjedésű trópusi erdeit. De ez az első alkalom, hogy ezt a finanszírozási módszert tengeri területek védelmére is alkalmazzák, mondta Rob Verry, a NatureWest vezetője. A szakértő szerint a Seychelles-szigeteki Egyesség kikövezheti az utat más, nagyobb ügyletek előtt, amelyek révén a környezetvédők kivásárolhatják egyes országok adósságát a környezetvédelmi irányelvek megváltoztatásáért cserébe.
2: 97.5. All the time.

0: Rákóczi Jobbat. Minden kedvenc egy helyen.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
2: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Chris-t, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: A nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a II. Világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb album.

0: innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

Az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a Csontváz Klubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: vannak.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár, Farkas Dániel és Dukai Alexandra. Mai vendégünk Rozs Geri, akit az Exatlonból, a Ninja Warriorból és az Ázsia Expressből is ismerhettek. Gerit most az Exatlonra kérdezzük.
2: Hogy kerültél az Exatlonba?
3: Ez egy igen hosszú folyamat volt, hogy én az Exatlonba szerepelhessek, illetve debütálhassak, hogy így mondjam. Nevezzük tévés pályafutásnak ezt az egészet. Én a Ninja Warriorban próbáltam ki magam legelőször amúgy. Nagyon sok barátom, illetve családtagom unszolására. Sikerült, ahogy sikerült. Hál' Istennek a középdöntőig el tudtam jutni. Nehéz akadályokról van szó, tehát a Ninja Warrior az tényleg fejben igencsak megerőlteti az embert. Tehát nem csak testben kell ott lenni, hanem fejben is igencsak koncentrálni az akadályokra. És én a Ninja Warriorban találkoztam egy úriemberrel, aki aztán később rám írt, hogy ő leadta a jelentkezését az újonnan induló tévéműsorra, aminek a neve ugye az Exatlon, és hogy mi lenne, hogyha én is leadnám, tök frankó lenne, hogyha a ketten mennénk, legalább mint támasz ott lennénk a másiknak. Én első körben még vonakodtam eleget tenni ennek a kérésnek, aztán úgy voltam vele, hogy egy életem, egy halálom, nézzük meg, hogy mi lesz a vége. Leadtam a jelentkezésemet, és mind a ketten átmentünk a rostán, és akár az első évadban, akár az All-Star évadban mind a kettőben találkoztunk és együtt szerepelhettünk igen sokáig.
4: Hogyan készültél az Exatlonra?
3: Hát ez egy nagyon hosszú folyamat. Igazából minden, amit eddig elmondtam, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak szerepelni az Exatlonban, ahogy kell, és úgy tudja megállni a helyemet, ahogy kell. Gyerekkoromban, hál' Istennek, édesapám és édesanyám, nem azt mondom, hogy erőltették, de előszeretettel járattak sporton, legyen az akár atlétika, küzdősportok, akadályfutás, minden ilyesmi. Aztán ugye volt lehetőségem belekóstolni egy picit a parkour világába. Minden olyan sportág, amit kipróbáltam, és ami meg is tetszett, az hozzájárult ahhoz, hogy úgy tudjak teljesíteni az Exatlonban, ahogy teljesítettem. Nagyon sok mindent ki kell próbálni, és nem azt mondom, hogy az Ex egy picit haj az a ninjára, mert ugye ott nem probléma, hogyha hibázol, maximum kikapsz, de van még egy kör. A ninjában ugye nem volt még egy kör. Az akadályfutás az, gondolom, hogy a legjobban fejleszti mindazon képességeket, amik kellenek ehhez a versenyhez. Szerencsém volt ezekben megmérettetni magam, és tényleg, ahogy az elején fogalmaztam, minden olyan sportág, amit kipróbáltam, az egy apró pici dolgot hozzátett, és ezeknek a halmazából igazából kialakult egy ilyen testkultúra.
5: Hogyan élted meg, hogy éjjel-nappal vett a kamera?
3: Ez nem egy olyan hűde nehéz dolog igazából. Ha úgy mész ki, ahogy én, hogy tényleg csak versenyezni szeretnél, és meg szeretnéd mutatni az ország bizonyos százalékának, hogy te mire vagy képes teljesítményben, akkor nagyon könnyen ki tudod zárni a kamerákat. Tényleg csak azzal foglalkozol, hogy a pályán ahány futamod van, annyiszor 100%-ot tudjál nyújtani. Maga a reality része, ugye az életszituáció része az meg igazából hozta önmagát, tehát ott is csak sodródni kellett. Saját magát alakította tényleg az egész. Az All-Star-ral is mondhatom, hogy hiába voltak bizonyos szituációk, tényleg adta magát mindent, tehát az élet egy hatalmas nagy forgatókönyvíró, ahogy ezt a tévések szokták mondani.
5: Sportterén ki volt a legnagyobb ellenfeled?
3: Hát az első évadban, kezdjük ott, mivel ugye két évadban sikerült szerepelnem, az első évadban én Ungvári Mikire készültem nagyon. Hál' Istennek egy olyan háttértudás került elém, illetve informálottam róla, hogy a Miki egy nagyon kemény srác, tehát azért egy judós, nem egy gyenge sportág maga a judó sem, hát még az Ungvári Miki. Lényeg a lényeg, hogy az én tornatanárom Pécsen az ő erőléti edzője volt, és én azért szedtem belőle ki egy-két információt, hogy mire kell készülni a Mikivel kapcsolatban. Az első évadban tehát a Miki volt a legnagyobb ellenfelem, tudtam, hogy a küzdősportosok nagyon fürgék, nagyon szívósak és nagyon kitartóak. Tehát erre mindenféleképpen fel kellett készülnöm. A második, vagy illetve az All-Star évadban, a második szereplésem során, hát Somogyi Krisztián volt az, aki igencsak feladta a leckét. Ő akkor 27 éves volt, ugye, én pedig 31. Tudom, hogy nem egy sok idő ez a 4 év, de konkrétan néha azt éreztem, hogy olyan, mintha az első évados énemmel futnék időt, illetve ellent. Tehát annyira gyors volt a srác, hogy tényleg nekem is koncentrálnom kellett, hogy igen, Geri, oda nyúlj, ahova kell, akkor húzd meg a kart, amikor kell, pontosan kell dobni, stb. Aztán nem tudom, mennyire követétek a műsort, de hál' Istennek egy olyan motivációs folyamatot indított el bennem a Krisztián, hogy fejben, illetve testben is sikerült annyira összeszednem, hogy azért nem azt mondom, hogy előtte, de sikerült egy-két pályán mellette futnom. 9, 7, 5,
0: Rádió.

0: 97.5 Táskarádióta is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózati szolgáltatás, amit 2011-ben alapított a pekingi székhelyű ByteDance cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideók készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra Kínán kívüli piacokon. A ByteDance 2016. szeptemberében indította el először a Downit, a TikTok elődjét a kínai piacon. Elérhetővé vált az Egyesült Államokban, miután 2018. augusztus 2-án egyesült a Musical.ly-vel. A TikTok és a Downit hasonlóak és lényegében ugyanaz az alkalmazás, azonban külön szerven futnak, hogy megfeleljenek a kínai cenzúra korlátozásának. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 3 másodperccel akár 3 percig. Az alkalmazás népszerű Ázsiában, az Egyesült Államokban és a világ más részein is. A TikTok Kínában Downit néven működik, szerverei olyan országokban megtalálhatóak, ahol az alkalmazás elérhető.
1: A TikTokot Indiában véglegesen az Elektronikai és Információtechnológiai Minisztérium 2020. június 29-én tiltotta be 223 további kínai programmal közösen. A kiadott közlemény szerint ezek a programok elfogultak voltak India függetlenségével és integritásával, India védelmével, a közbiztonság és az előírásokkal szemben. A tiltásra azt követően került sor, hogy összecsapások voltak az indiai és a kínai seregek között a Ladakot Nyugat-Kínától elválasztó, megkérdőjelezett határ mentén. Az indiai kormány szerint a tiltásra az 1,3 milliárd állampolgár adatainak és biztonságának érdekében volt szükség. Ezzel meg akarták állítani a technológiát, mely ellopja és tiltott módon továbbítja a felhasználók adatait, meg nem engedett módszerrel India határán kívülre. A cenzúrában nem szerepel pontosan, milyen nemzetbiztonsági érdeket sértettek meg, mellyel több indiait értek el, mint korábban. Egy kockázati tőketársaság partnere azt mondta, bár India tiltása egy populista, jó érzést keltő döntés volt, szerinte ez nem rossz, mert ez valami olyasmi, amit Kína már régóta csinál, és így a világ többi része is megteheti ezt Kínával.
0: A platform tizenéveseket és fiatal felnőtteket, teljes jogú hírességeket státuszára késztet, akik közül sokan szerződést kötnek szponzorokkal és művészeti ügynökségekkel, és akiknek híre meghaladja a TikTok hatókörét. Írjátok meg nekünk Facebookon, hogy nektek ki a kedvenc TikTok-eretek.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Hey.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fresti Zsófia és Kovács Réka. Minden kémia Bonnie Garmus. A Minden kémia egy 60-as években Amerikában játszódó regény, amikor teljesen a nagyműszempillák és a feleségek kötelességeiről szóló útmutatókönyvek világában élünk.
1: Ekkor próbál boldogulni a különc és zseniális tudós Elizabeth Zott, hogy végre elismerjék, és a férfiaktól ne csak lenézést és mellőzést kapjon. Elizabeth élete már párszor a feje tetejére állt, egy tragikus baleset következtében elveszette a párját, Calvin Evans, a furcsa zsenit, akivel egy kutatáson dolgoztak együtt.
0: A férfi halála után azonban néhány kutató úgy gondolta, mivel egy nőnek nem lehet önálló tanulmánya, ellopják tőle. Ráadásul Elizabeth hamarosan egy egyedülálló anyává válik, és az egyetlen segítsége a bozontos, kíváncsi kutyája 630.
1: Elizabethet viszont egy csomó váratlan fordulat éri, amikor egy uzsonnalopás következményeként hamarosan egy országszerte ismert főzőműsor szereplője lesz. Mivel a kémia szempontjából közelíti meg a főzést, valami teljesen újat alkotott, és végül minden nő példaképe lesz.
0: A könyvben egyébként Elizabeth karaktere a legmeghatározóbb, a szarkasztikus, kerülhetetlen zseni, aki természetesnek veszi, hogy magát adja, és nem tetteti magát butának, csak azért, mert a társadalom azt mondja.
1: A véleménye sokszor megbotránkoztatja az embereket, de senki nem tudja megcáfolni, hiszen kiszáll a vitába egy ilyen tudóssal. Ajánlom mindenkinek, aki szeretne egy könyvet olvasni a feminizmusról, álmokról és a kémiáról. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoltán és Bognár Lilla. Egy 70 éves nagymama 52 vízpartot tisztított meg egy év alatt, és megmutatta, hogy sohasem túl késő vigyázni a bolygónkra. A Föld az egyetlen otthonunk, de néha úgy tűnik, hogy ezt elfelejtjük. Ez egy ajándék mindannyiunknak, és gondoskodnunk kell róla, de nem mindig sikerül. De néhány ember igazi hős, aki valóban a bolygó megmentésével foglalkozik, gondoskodik a jövőjéről, és mindent megtesz, hogy megőrizze lélegzetel állító szépségét.
1: Pat Smith, az Egyesült Királyságban élő Cromwell állampolgára észrevette a szennyezés problémáját, és saját hatalmas hozzájárulást tesz annak megoldásához. A 70 éves nagymama látott egy műanyag szennyezésről szóló dokumentumfilmet, és nagyon érdekelte a probléma. Nem tudott aludni azon az éjszakán, és amikor másnap reggel felébredt, úgy döntött, hogy csinál valamit. Szóval kihívás elé állította magát, hetente egy strandot akart megtisztítani. A szülővárosában, Cromwellben élő emberek támogatták az ötletét, és néhány önkéntesre és az unokájával teljesítette az elhatározását, és megtisztította Cromwell 52 strandját. De ez nem a történet vége, folytatja a küldetését, hogy a világ jobb hely legyen.
0: Pat Smith elindította az utolsó szívószál nevű kampányt is. Küldetése, hogy felhívja a figyelmet a műanyag szívószálak haszontalanságára és kártékonyságára, és hogy szülővárosát, Cornwallt és a világ többi részét szívószálmentessé tegye. A szívószál egyértelmű példája a teljesen felesleges, egyszer használatos műanyagnak nagy mennyiségben. Ez végül a hulladéklerakóba és az óceánokba kerül, és megöli a tengeri életet. Minden műanyag szívószál túlél minden most a bolygón élő embert.
1: Még a kis dolgok is váratlanul globális problémákat okozhatnak, és mindannyian felelősek vagyunk ezért. De segíthetünk abban is, hogy megoldjuk. Pat Smith bebizonyította, hogy mindig van mód arra, hogy hozzájárulj és megváltoztasd a helyzetet. Még egy kis környezetvédelem, védd a környezeted és gondold újra a közlekedésed.
0: Környezet kímélő a közösségi közlekedés. Az ipari gyárak működése az elsődleges oka a légkör szennyezettségének, de az autók okozta szennyezés a következő a listán. A járművek és utak gyártása, az üzemanyag előállítása és kibocsátása szintén szerepet játszik ebben. A legtöbb város úgy lett felépítve, hogy az autók használata elengedhetetlen tényezővé vált, így nagyon nehéz lehet megtalálni a megoldást erre a problémára. Azonban mindegy, hogy hol élsz, találhatsz más módot is a közlekedésre az autókon kívül.
1: Használj buszt, metrót, villamost! Ha Budapesten élsz, bizonyára utaztál már BKV-val, de a nagyobb városokon belül is adott ez a lehetőség. Ismerd meg lakóhelyet busz és villamos járatait, és legalább heti egyszer használd ezeket az autót helyett. Azonban ha teheted, menj tömegközlekedési eszközzel, amilyen gyakran csak tudsz, és csak akkor vedd elő az autót, ha nincs más lehetőséged.
0: Sokkal jobb, ha önerőből jutsz el a célállomásig. Gyalog is elmehetsz olyan helyekre, amelyek autóval pár percre vannak tőled, és ha van fölösleges időd, messzebbre is merészkedhetsz. Ha elég szerencsés vagy, és olyan helyen élsz, ahol a kerékpárutak megfelelően ki vannak építve, használd őket. A városokban kialakuló nagy forgalmi dugók miatt a bicikli lehet a leggyorsabb közlekedési eszköz. Ha vezet, tartsd karban a járművedet. Győződj meg arról, hogy a járműved szénmonoxid kibocsátása az előírásnak megfelelő. Ezzel is hozzájárulhatsz a környezetszennyezés megelőzéséhez.

0: Szerinted miért kapod reggelente, hogy Rozihoz volt?
1: A tükör előtt Van Gogh festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok épp egy váltáska. Már hiszem, hogy vaserelem első látásra.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Préri és a Vörös Rókát. A Vörös Róka Európa legnyugatibb pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állomány.

0: és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portyáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácánt, foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi.
1: A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni.
0: A préri róka, a Vulpes felox, Észak-Amerika fővességságain, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is.
1: Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt, a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja.
0: A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább két évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében.
1: Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobal Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát 30-as évek dereken. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgoztak ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő tömör gumipogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tálkormány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alátemetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics féle földrengés csillapító gumipogácsákat.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos showműsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: 4 napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
2: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Fekker! Ébredj ezzel!

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsalov Maja, Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. Most arról fogunk beszélni, hogy a Sri Lankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső, és arról, hogy nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövidnadrágban a horvát klinikára. De mindezek előtt érkezzen Miley Cyrus és a Best Persuades.

0: 90-től Táskarádiót te is beleférsz. Nem engedték be a betegeket újatlan pólóban és rövid nadrágban egy horvát klinikára. A horvát sajtó beszámolója szerint az egyik panaszos, földigérő, szélespántos nyári ruhában érkezett az intézménybe. Több osztályon is megfordult, anélkül, hogy bárki szóvá tette volna a viseletét. A központi betegfelvételnél azonban közölték vele, hogy így nem maradhat. A nő végül egy nála lévő rövidújú pólót vett fel, és ezt követően tudta elintézni a jelentkezést. A kórház közölte, betegeitől és látogatóitól kultúrált, az intézményhez illő megjelenést vár el. Álláspontja szerint a dalmáciai hőségben is lehet könnyű ruházatot viselni anélkül, hogy az fürdőruhaszerű, különösen hiányos vagy átlátszó lenne. A sürgős ellátásra az előírások nem vonatkoznak.
1: Szóval fürdőruhában meghalhatok, de bemenni a kórházba nem mehetek be.
0: Igen, vagy egy ilyen nyári ruhában lehetsz rosszul, és eljöhet a mentő, és bevihetnek a kórházba, de te a saját lábodon nem totyoghatsz be.
2: De ez egyébként...
1: De hát, most azt mondta, hogy nyári ruha. Tehát nem volt se átlátszó, se...
2: Hát pántos ruha volt.
3: Látszik benne a vállam, mint most.
2: De ez hülyeség, tehát hogy pántos ruhában nem mehetek be. Nincsen, tegyük fel, hogy nincsen nálam felső, akkor ki kell mennem a napra, meg kell várnom, amíg elájulok a hőségtől, és majd ha a mentőbe visz, akkor oké, hogy pántos felsőben vagyok.
0: De komolyan, mi van, mondjuk nem lett volna nála egy póló, vagy most tételezzük fel, hogy elmentek így, ugye egy száz trikóba, vagy ilyen nyári ruhába, és nincs nálatok egy póló, mert azért valljuk be, az ember nem mindig tart magánál egy plusz pólót. Vagy hát igen, nem is tart.
2: Igen, valójában ha nyáron megyek valóban a pántos felső, nem viszek magammal pólót, pulcsit, meg ilyesmit, mert nem fogom felvenni, mert meleg van rohadtul.
0: Persze, de tehát, hogy meg tudom érteni ezt a szituációt amúgy egy bizonyos helyzetekben, például akkor, amikor egy templomba mész be, mert ott igenis nem dobja ki az ember a vállát. Ott magadra veszel valamit, hogyha van egy célod, hogy te ma bizony elmész ebbe és ebbe a templomba, akkor viszel magad egy pulcsit, vagy viszel olyan felsőbe mész, mert ott
2: az a tisztelet. Nem élnék, meg egyébként is hideg van. Például
1: de egy
2: éttermekbe is tudjátok, nem lehet fürdőruhába bemenni meg.
3: Hát de meg nem értem, persze, hogy miért zavarja a kórházat egyáltalán az, hogy pántos például a póló vagy a ruha. Tehát én értem, nyilván nem fogok besétálni egy teljes fürdőruhaszedbe, egy tangába, még melltartóba. De most, hogyha valami bajom van, és éppen ez van rajtam otthon, és gyorsan meg kell mennem, de mondjuk mentőt nem akarok kívni, akkor bemegyek.
2: Igen, tehát nem vagy olyan rosszul, hogy egy mentőt kihívjál, de elég rosszul vagy ahhoz, hogy a kórházba bemenj. Azt szerintem már elég indok azért, hogy ott legyél.
3: Ugye vannak általában, itt Fehérváron is írva, ezek a fokozatok, hogy mi mennyire súlyos fokozat. Uh-huh. Na és mondjuk, ha például beleesel pont ebbe a vörös zónába, de újatlan van rajtad, akkor a doktor közli veled, hogy szia, légy, amúgy figyú, életveszélybe vagy, de azért menjél haza, öltöz már át, mert azért így mégse tud le kelletni, mert tudod, ezek a vállak azért nagyon felkeltik a figyelmemet. Túlmutatós.
2: De egyébként azt írja, hogy sürgős ellátásra nem vonatkoznak az elejírások, szóval, hogyha te annyira nagyon haldokolsz, akkor nem fognak téged még átöltöztetni gyorsan, hogy inkább, hogy ne legyél fürdőruhába.
1: Jó, meg a másik, hogyha meg hasonlónak, akkor ők maguk vágják le rólad ruhát, szóval.
3: De meg nem okay. is az, hanem hogy ugye vannak ezek, hogy sürgős ellátásba kell, hogy részes legyél, de hogy van a között is idő, mint például mondjuk vársz egy röngerre, vagy nem tudom mire, és akkor közben valamilyen új oda megy, hogy hallod, húz már innen.
2: Tehát igen, épp ez az, tehát, hogy most a te újatlanba vagy, akkor neked meg kell várnod, amíg annyira rosszul lesz, hogy bemehess az újatlanba.
0: Véleményem szerint ez butaság, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, szóval írjátok meg nekünk. Minden esetre mi most megyünk tovább Cat Sciences-től, a The Gabrielle-lel.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A Sri Lankai légierő buddhista szerzeteseket vetett be azért, hogy legyen végre eső. Buddhista szerzetesekkel a fedélzetén szállt az aszályos területek fölé a Sri Lankai légierő egyik katonai gépe, hogy esőért imádkozzanak. A helyi meteorológiai szolgálat szerint a dél-ázsiai szigetországot az El Niño időjárási jelenség miatt még a következő hónapokban is súlyos szárazság fenyegeti. Ezt követően azonban özönvízszerű esőkre lehet számítani, hogy ismét egy aszályos időszak következzen. Amúgy én erről az El Niño-ról hallottam.
1: Ez Nino, úgy van, hogy kell mondani Nino.
0: Nem, Niño.
1: Biztos, hogy nem Niño.
0: De, Niño. A, de ne, én onnan Niño, mert a Niña az a nő, a Niño, meg a férfi. Én azt onnan tudom, hogy a keresztapukám spanyol, szóval ezt tudom.
1: Niño, oké. Okay.
0: Niño.
1: Akkor El Niño.
0: El Niño. Hosszan mond az enyt. Niño.
1: Az azt mondom, El Niño lesz.
0: Niño.
1: Niño.
0: Szóval én ezt onnan erről hallottam, mert apukám nekem ezt egyfolytában hajtogatta, hogy ez van, és hogy ez itt lesz, és hogy mik lesznek. Szóval én erről már hallottam.
2: Ez egyfajta ilyen természeti dolog, hogy a két kontinens között az egyik irányban meleg levegő halad, és a másik irányban pedig száraz, ilyen hideg van, én és ez miatt igen.
1: Várjatok, én ezt értem, de most itt beszélgettek mindenféle ilyen természeti, hogy hívják rá, de ti nem hallottatok, buddhistákat vetettek be, hogy eső legyen.
2: Ó, tényleg ez lemaradt.
0: Ja, igen.
2: Szerzeteseket.
0: Szerzeteseket.
2: Voltak is szerinteteket? Ilyen esőtáncot csináltak?
1: Én azt olvastam
2: a cíkben. Nem, az volt, hogy imádkoztak.
1: Igen, az volt a cíkben.
2: Táncolva?
1: Hogy, hát hogyne. Remélem, ilyen esőtáncot jártak. Na, de hogy az volt a cíkben, hogy ilyen vadászgéppel vagy katonai géppel, míg a katonák ilyen palackokba szentelt vizet locsoltak a földre, ők addig így imádkoztak.
2: Hát végül is lehet
0: esőt csinálni. Tehát egy buddhista szerzetes lennék, aki éppen a családdal megy XY helyre nyaralni.
2: Most teleteződtél, ez a titkos életed, ugye mire?
0: Valójában én voltam az egyik Sri Lankai buddhista.
2: De a szerzeteseknek van családjuk? Szerintem nincsen.
1: Szerintem sincsen.
0: Hát nem tudom, hogy a buddhisták
2: nem
0: hogy
2: a szerzetesek,
0: csinálják.
2: Nem a szerzeteseknek együtt élnek, szerzeteseknek
1: a másik szerzetesek a családjaik.
2: Igen,
1: ez
2: ilyen, az, hogy így...
1: Ez ilyen jó, nagy
0: átkötelék. Akkor én vagyok a szerzetes, és akkor elmegyek Janival a másik szerzetesre nyaralni. De ha mondjuk én szerzetesként éppen a Ibiza felett repkedek, és akkor elkezdem mondani, hogyha akkor esőt teremtek?
1: De persze. Kell hozzá a szentelt víz.
0: Ja, hogy a szentelt víz? Értem,
2: és a tánc,
0: nem.
2: Ne feledjük el a táncot. Nagyon szeretnék
1: nem
2: látni
1: tudjuk, hogy
2: 10 szerzetes, fekete, ilyen dementor embert, akik
0: én pirosban képzelem el
2: egy repülőn.
1: Én úgy képzelem el őket, hogy nekik ilyen
0: piros.
1: Vagy narancssárga.
0: Nekem piros, hát ilyen mély vörös.
1: Én úgy tudom elképzelni a ruhájukat, mint tudjátok ezek a... hogy mondják
0: a
1: ezeket?
0: Papírruhák?
1: Nem, az indiaiaknak, tudod, mint amik vannak.
0: Ja, ezek, tudom, ezek a...
1: Meg amit lehet látni itt a kínai videókban, TikTokon,
0: ilyen
1: kis szarú, vagy mi a manók.
0: Tudom, miről
2: a
0: beszélsz.
2: Tehát a buddhista szerzetesek, ők olyanban vannak, ilyen piros, meg narancsárga,
1: tudom,
2: tudjátok, ilyen lebernyekben.
0: Olyan, hát olyan, mint egy, igazából, mint egy pap.
2: A filmekben, amikor szokott lenni egy ilyen szerzetes karakter, aki nem tudom, törökülésbe ül és lebeg, meg ilyenek.
0: Ja, a szőnyegen.
2: Azok így róluk, tehát akik így
1: az Aladdin.
2: Például.
1: Tehát, ja, de hogy így,
2: azok így róluk vannak mintázva.
1: Tehát,
2: hogy úgy képzeljétek el,
0: ha esetleg te buddhista szerzetes vagy, akkor kérlek hozz nekünk esőt, mert úgy érzem ránk fér. Minden esetre mi most hallgassuk meg Miley Smith és Neil Horan közösét, a Drive Safe-et.

0: legtöbb sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rovar jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletransplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Rocsalov Maja, Hedrick Mira, Bali Villő és Sarfjanka. Most szó lesz a Starban Sztárról, és arról, hogy egy napány miatt tört ki verekedés egy görög strandon. De mindezek előtt érkezzen Davidtől a Félit.

0: 95 táskarádiót, te is beleférsz. Napágy miatt tört ki verekedés egy görög strandon. Szemtanúk szerint a két férfi Aténtől nem messze strandon került összetűzésbe, majd a szópárbaj hamar tetlegességig fajult. A verekedésben végül mások is részt vettek. A helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A fiatalabb, 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nőt szintén bilincsbe vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újra élesztést, végül a kórházban elhunyt. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobban. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát. Hát ha őszinte akarok lenni, a hír alapján valószínűleg nem hirtelenséggel hunyt el a férfi. Ugyanakkor mint két idős férfiről beszélünk.
1: Na várj, amikor olvasod, én nem hittem, hogy ebből az lesz, hogy az egyikük meghal a végén.
0: Én sem.
1: És azt hittem, hogy normális
0: én
1: sztori lesz.
0: Számítottam. Először is nekem valami feltűnt az itt témától eltévő, de vele volt egy 21 éves nő, egy 67 éves férfi, vajon miért volt vele? Mindegy.
1: Igen, érdekes. A másik, erős.
0: A másik...
1: De ki tudja, lehet a lánya volt.
0: Lehet amúgy, lehet, vagy valami ilyesmi. Nem viszont... Viszont azt nem, egyszerűen rengetegszer voltam szemtanúja olyannak, hogy az idősök kezdenek egy konfliktust. És legyen szó egy fiatallal szemben, legyen szó egy vele egy idősnek, egy idősebbel szemben, akkor is nagyon-nagyon sokszor van az, hogy egy idős kezdi. Én azt szeretném tudni, hogy ebben az esetben az napágy annyira fontos volt, hogy itt verekedésig kellett
2: de
0: menni.
2: Most gondolj bele, annyira hogy... fontos volt, hogy meghalljon valaki.
1: De most gondolj bele, mi van a sírjára írva, vagy nem tudom. Szeretettel és elhunyt egy napágy miatt.
3: Jó, ez biztos
1: egy napágy.
3: Jó, ez biztos, hogy nem írnák rá senkinek a sírjára.
2: Jó, vicces lenne.
3: Én amúgy ezt úgy embereknek talán a családnak annyira
2: nem. Megölt egy napágy.
4: Én amúgy ezt úgy tudom elképzelni, már mint abban, amit most Semira felolvasott, hogy ez a férfi, ő ott volt, tehát, hogy ő alapvetően nem szeretett volna ebbe részt venni. Ő várta a lefoglalt napágyjal, gondolom, a család többi tagjára.
1: Igen, tehát a család foglalta le, gondolom, ja.
4: Igen, és hogy valahogyan mégis belekeveredett, és hát 80, mennyi volt? 82?
1: 82, 8, igen.
0: Hát volt egy 76 éves, és aki meghalt, az 82 éves.
4: Tehát 82 éves volt, ez egy 82 éves, az egészségrendszered, meg az ilyenek, azok már nem annyira jók. Szerintem hát annyira a stressz okozta neki ezt, hogy igen, kapett kapunt.
3: Ja, hát még az is lehet, hogy nem tudom, infarktus kapott, és semmi köze nincs az egészhez. Tehát, hogy
4: ja, szegény most úgy van beállítva, hogy meghalt egy napány, mint a szudat közben a magas vérnyomása elvitte a csávveszunkat.
3: Hát épp az, hogy még nyomozzák, hogy miért halt meg, hogy ne
4: hát boncolás, kérlek szépen, ez nem is tudom, ez egy pár napja már megtörtént azért.
3: Hát jó, de azért, nem fogják, amit megvannak az eredmények, rögtön nyilvánosságra kerüljön minden, tehát az eredmények.
4: De én nem is ezt értem, hanem, hogy egy pár napon belül boncolásnak már meg kéne lennie, és hogyha már ekkora hír lett belőle, akkor már miért nem mondják el, hogy figyú, amúgy lehet, hogy egy lőtsebb miatt halt meg, nem is a napágy miatt, tehát, hogy
3: fegyvere képbe.
1: Ez a napágyal, meglőtték a napágyal.
4: Ja, igen, amúgy a napágyat rálőtték.
1: A napágyat
4: rálőtték.
1: Igen.
4: Igen, egy ágyúból a napágy így kijött, és így puff, és
1: tudod, hogy a villó arcába. Nem hallottál még róla? Tök híres dolog.
4: Amúgy igen, villó, te hol lesz barlangba?
3: De egyébként szerintem, tehát én azon gondolkodom, hogy akkor ez a férfi várt, ugye, családja lefoglalta a napágyat, és ott várt. És hogy lett ebből vitetett? Mi a 76 éves pali belekötött, hogy adja már oda a napágyat?
4: Szerintem ő nem.
3: Mert hogy verekedés lett belőle. Mert az volt, hogy eredetileg elkezdtek vitatkozni szóban, és utána kezdtek el verekedni.
4: De nem a nőci, meg a 70 nem tudom hány éves csávez kezdett el vitatkozni?
3: Nem, a kettő öreg csávon.
4: De várjál, volt egy fiatalabb csávon, meg ez a 70 valahányos, nem?
0: Nem, 86 és 82 éves.
3: A 76 éves volt a fiatalabb csávon.
0: Minden esetre ti ne veszekedjetek napágyért, hanem inkább hallgassátok meg Ariana Grande-től a 7 That I Made You Love Me-t.

90-től Táska Rádió, te is beleférsz. A Sztárban Sztár legújabb évadában 12 énekes méretteti meg magát. A show műsor rögtön egy drámai fordulattal zárult, ugyanis a szabályok értelmében már az első adás végén két versenyzőnek búcsúznia kellett a versenytől. Gallusz Niki volt az egyik első kieső, akinek a fiatal párja is reagált az azonnali búcsúzásra. Gallusz Niki és Kohánszki Roy búcsúztak a versenytől. Előbbi Katona Klári Hello című 1982-es dalával lépett színpadra, és bár számos néző szerint a zsűri alulpontozta az egyébként megható produkciót, végül mégsem sikerült továbbjutni a következő adásba. Nikit a 23 évvel fiatalabb szerelme, Pazicski Tibor

0: Tóni is élőben támogatta a stúdióból. Én bekönnyeztem, számomra a legjobb vagy, Nikim. Szerelmem, szeretlek, írta ki meghatódva Tóni. Hát számomra ez amúgy kicsit fura, mert hogyha van egy párja, akkor miért ilyet? Miért ír? Miért mond ilyet a gyerekkori szerelme?
1: Bármi.
0: Mert itt azt írta, hogy ugye a Gallus Niki volt az egyik első, aki kiesett.
1: De nem, de ez a Tóni, ez a párja.
2: Igen. Igen, és a pasia, ez a Tibi, Tibor, Tóni, valaki, és ő mondanám, hogy fiatalabb, mint a Niki.
0: Ja, értem. Akkor oké.
2: Hát,
0: mármint, hogy nem, vagyis most nekem ne. Mindegy.
1: De... Éljenek boldogul, de igen, hogy a 20, papa, tehát, hogy 23 éve fiatalabb szerelme, ez a Tibi, tehát ő a párja.
0: De mennyi idős a Gallus Niki, vajon?
1: Hát fogalmam
2: nincs. Őszintén még értem, nem hallottam a nevét.
0: De ismerős ez a Gallus név.
3: Nekem fogalmam is, hogy kicsoda ő, de amúgy néztétek ezt tegnap este?
0: Nem néztem.
1: Én se néztem most.
3: Nem néztem, mert nekem mára kellett tanulnom ugye dolgozatokra, de hogy nekem anyukám nézte, és hogy azt mondta, hogy... hogy elvileg ez a, hogy hívják, mert nem annyira színvonalas, mint régen volt. Tehát, hogy emlékeztek, hogy régen mekkora nézettsége volt ennek az egésznek, a viccek.
1: Na, mint a Starban Star.
3: Igen.
1: Tehát most a műsorra beszélsz. Egyébként igen. Én kicsit úgy voltam, tehát, hogy tavaly, nem tudom, akkor még néztem, mert tök vicces volt, mi az én műsorokban a válogatókat szeretjük a leginkább, mert azok azért viccesek, de azért vannak szép hangok is, tehát, hogy kb. Az a legjobb része a műsornak, és most már nem tudom, nekem így a zsűri se olyan nagyon szimpatikus.
3: Na, például van az X-faktor.
0: Ja, annak
3: a zsűris ízéját, ez teljesen átment ripacskodásba.
0: Amúgy őszintén szólva, hát most egy kicsit ez lehet, hogy megosztom, mit mondok, viszont én nekem szerintem az a tehetségkutató, ami a legjobban tetszik, az még mindig az X-faktor. Ugyanis engem, nekem a csillag, ugye most talán volt ez a Csillag születik, vagy meg aztán.
3: Igen, a Csillag születik, meg mind a kettő volt.
0: De amiben most a Marics Peti van, az a Megasztár. Na hát én a Megasztárba bele se kottyantottam őszintén, szóval mert nem érdekel. A Starban Star még azért érdekel, mert benne van a Stóbuci.
3: A Starban Starok azért nagyjából megtartották a zsűriüket. Tehát, hogy nagyon minimális. Tehát, hogy nem úgy cserélték le, hogy így egyből lecserélték valamit teljesen újra, hanem azért a régi embereket, akik már voltak benne, megtartották.
1: De két évvel ezelőtt, vagy két évaddal ezelőtt még teljesen más volt a zsűri. Tehát azóta már teljesen mindenki.
3: De minden évadnál újabb a zsűri. Tehát, hogy egy-egy embereket
1: vesznek ki. Nem egészen. Hát,
3: ugye a legeslegelső Starban
1: nagyon sokáig ugyanaz volt végig egyébként.
3: Ugye a legeslegelső Starban Starnál ugye a Majka volt, a Joci, a Tóth Gabi, meg a nem tudom kicsoda, ők négyen voltak, aztán a Majka meg a Joci átiratkozott a TV2, vagy RTL, valamelyik másik csatornában.
1: Tehát a Tóth Gabi, a Babett, a Joci, meg a Majka, ők szerintem egy-kettő, esetleg három évadon keresztül, ők így voltak végig egyébként mind, és utána volt az, hogy ugye a Majka meg a Joci átiratkozott, és onnantól lett így szépen lassan lecseregetve az egész bagázs egyébként.
3: Igen, de ők legalább lassan voltak, nem az volt, hogy meg régi embereket most berakni őt egy zsűrihez úgy, hogy nem tudom, van x3 vagy 4 év tapasztalata ebben.
2: Jó, szerintem abban megegyezhetünk, hogy lecserélődtek nagyon az emberek, de mindenkinek van tapasztalata, és ebből igazolni, hogy kihozhatnak valami újat.
0: Az biztos. Én kíváncsi vagyok, hogy nektek erről mi a véleményetek, és melyik műsort szeretitek a legjobban, de most következzen Jungle-től a Beacon 74 itt.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szárcsa Hotelben. A hatodik alkalommal megrendezett küzdelem sorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.

97 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja, Sarfjanka és Bali Villő. Meglepő produkciókból és különleges hangokból nem volt hiány az X-Faktor 2026 első válogató adásában, illetve újra fellángol egy bizonyos egészségőrület. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezzen Doja Cattal a Jealous Type itt a 97-en.

0: Lent fejt a táskarádió te is beleférsz. Leragasztják a szájukat, hogy jobban aludjanak, de életveszélyes lehet az újra fellángoló egészségürület. Néhány hete a természetgyógyászatért díjjal kitüntetett Spicer Gyöngyi, vagy ahogy sokan ismerik, Soma Mama Gésa, közé tett egy bejegyzést, amelyben betapasztott szájjal látható, és feltehetően alváshoz készülődik. Azt írja, hogy amióta elkezdte a Buteyko légzés tanfolyamot, azóta leragasztott szájjal alszik, és javult az alvás minősége. De állítólag veszélyes lehet, hogyha nincs orvosi felügyelet.
1: Hát nyilván megfulladsz.
0: Hát, figyelj, leragasztod a szádat, bedugulsz az éjszaka alatt, nem veszed észre, és megfulladsz.
2: Amúgy van erre egy csomó, láttam egy csomó ilyen videót. Nálam a nagybátyám olyan, hogy elalszik, ő elkezdi orrán venni a levegőt, és utána van egy idő, amikor ilyen nagyon mélyen alszik, akkor a száján veszi a levegőt. És nagyon sokszor ugye a száján lélegzik, az pedig nincs bedugulva az orra, csak a száján lélegzik. És ugye ez horkolással is jár általában, hogyha az ember a száján lélegzik, és pont a hétvégén volt szóban ez a tapaszt, hogy ez mennyire segíthet neki, de beszéltük, hogy oké, de mi van, hogyha tényleg bedugul az embernek az orra, és akkor tehát, hogy nem veszi észre az ember, hogy nem kap levegőt.
0: Vagy tehát alszik, akkor le van csak szépen lassan. Ha alszik, akkor csak szépen lassan megfullad.
3: Nem,
1: az agynak ilyen direkt ilyen dolgai, hogyha elkezdesz haldokolni, akkor nyilvánvalóan fáj, és felhívja a figyelmet, hogy ha amúgy haldokolsz.
3: Meg ez ugyanolyan, tehát, hogy mint például, amikor éjszaka már jönnek tőle neked a piros napok éppen. Uh-huh. Most nem tudom, hogy szép, így fogalmaztam szépen, de hogy arra is felkelsz.
1: Mi a
3: azt
1: havi
3: is
1: vagy?
3: Érzékeled. Igen.
0: Hát nem feltétlen.
2: Én sem. Reggelre már van. Tudom, hogy
0: igen,
2: van.
0: Tehát van, hogy felébredek rá, van, hogy nem, de alapvetően nem.
3: Én mindig felébredek abban a pillanatban, hogy megérzem, hogy ott van.
0: Szerintem meg tudsz fulladni álmodba.
2: Szerintem is, én támogatom a megfulladást. Mármint, hogy nem.
0: Igen, ne támogass.
3: Majd akkor neked fulladásos halált rendezünk, jó?
0: Inkább ne rendezünk senkinek semmi halált.
2: Nem, én már...
3: Inkább neked, Villó?
2: Én úgy értem, hogy...
0: Nem, kösz.
2: Én az ötletelet támogatom, hogy fulladásos halált.
0: Az elképzelés.
2: Igen. Na jó, az...
0: Szerintem csak mélyebbre ápsod magad. Korán van még ez.
2: De amúgy ti kipróbálnátok?
0: Nem. Biztos, hogy nem.
2: Hát én lehet.
0: Én biztos, hogy nem. Egyébként én is láttam beteg ilyen videókat, mire? Hogy tudjátok mit? Olyan videókat, hogy ilyen reklámozták, hogy jaj, ilyen, tudjátok, ez a ilyen nagyon teátrálisan előadott, amikor fekszenek az ágyba, és akkor a nő így fölkel, és ilyen nagyon idegbe van, mert hogy a pali a horkol, és akkor hoz egy ilyen tapaszt, ráragasztja az arcára, és utána így visszakutkozik, és milyen jól alszik, mert hogy a pali nem horkol, mert az arcára.

0: friss lendület, sztárok, pletykák és a te zenéd. Rövekker.
1: Feliz Cinco de Mayo!
0: Bruno Mars. Ez a Vekker.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Meglepő produkciókból és különleges hangokból nem volt hiány az X-Faktor 2026 első válogató adásában. Gáspár Laci szamuráj alter egójával tért vissza, Bay Alex és Gáspár Laci állva ünnepelték az X-Faktor első versenyzőit, Soler leoltotta Bay Alexet, Majka pedig nem kért mentortársai kritikáiból. Egy rekord is született, egyszerre 160-an mondtak nemet az egyik versenyzőre. A továbbjutók közül volt, aki a nagymamájával ünnepelt a színpadon, és az egykori élősós versenyző, Bagosi Alexa pedig lányát kísérte el a válogatóra.
1: Én amúgy láttam ezt, és annyira... Én nagyon X-faktor fanatikus vagyok, de csak a válogatót nézem, amúgy az élősóhoz meg a többi, amíg a tábort megnézem, az élősó már annyira nem izgat, mert ott már többé-kevésbé jók vannak, viszont a válogatót azt nézem, a kedvencem a Hörher László.
2: Többé-kevésbé jók vannak, tehát azt nézed, aki rossz.
1: Mondjuk, a Hörher László, aki idén kiadott egy verses kötetet, amit talán nem is mondjuk, hogy milyen, borzasztó amúgy, de nagyon jó.
2: Bár ő az, akire 160-an mondtak nemet, vagy mi?
1: Nem, a Hörher László az, aki mindig szétvár minden egyes X-faktorban gitárt a színpadon.
2: Igen, úgy van, hogy minden egyes évadban visszajön, és mindig szétver egy gitárt.
1: Igen, és énekel egyet, de azért szétver egy gitárt. De amúgy számomra a mostani zsűri, a Gáspár Laci a kedvenc, tehát hogy ő egyértelmű, hogy kell az X-faktorba, szerintem a Bay Alex is, a Majka is, viszont kövezzetek meg, én ezt a csajszit itt nem ismertem.
3: Melyiket?
1: Ez a Soler, nem tudom, hogy jól kell.
2: Soler, azt hiszem úgy kell kérteni a nevét.
1: Én ezt a csajszit itt nem ismertem.
3: Fogalmam
1: amúgy
3: sincs, hogy ki ez a
1: De amúgy aranyosnak tűnik, meg minden. Szóval szerintem amúgy nagyon jó az X-faktor most, és tegnap nem. Milyen vasárnap volt, szombaton volt, szombatonként van. De nagyon jó volt, én nézem.
3: Szerintem vasárnap.
2: Én erről a csajról egyébként úgy hallottam, hogy az is szerintem egy X-faktor kapcsán jött fel, sőt nem is, az volt, hogy volt itt szám a rádióban. És itt nálunk ment egy Soler szám, és fölírt valamiért, és a Jászmin mondta nekem szerintem, hogy ő egyébként egy magyar előadó, és hogy neki, és hogy ő most újabban lett felkapva, és hogy egyébként tök jó számai vannak meg minden.
1: És magyar számai vannak?
2: Igen, szerintem.
1: Ez magyarul énekel?
2: Igen, én úgy tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tudom. De hogy ő egyébként magyar előadó, és hogy elvileg tök jó. Úgyhogy én már hallottam róla. Viszont én az X-faktort meg nem néztem még.
1: Volt egy olyan jelenet, hogy tehát úgy képzeljétek el, hogy az X-faktor válogatón a Gáspár Lacin egy ilyen szamuráj öltözet volt, úgy nézett ki, mint egy szamuráj, és...
3: Mindig annyira nevetségesen öltöztetik be a zsűritagokat.
1: És voltam, talán ez a második selejtező, vagy mi ez, válogatónál igen, volt, amikor egy szamuráj kardot adtak neki, meg az elmúlt nem tudom hány évből képeket, meg videókat vetítettek le, benne volt az, hogy mennyit csalja haza magadnak, meg ilyenek, tehát hogy meg a mikrofon dobálós izék, szóval, hogy ilyenek voltak. Kicsit amúgy nekem olyan érzésem volt, mint akit így elbúcsúztatnak, de amúgy hál' Isten nem, szóval megnyugodott a lelkem.
0: Írjátok meg, hogy ti nézitek-e a műsort, és hogy mi volt számotokra a legemlékezetesebb pillanat benne, most pedig menjünk tovább Disclosure és Leon Thomas közösével a Deeperrel.

0: Égtök sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rova jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, a közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletransplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.

Fejtő Táskarádió, te is beleférsz, ez a Vekkár. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Rocanov Maja, Sarfenka és Bali Billő. Az utolsó fél órában szó lesz a Netflixen taroló Kruger sorozatról, illetve négy japán étkezési szokásról, amely meghosszabbíthatja az életünket. De mindezek előtt érkezzen Témin Palától a Loser.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. 4 japán étkezési szokás, amely meghosszabbíthatja az életet. Sokat tanulhatunk a kultúrájukból. Inkább többféle ételből egyél kevesebbet, mint egyből sokat. Zöldséget egyél sokat, egyél gyakrabban halat, és ne edd tele magadat.
1: De hát abban mi a vicces?
2: Egyébként jó tanácsok. Mármint, hogy ezek hasznosak.
0: Oké, a halason kívül nekem ezek eddig így bennem halat. Voltak. De nagyon szeretem a halat, de azért nem fogok minden nap halat tenni.
1: Ja, ez igaz.
0: Tehát, hogy én értem, a japánok, sushi, ilyen hal, olyan hal, szeretem a sushit, nincsen vele bajom. Nekem fél évente egy így bőven elég belőle, így köszönöm.
1: Nem is tudom, lehet, hogy valahogy így szerintem a mi kultúráknak annyira a halas ételek olyan nagyon nem képezik részét. Mert vannak dolgok, én nem tudom, mondjuk halászlé, meg nyáron a hekket eszik nagyon az emberek, meg
0: mert
1: minden.
0: Mert ezek de vannak hogy, nálunk ugye a Balatonban.
1: Igen, de hogy annyira nagyon nem, és szerintem inkább ezért nem eszünk annyira sokat halat.
3: Ja, yeah, magyarok inkább ilyen marha emberek.
0: Szó szerint.
1: Lehet, nem is tudom, hát ilyen hogy hívják ezt? Ilyen baromfi, meg elszasonlókat eszünk szerintem leginkább.
0: Inkább ilyen állati húsokat eszünk, tehát nem ilyen halat.
1: Hát a hal is állat.
0: Én értem, de akkor olyat mondok, ami füvet eszik, ha nyam, a zölde.
1: Szárazföldi állat, gondolom, arra gondolsz, hogy olyasmiket eszünk.
0: Igen, hát igen, meg egyébként. Ugye mi magyarok nagyon, nagyon szeretünk ugye vadászni, tehát nyúl.
3: Igen, Maja, nagyon szeretünk vadászni.
0: Nem, de hogy tényleg, tehát...
1: De egyébként igen, a vadhúst is elég.
0: Vadhús az nálunk elég épe van épülve az étrendben. Mondja, mondtad, hogy halászlé, tehát hogy azért az sem egy mindennapi fogás azért.
1: Nem, az is inkább úgy értve, hogy arra mondtam, hogy így a kultúrának mennyire része, és hogy a halászlé az ilyen karácsonyi kaja szokott lenni, meg ilyesmi, és ilyen más halas ételt, amit ilyen annyira nagyon ennénk, olyat én nem tudok egyébként.
0: Én lazacot bármikor tudok enni.
1: Az
3: jó, de
1: finom.
3: Nem feltétlen magyar dolog.
1: De az nem annyira része kultúrának, ellenben valóban nagyon finom. Oh, füstölt lazacot mondjuk.
0: Igen, meg ugye ez ne teljesen tele magadat, tehát, hogy...
1: Ez jogos, csak ha van valami kaja, ami nagyon finom,
3: ami nagyon sok van belőle,
0: amikor a nagymamád megcsinálja a kedvenc kajádat, és habzsidős van, és hamnyam.
1: Igen, és így muszáj, és úgy abban, hogy tele vagy, de muszáj még enned, mert finom, és még fér beléd, hát olyankor én nem tudom megállni, és elszek. Sok zöldséget enni. Én elég sok zöldséget szoktam enni. Egyébként én anélkül nem is szeretem, mert olyan száraz a kaja.
3: Akkor ezt megosztjuk.
1: Tehát, hogy ezt egyébként úgy szeretem. Inkább többféléből együnk kevesebbet, mint egyből sokat. Én alapból is így szoktam enni, már csak azért is, mert tudjátok, vannak ilyen családi rendezvények. Nem tudom, és mindenki az ilyen-olyan kaját. És én szeretem mindegyiket megkóstolni. És akkor meg inkább mindegyikbe leszek picit, és úgy szoktam.
0: Gondoljátok végig, hogy ti milyen egészséges ételeket tudtok bevinni a mindennapjaitokba, ami a hosszabb életért ad nektek lehetőséget, de most mi hallgassuk meg Coldplay és DNA közösétől az Olemáj.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Az utolsó, amiről ma beszélni fogunk, az egy elég érdekes téma számomra, meg gondolom Janka számára is, mert most a Netflixen befutott ez az új sorozat, mint tudjuk a Kruger, vagy magyarul az evezős lány. Na most ez a sorozat a top 10-ben a Netflixben már második hete, most már lassan harmadik hete benne van, ami azért elég nagy szó. És hát ugye egy sorozat nem lehet teljesen kiegészülve ez a szerelmi háromszög nélkül, úgyhogy Janka, felteszem a nagy kérdést, Team Josh vagy Team Cam?
1: Határozottan Team Josh.
0: Miért?
1: Nem tudom, nekem Cam soha nem volt így szimpatikus. Mármint, hogy ezt így az összes könyvben meg filmből tudom, hogy a jó fiú, aki is Golden Retriever, az nem annyira kapja meg soha
2: a csajt. Na várjatok, mert én meg nem láttam a sorit, és lehet, hogy a hallgatók között is van olyan, aki nem látta, úgyhogy egy kicsi leírás szeretnék, hogy így ez hát, miről szól.
1: Egy csaj elmegy egy helyre, mert kicsit csorú lesz a családja.
0: Igen, és elmegy egy helyre. Az van, hogy van a csaj, ez a Tigen Tao.
1: Igen.
0: És hogy, mint kiderült, az apukája egyébként ilyen nagyon nagy gazdag volt, ilyen befektetős, rengeteg szálloda izéjai voltak.
1: Viszont kiderül, hogy csalt.
0: Csalt, tehát, hogy lopott a pénzből, meg ahogy hívjákaiból, az FBI elviszi őket, és így a család, ugye az anyukája a Tigennek, meg ő ugye egyedül maradnak, visszamennek oda, ahol az anyukája felnőtt, abba a városba, ahol van ott egy ilyen elit iskola egyébként, igen, ami egyébként tök vicces, mert az az iskola ugyanott forgatták az utódokat, ha megnézed.
1: Tényleg, azért volt olyan ismerős.
0: Igen, én is néztem, mondom, és így néztem, hogy ez nekem miért ismerős, és pár nappal később feldobta nekem a TikTok, hogy ez ugyanaz a hely.
1: Á, azért volt ismerős.
0: Igen.
1: Na igen, és akkor ugye a csaj eddig ilyen nagyon nagyon elismert, egy, ilyen, nagyon jó ilyen evező volt.
0: Ugye evezett egyénibe. Viszont...
1: De nem az a kenú vagy kajak, hanem amikor hátrafele mész, és
2: tudom, mi az evezés.
0: Igen, amit a Jászmin is csinál.
1: Mm-hmm.
0: Na, igen. És akkor van ennek a sulinak
1: evezőcsapata, de csak fiú.
0: Igen.
2: Aha.
0: Na most a Tigen este belopózik oda, hogy hívjákhoz, és kilop egy hajót, amitől ugyanis a csajosunk büntetés kap, és ott kell felmosogatnia, meg mit tudom én.
1: És akkor közül teszi a megjegyzéseit, persze, mert nagyon-nagyon érti a szakmáját, és ezért így mondja, hogy hát szerintem meg kéne serélni azt a kettő embert, meg az úgy nem lesz jó, és akkor végül...
2: És akkor így látják, hogy ő tényleg ért.
1: Igen,
2: hozzá,
1: és akkor így felveszik, és ő lesz a...
0: Izé...
1: Nem tudom azt, hogy hívják magyarul.
0: Az a baj, hogy én sem, ez az ember, aki igazából...
1: Elől és hajtja a csapatot, így kiabál nekik, hogy hajrá.
0: Ő az irányító, ugye ő kormányozza, mivel ugye akik elveznek, akik nem tudnak kormányozni, ő
1: nem
0: kormányozza.
1: Látszak. Aztán kormányosnak hívják?
0: Igen.
1: De lehet,
0: hogy úgy hívják. Valószínűleg egyébként úgy hívják. Na, és akkor van két Chávez, a Cam és a Josh. Na most elmondom neked, Cam...
2: Szerelmi háromszög mi...
0: Kemmel van a legelején.
1: Spoilereket azért nem mondjuk.
2: Ja igen, azért nem mondjatok el mindent, de a két Pali.
0: Igen, Kemmel van két igen. Pali. Van a, én a Kemmet egyébként ilyen kis Black-et. Tehát, hogy nekem nagyon ez a vága.
1: Inkább Golden Retriever. Az ilyen...
0: Nekem
1: a szokásos ilyen kedves, okos, szegény, de ő annyira önfeladó.
0: Aztán a negyedik résztől kezdve egy totális bunkó, és hát

0: Igen, de hogy eredetileg, meg az elejétől kezdve ugye ez a Josh az, aki nagyon-nagyon bunka viselkedik, majd a végére ő lesz a szimpatikus.
1: Jó, de az mindig azok a legjobb karakterek, akiknek így kiderül, hogy igazából van valami mélységük. Igen. Hát majd kiderül, ugye?
0: Igen. Én azt mondom, hogy mindenképpen nézzétek meg, mert iszonyatosan jó ez a sorozat, és jönni fog, már bejelentették a második évadja is. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Tegan kit fog válaszolni. Írjátok meg nekünk, hogy Team Cam vagy Team Josh vagytok. Szeretettel várjuk a kommenteket. Mi viszont most megyünk tovább Tate McRae, Tit for Tat-tel. Szép napot nektek, sziasztok!

0: Rádió esti sója. 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i sója a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos showműsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világszínpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a mi ez a nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeria törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Pinter Oliver és Kuruc Regina. Hallottál már arra a cégről, mely arra hivatott, hogy megtisztítsa a világ vizeit a rengeteg szeméttől? Ez a cég a For Ocean. Akárcsak egy szuperhős akciófilmben, két srác elhatározza, hogy saját kezükkel mentik meg bolygónk vizeit a pusztulástól. Ami nagyon elszomorító, hogy a történetben szereplő főgonosz az emberek, akik olyan nagy mennyiségű szeméttel árasztják el a tengereket és az óceánokat, hogy rengeteg állat életét veszti nap mint nap.
1: Na de ahogyan a szuperhősök se várják, hogy más megoldja helyettük, úgy szerencsére Alex és Andrev sem tétlenkedtek. Egy Bali szigetén töltött szörfös nyaralásuk során határozták el, hogy sok kicsi sokra megy alapon nekilátnak megtisztítani az óceánok vizét a mérhetetlenül sok műanyag hulladéktól. Nekiláttak tehát a két kezükkel megtisztítani a Bali partjait, és mindközben kidolgozták a For Ocean alapítvány ötletét, és rögtön az alapítás évében 262.714 font, azaz több mint 119.000 kg szeméttől szabadították meg a vizeket.
0: 100%-ban újra hasznosított hulladékból gyártott karkötőket készítenek, bárki megvásárolhatja az interneten vagy együttműködő partnereiken, mint az Elemvitálon keresztül. Bár a termékek árait sokan nagyon drágának gondolják, mégis a környezetről van szó, és a bevételt arra fordítják, hogy főállású szeméthalászokat alkalmaznak, akik egész éven át, heti 7 napon keresztül járják a tengereket és az óceánokat, és szemetet halásznak.
1: Ezen kívül olyan strand és tengerfenék tisztító akciókat is szerveznek, melyhez bárki csatlakozhat, akár egy nyaralás során is. Szerencsére annyira népszerűek ezek a közös környezettisztító események, hogy 2017-ben már 16 országban jelentkeztek önkéntesek, hogy tisztább és élhetőbb környezet és jövő teremtsenek világszerte. Alex és André példája tökéletesen bemutatja, hogy minden apró tett számít. A For Ocean szervezet célkitűzése, hogy elérjék az 5 millió fontnyi, azaz 2,3 millió kilogramnyi hulladék eltávolítását a környezetből. Ebben akár te is segítségükre lehetsz, akár önkéntesként, akár egy karkotő megvásárlásával, melynek bevételéből egy font, vagyis majdnem fél kiló szemét kihalászását tudják fedezni.
0: Ráadásul a karkötő árából támogatást kap a karkötő csomagolásának hátlapján szereplő tengeri állatot, élőlényt, delfint, rozmart, bánát, tengeri teknőst, cápát, korallt, jeges medvét segítő szervezet is. Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket választunk a jó alvásért. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Manapság egyre többet jön szembe velünk az, hogy milyen káros is a ruhagyártás. Viszont egészen eddig nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy miért is. Szóval itt az ideje a válasznak.
1: Az első lépés a plázákhoz vezető útig a ruhák legyártása. Például a pamut ruhákhoz gyapotot kell termelni. Igen, már ez is káros a környezetre. A gyapothoz ugyanis egy halomravarírtószer és borzasztó sok víz kell. Sőt, a világ összes haszonnövénye közül a gyapothoz szükséges a legtöbb vegyszer. De nem elég, hogy ezek az anyagok rossz hatással vannak a környezetre, a dolgozók egészségét is tönkreteszik. Az egyetlen megoldás itt az organikus gyapot lenne, de ez sajnos mindössze 1% az össztermelésnek.
0: További hatalmas probléma a ruhák színezése. A festékanyagok egy része ugyanis rákkeltő vegyületeket tartalmazhat. Ezután a színezett anyag varrodákba kerül, ahol nők ezrei dolgoznak ébérért. Aztán következik a szállítás. A ruhákat hajóval, vonattal és kamionnal szállítják. Az export és import viszont jelentős szénkibocsátással jár. A világszintű gyártás 1994-től 2014-ig 400%-kal nőtt. Ez körülbelül 80 milliárd ruhadarabot jelent évente.
1: Minden ruha még egy fontos és rendkívül káros folyamaton átmegy. A mosás. A mosógépek rengeteg energiát és vizet használnak fel, de a szárítógépeknek több mint 6-szor annyi energia szükséges, mint egy mosógépnek. Emellett a kritikus pazarlás és szennyezés mellett nem csoda, hogy a ruhaipar az olajipar után a második legszennyezőbb.
0: No de itt jön a kérdés. Ha ez a folyamat ennyire káros, mit tehetünk mi, hogy megállítsuk? Az első lépés az organikus pamutra váltás, az újrahasznosított anyagokból készült ruhák előnyben részesítése, valamint a használt ruha vásárlással való megbarátkozás lehet. Az is sokat segít, ha megpróbálunk kevesebbet mosni, így nem használunk el nagy mennyiségű vizet, valamint a ruhák kevesebb szeri mosása meghosszabbítja az élettartamukat is. Ha kedvenc pólód el is szakad, ne hajíts ki azonnal az ablakon. Próbáld megjavítani, vagy ha már nem lehetséges, ahelyett, hogy kidobnád, inkább vidd el egy adománygyűjtő szervezethez.
1: Mert ez is hatalmas probléma, az a nagy mennyiségű ruha, amit minden évben kidobunk. Európában minden ember évente körülbelül 26 kg ruhát vesz fel, majd 11 kg-ot kidob. Ezeknek a kidobott ruháknak 87%-a kommunális hulladékként végzi, vagyis válogatatlan formában lerakókba vagy égetőkbe kerül. Eközben világszerte 1%-át használjuk újra a textil hulladéknak. A ruhákból a szintetikus anyagok és vegyszerek a levegőbe, a földbe és a vízbe jutnak. A biológiai lebomlásuk pedig 200 évig is eltarthat.
0: Számos kezdeményezés indult a fenntartható divat kapcsán. Például sokan több hónapig vagy egy évig nem vásárolnak ruhát. Többek közt egy magyar divatújságíró, Mengyán Eszter is vállalkozott erre. Egy vele készült interjúban arra is kitért, hogy mennyire megrémítette a ruhaipar ilyen szintű káros hatása. A gyapott termesztés, a különböző vegyszerek gátlástalan használata és a ruhák megvarrása mögötti szomorú és felháborító igazság a napi 16 órát robotoló nőkről és gyerekekről mind arra ösztönözte, hogy belevágjon a kihívásba.
1: Valamint egyre több etikus divatcég kezdett munkába, és szerencsére fejlődés mutatnak. Na de mit nevezünk etikus cégnek? Például az olyan márkákat, amelyek nem számtalan vegyszerrel és rovarírtóval állítják elő a pamutot, vagy az olyanokat, akik rendes megélhetést biztosítanak a dolgozóiknak. E cégek sokkal minőségibb ruhákat állítanak elő, amik jóval tovább hordhatók. Magyarországon elérhető cégek például a Touch Me Not, a Leslo Fashion, vagy az Oat AV.

0: 97.5 Társk Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Bali Villő, Sarf Janka, Hedrich Mira és Szigő Barnabás. Évszázadok óta tartó rejtély után kiderült, a magyarok ténylegesen leszármazottai-e a hunoknak. A hun magyar rokonság rejtélye megoldódott? Az elmúlt évtizedek egyik leghevesebb tudományos és közéleti vitája a magyarok eredete és a hunokkal való rokonság kérdése volt. Egy friss nemzetközi archeogenetikai kutatás azonban új fényt vet a történelmi kapcsolatokra. A kutatás szerint a magyarok közvetlen genetikai kapcsolatban állnak a hunokkal.
1: A kutatás fő eredményei. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban 9 hun, 143 avar és 113 honfoglaláskori magyar genetikai mintát elemeztek. A kutatók három úgynevezett bevándorló mag populációt azonosítottak, amelyek az egyes korszakokban friss Európán kívüli eredetű népességet viseltek. A hunok, az avarok és a honfoglaló magyarok genetikai magja is a mai Mongólia területéről származik, és kapcsolatba hozható az ázsiai Xiongnu ázsiai hun birodalommal. Ez a felfedezés összhangban áll korábbi történeti felfedezésekkel, miszerint a hunok leszármazotti szerepet játszottak a Kárpát-medence benépesítésében.
2: Finnugor vagy hun eredet. A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a honfoglaló magyarok genetikaiak nem mutatnak kapcsolatot a proto-ugor, finnugor népessége. Ezzel cáfolják azt a korábban széles körben elfoglalt elméletet, hogy a magyarok a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó népek közvetlen leszármazottai lennének. Ehelyett a honfoglalók genetikai háttere sokkal összetettebb, a hun és avar rokonság mellett iráni és más eurázsiai keveredések is megjelennek.
0: Mit jelent ez a magyarság történetére nézve? A kutatók arra is rámutatnak, hogy a honfoglaló magyarok nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem genetikai rokonságban álltak már a korábban itt élő népességekkel. Ez azt sugallja, hogy a magyarok ősei szerves részét képezték a Kárpát-medence történetének, és nem kizárólag bevándorlóként érkeztek ide.
1: Történeti és tudományos kontextus. A hunokkal való rokonság kérdése régóta megosztja a tudományos közvéleményt. A nyelvészeti és régészeti kutatások sokáig nem igazolták a szoros kapcsolatot, mivel a finnugor nyelvcsaládba tartozó magyar nyelv és a hunok nyelvi öröksége között nincs közvetlen kapcsolat. A genetikai vizsgálatok azonban most új irányt adhatnak a kutatásnak. Bár a kutatás új adatokkal szolgált, még mindig nyitott kérdés, hogy a genetikai eredmények miként illeszkednek a kulturális és nyelvi örökséghez. Az is izgalmas lehet, hogy a hun-magyar rokonságot hogyan fogadja majd a történész és régész közösség, illetve milyen hatással lesz a nemzeti identitásról szóló diskurzusra. A hun-magyar kapcsolat újraértelmezése nem csak a múltunk megértését gazdagítja, hanem a jövőbeli kutatások számára is kiinduló pontot adhat.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 9-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. A Nike története. A Nike egy amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, amelyet Bill Bowerman és Phil Knieff alapított 1964-ben. Eredetileg a Blue Ribbon Sports néven. Az alapítók eredetileg a japán Onitsuka Tiger sportcipőket importálták, árulták az Egyesült Államokban. A vállalkozásukat 1971-ben átnevezték Nike-re, az ókori görög győzelmi istennőről elnevezve.
1: A Nike sikere részben a cég marketing stratégiájának és az ikonikus swoosh logójának köszönhető. Az első Nike cipőpár, a Waffle Trainer 1974-ben jelent meg, és hamarosan az egyik legnépszerűbb sportmárkává vált. A cég tovább bővült, diverzifikálódott, és ma már nem csak sportcipőket és ruházatot, hanem sportszergyártással kapcsolatos különféle terméket is gyárt. A Nike a sportolók és a hírességek által népszerűsített Just Do It szlogenjéről ismert, és a vállalat az évek során számos sportszergyártó és cipőmárka felvásárlásával tovább erősítette a piac pozícióját.
0: Fontos megjegyezni, hogy a Nike nem csak termékeivel, hanem az üzleti és marketing innovációjaival is hozzájárult a sportáruházati iparág fejlődéséhez. A vállalat márkája és termékei világszerte elismertek és széles körben használtak a sportolók és a sportkedvelők körében. És íme egy pár információ Phil Knieffről.
1: Phil Knieff, teljes néven Philip Hampson Knieff, az amerikai sportáruház és cipőgyártó vállalat, a Nike alapítója. Oregon állam Portland városában született 1938. február 24-én. Phil Knieff sportolóként kezdte pályafutását, és a futballcsapat tagjaként részt vett az Oregoni Egyetem futballprogramjában. Az egyetem évek során kezdett el érdeklődni a sportcipők és a sportruházatok iránt.
0: Az 1960-as évek elején együttműködve a futballedzőjével, Bill Bowermannal, Phil Knieff elkezdte importálni sportcipőket Japánból, különösen az Onitsuka Tiger márkájukat. Ezt a vállalkozást eredetileg a Blue Ribbon Sports néven alapították, és a két vállalkozó kisebb sportboltokban kezdte árusítani a japán sportcipőket.
1: A Blue Ribbon Sports sikeresen bővült. Phil Knieff és a Nike sikere a cég elhivatottságain, innovációin és markáns marketing stratégiáján alapult. Knieff 2004-ben lemondott a Nike vezérigazgatói posztjáról, de továbbra is aktív maradt a vállalatban, és továbbra is jelentős szerepe volt a Nike vezetésében. Phil Knieff személyes történetét részletezi a Súdok című önéletrajzi könyvében, amely bemutatja a Nike vállalat korai éveit és fejlődését. És te melyik sportmárkát szereted?

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kosztyák Ignác, Solymosi András és László Vivien. Angliában található a White and Griffin fogadó, mely 1681-ben épült. Elsőre igazán csendesnek és nyugodtnak tűnik a hely. Történelmiesen néz ki, sok festmény, régies bútorzat és óriási csillárok. A napokban hotel és étterem kocsmaként üzemel, viszont egy meglehetősen erőszakos szellem is éli.
1: Andrew Williamson parakutatónak sikerült lencse végre kapnia a rejtélyes korsódobáló szellemet. A képen egy halvány női alak látható, akinek mikor kedve támad, hozzávág egy-egy korsót a neki nem tetsző italozó vendégekhez. Volt, hogy már polcokat is felborított, és még egyéb rongálásokat tett. Emiatt a hely veszélyesnek mondható, de ez nem riasztja vissza a vendégeket, sőt sokan azért mennek oda, hát ha pont akkor lesz kedve a szellemnek pár korsót elhajítania.
0: Egy férfi 2015-ben elment a hotelbe, hogy megbizonyosodjon a paranormális jelenségekről. Majd a szállás értékeléséhez ezt írta.
2: Igen, láttam egy szellemet. A szobánkból nagyon sok furcsa zajt hallottunk a bár felől. Az ott tartózkodásom alatt láttam egy szellemet, egy női alakot, tényleg láttam. Ez egy kissé megijesztett, így szóltam a vezetőségnek, akik kicsit sem lepődtek meg ezen. Összességében minden jó volt, leszámítva éjjel a zajokat, zörejeket és a szellemet.
0: Hogy miért ilyen dühös, ha italozó férfiakat lát, az még mindig rejtély. Ha kíváncsi vagy rá, hogy tényleg létezik-e a szellem, akkor irány a White and Griffin fogadó.
3: Társ.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban 5 plusz 1 tippet hoztunk el nektek, hogy hogyan legyetek környezettudatosak.
1: Első tippünk, hogy ha tehetitek, válasszátok a helyi termelők kínálatát, mivel így őket is támogatjátok, de ami a legfontosabb, hogy csökkentitek a szállítás káros hatásait, például a szén-dioxid kibocsátást.
0: Második ötletünk, hogy otthonotokban cseréljétek le izzóitokat az energiatakarékos darabokra. Lehet, hogy ezek kicsit drágábbak, de előnyük, hogy 75%-kal kevesebb áramot fogyasztanak, és élettartalmuk tízszer hosszabb, mint a normál izzóké.
1: Harmadik javaslatunk, hogy a tehetitek autó helyett használjatok tömegközlekedési eszközöket, például busz vagy vonatot, illetve a melegebb időkben a kerékpározás és a sétálás is nagyon egészséges, de a telekocsi rendszert is igénybe vehetitek. Viszont ha mindenképpen autóba kell ülnötök, gyakran ellenőrizzétek járművetek műszaki állapotát, mivel egy rossz műszaki állapotú autó sokkal többet fogyaszt, mint egy jól karbantartott. Ezen kívül még rengeteg más mód is van, hogy az utakon környezetbarátabbak legyetek, például, hogy minimalizáljátok a klíma használatát, hajtsatok lassabban, és ne pakoljátok tele csomagtartótokat.
0: Negyedik tippünként próbáljátok meghanyagolni az eldobható műanyag tasakokat és palackokat, mivel ezek lebomlási ideje közel 150 év is lehet. Helyette inkább próbáljátok ki a vászon bevásárló táskákat és a kulacsokat, mivel ezzel nem csak a természetet véditek, hanem pénztárcátokat is. Gondoljatok bele, mennyivel több pénz az, ha minden vásárlás, illetve ivás alkalmával megveszitek ezeket az egyszer használatos műanyagokat. Azt meg már nem is kell mondanunk, hogy egy szép bevásárló táska és egy szép kulacs mennyivel jobban mutat az ember kezében.
1: Következő tippünk, hogy ültessetek fát, mivel ezek oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, árnyékot adnak, ami a nyári melegekben akár életet is menthet, mindemellett otthont adnak a madaraknak, és ha jól jártok, még gyümölcs is teremhet rajtuk.
0: Utolsó tippünk, hogy takarékoskodjatok a vízzel, mivel ez földünk legnagyobb kincse. Ma már sajnos több milliárd emberi legészséges ivóvíz hozzáférése nélkül. Mi még szerencsére nem érezzük ennek a hiányát, de közös felelősség.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt. Állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok. Y'all ready?

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A hatodik alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: A Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Nerevecki Máté. Manapság a fake news és a clickbait, azaz a kamu hírek és a kattintás vadász hírek már a média alapvető fogalmaivá váltak, hála azoknak, akik félrevezető címekkel és hatalmas piros nyilakkal csalogatják az olvasókat, hogy rákattintsanak az adott cikkre. Legalább egyszer mindenkivel megesett már, hogy bedölt egy kamu hírnek, és lássuk be, nem is olyan könnyű elkerülni ezeket. Most bemutatunk pár ilyen híres álhírt és összeesküvés elméletet.
1: Az összeesküvés elméletek koronázatlan királya, a mérgező kondens csík elmélet, sajnos vagy nem sajnos, számos hívőt tudhat magának világszinten. A hívők szerint a cél lehet a népességszabályozás, az időjárás befolyásolása, vagy épp a globális felmelegedés megakadályozása vagy felgyorsítása. A valós magyarázat, hogy a hajtóművekből kiáramló égéstermékekre kicsapódik, kifagy a légkörben lévő vízpára, pont úgy, ahogyan a normál felhőképződés során is a levegőben lebegő kis porszemcsék.
0: A műanyag zacskós rizs elméletet egy olyan videó indította el, amiben azt próbálták bizonygatni, hogy Kínában még a rizs is műanyagból készül, pedig a felvétele csak a műanyag gyártáshoz szükséges pellet készülését lehetett látni. A pánikot azt fokozta tovább, hogy egy indonéz nő azt állította, hogy családjában többen is rosszul lettek a műanyag rizs fogyasztása után. A hatóságok természetesen bebizonyították, hogy a zacskós rizs nem tartalmaz műanyagot a zacskón kívül.
1: A koronavírus járvány elején felröppent a hír, hogy a híres focista Cristiano Ronaldo átmenetileg kórházzá alakította szállodáit a betegek számára. Ebből annyi igaz, hogy Ronaldo tényleg sokszor nyilatkozik a vírus elleni védelem fontosságáról, de kórházat azért nem alapított.
0: Bizonyára mindenki szembe találkozott már azzal a videóval, amin egy amerikai golfpályán lefilmezett közel 4,6 méteres óriás aligátor kószál. A Guardian saját felületén számolt be az esetről, ráadásul egy korábbi 5 méteres példány befogását is megemlítették. A videó azonban több árulkodó jelet is tartalmaz, amelyek alapján hamar kiderült, hogy csak ügyes kreatív animációs szakemberek állnak a videó mögött. De az se szégyen, ha te is elhitted ezt a hírt, hiszen a floridai golfpályákon egy aligátor olyan, mint nálunk egy galamba nagyvárosban.
1: Egy kissé kakukk tojás az az eset, amikor egyetemista macedón tinédzserek 2016-ban az amerikai elnökválasztás témája körül alkottak egy egész fake news hálózatot. A tinédzsereket ráadásul nem is érdekelte a politika, csak szimplán pénzt és hírnevet akartak, és ezzel még büszkelkedtek is számtalan amerikai hírportálnak. Az már csak haba tortán, hogy a macedón városban külön kultusza lett a fiataloknak.
0: Nektek mi volt a legelképesztőbb álhír, amit hallottatok? Írjátok meg Facebookon!

0: 95 táska rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az axolotl. Az axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt háziállatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A hieroglif és hieroglifikus szavak jelentése szentírás. A hellenisztikus korban, ugyanis Egyiptomban már csak jelentősebb állami és vallási épületeken alkalmazták. Hieroglif írásnak nevezzük a képírásos, vagy a képírásból kialakult logografikus írásokat, különösen, ha vallásos jellegű jelekről van szó. A hieroglif írások alapvetően szóírások. Az egyiptomi írás például már az időszámításunk előtti 3. évezred elején az ABC összes mássalhangzóját és sok magánhangzóját is külön jelölhette. Az első ismert hieroglif írások körülbelül egy időben jelentek meg Mezopotámiában és Egyiptomban. A prezumer képírás később az írás technika miatt ékírássá alakult.
1: Az egyiptomi hieroglif írás első emlékei az archaikus korra tehetőek, mint a Narmer paletta vagy a Dzser szikla feliratai Núbiában. A hieroglif írás fejlődésének több útja ismert. A történelemben a leghosszabb ideig alkalmazott írásrendszer az óegyiptomi írás, amelynek majdnem 4000 éves története során több változás is megfigyelhető. A képregényszerű feliratok szabadrajzai idővel egységesedtek, kialakultak az egyezményesen használt piktogramok. Ezeknek formája és elhelyezésük módja is szabványosult. Bizonyos esetekben még a jelek sorrendje is módosul.
0: A hieroglif írás egyszerűbb és papíruszon könnyebben írható jelekké változott. Ezt nevezzük hieratikus írásnak, mely a középbirodalom idején már feltűnik falfestményeken és koporsó szövegeken is. A hieroglif írás a kőfaragványok és egyéb ünnepélyes feliratok készítésére szolgált. Az utolsó egyiptomi hieroglif feliratok a késői római birodalomban, a kereszténység korszakában, az 5. században készültek. Ezután az óegyiptomi írás teljesen feledésbe merült.
1: Kelet- és Dél-Kelet-Ázsiában mai napig használják a hieroglifikus írásokat. Mai állapotukban az eredeti képjel nem olyan ismerhető fel. Fokozottan áll ez az egyszerűsített írásmódokra is. Közép-Amerikában a maja írás és annak feltehető elődje az olmék írás használt hieroglif jeleket. Az olmék írás nagyon friss felfedezés, csak az 1990-es évek végén került elő az első olmék felirat. Korábban a térség történelmével foglalkozók nem is sejtették, hogy az olmékoknak volt írásbeliségük. Szimbólumaik, növények, rovarok és egyelőre teljesen ismeretlen jelentésűek. 97.5 All the time. Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bodonyi Dániel és Nagy Dorina. A következő percekben a zene jótékony hatásairól lesz szó. A zene és a hangok ugyanúgy mindennapjaink része, akár az evés vagy az alvás. Ahogy táplálkozási szokásainkra vagy a mindennapi rutin elvégzésére is figyelmet szentelünk, ugyanúgy érdemes a minket körülvevő hangokhoz, zenéhez is tudatosabban hozzáállnunk.
1: Már egészen pici korban, ha nem is érti a szöveget, átérzi a dallam hangulatát. A zene közvetlenül váltja ki az érzelmeket, hiszen mindenre befogadóak még, a dalok éneklése vagy meghallgatása fejleszti a gyermekek érzékenységét, fogékonyságát, színessé teszi az érzelmi világukat. A zene hat a gyermekek értelmére. Fejlődik a gondolkodása, emlékezete, képzelete. Még a testi fejlődésre is hat, hiszen a zene lüktetése jótékony a koordinált mozgásra.
0: Melyek azok a környezeti tényezők, amelyek a zenei fogékonyságunkra hatnak? Például, ha olyan környezetben élünk, ahol zenélnek vagy zenét hallgatnak, és ezt értéknek tekintik. Környezeti tényező, ha valaki gyerekként találkozik a zenével, ha bátorítják az éneklésre, ha élvezi a zenélést és sikereket ér el vele.
1: Mennyit számít a gyakorlás a zenékészségek kialakulásában? Egyes kutatók megpróbálták ezt számszerűsíteni, és körülbelül 10 000 órára becsülték a szükséges gyakorlást ahhoz, hogy valaki elérjen a zenélésben egy magasabb szintet. Ez természetesen függ az egyén tehetségétől és kitartásától is. A gyakorlás nagyon sokat számít, mert a zenei képesség így fejlődik.
0: A zenetanulás felnőttkorban segíthet-e fiatalon tartani az agyat? A zenélés, az éneklés nagyon hasznos az időseknek, gyorsítja a kognitív tartalékot, javítja a kedélyt. Az agy időskorban is létrehoz új idegsejteket. A tanulás által létrejött új készség relatíve fiatalon és működőképesen tartja az agyat.
1: Hogyan változik a zenei ízlésünk? A zene természetesen az idő múlásával is fontos szerepet tölt be az emberek életében, de azt, hogy mit hallgatunk, általában az élethelyzeteink határozzák meg, valamint az, hogy milyen szociális és pszichológiai igényekkel kell szembenéznünk.
0: Kodály Zoltántól származnak a következő gondolatok. A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert, a szép befogadására formálja ízlését és emberi magatartását.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISS alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicz Ferenc, szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszereg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. A Carson Coma az egyik leghíresebbé vált feltörekvő magyar együttes. A zenekar mostani felállásban 2018 óta zenél, bár az együttes még más felállásban gimis zenekarként is működött.
1: A banda énekese és egyik frontembere, Fekete Giorgio, félig olasz származású, csak 2007-től fogva él Magyarországon. A Carson Comának egyébként olasz nyelvű száma is van, érdemes meghallgatni. Sok ütős számon kívül neki köszönhetjük a Big Like közmondást.
2: A zenekar másik főszövegírója és dalszerzője Héra Barnabás, akinek tulajdonítható többek között az Immunissá válunk, a Cringe Days, az Én még sohasem és az Elmélkedések egy magasabb rendű életforma esetleges hiányáról dalszövege is. Barnét nagyon érdekli a politika, azt is el tudná képzelni, hogy 20 év múlva politikai újságíró vagy második kerületi polgármester lesz. Ha ezt a pályát választja, Giorgio lenne a strómanja.
0: Kun Bálint a billentyűs, csodálatosan tudja szavalni a bűnbánó elefántot, oda van a piros vita tigrisért, profi zsonglőrködik, és a többiek szerint a csapat legokosabb tagja.
1: Egyik gitárosuk, Bona Zsombor, aránykező szólóit sok dalban hallhatjuk. Mint a Song About My Grandma klipjéből is kiderült, neki megvolt a bónusz is.
2: Jónás Attila a basszusgitáros csodálatosan reklámozza a banda brandjét, és professzionális sörnyítónak minősül. Gál Péter oda van az Abba Tribute bandákért, és szeretne orgonista lenni a saját esküvőjén.
0: A zenekarnak egyébként az első albuma a Cold Roll Club volt, aminek a nagy része angol nyelvű dalokból áll. Az albumon lévő Song About My Grandma videóklipje még a magyar klipszemle fődíját is elnyerte.
1: A zenekarnak egyébként a klipjeit is érdemes megnézni, mivel az abszolút kaotikus vizuállal felfegyverkezett videók nagyon hozzájárulnak a számok hangulatához.
2: Érdekesség az is, hogy a pandémia, igaz, a zenekarnak sem volt könnyű időszak, sikerük mégis felfelé ívelt. Ugyanis ebben az időszakban a banda felvette a második nagy lemezét, és tavasszal fonogram díjasokká váltak az év felfedezettje kategóriában.
0: 2022-ben kiadták harmadik nagy lemezüket. Ennek az előfutára volt az osztálytalálkozó. A digitális analóg elég kísérletező, zeneileg és szövegileg egyaránt. Ajánlom mindenkinek a Carson Comát, mert a rock műfajon belül annyi mindent kipróbáltak, hogy garantáltan mindenki talál az ízlésének megfelelő dalt.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarf Janka. Egy csak nők által ismert nyelv, a nüsú. A Hunan tartományban, Kína hegyekkel körülvett, a világ többi részétől elzárt falvaiban alakult ki a nüsú nyelv, amelynek szó szerinti jelentése a nők írása. Ez az egyetlen olyan nyelv a világon, amelyet kizárólag nők ismertek és használtak a történelem során. Miért volt szükségük saját nyelvre? Mert ezen keresztül sokkal könnyebben kifejezhették a bennük lakozó érzéseket, mint a patriarchális rendszer nyelvén.
1: A nyelv kialakulásának ideje vitatott. Egyes források szerint a Song dinasztia korában kezdték el használni, valamikor 960 és 1279 között. Mások szerint sokkal régebbre nyúlik vissza története, és akár már 3000 évvel ezelőtt megszülethetett a nüsú nyelv. Az viszont biztos, hogy kívülállók számára nagyon sokáig rejtve maradt létezése, csupán a 20. század második felében fedezték fel, és kezdték el tanulmányozni.
2: Amit ma tudunk róla, az nagy részben Zhu Shui-nak köszönhető, a helyi kulturális intézet munkatársának, aki nagynényétől hallott a nüsúról. Miután a nő egy olyan faluban élő férfihoz ment feleségül, ahol aktívan használták egymás között a közösség nő tagjai. Chuk kíváncsiságát felkeltették az addig számára ismeretlen írásjelek, és elkezdte kutatni a nyelvet. Mao Tse-tung kulturális forradalma alatt a 60-as években azonban államellenesnek minősítették kutatómunkáját, és a nüsú használatát is, mivel az Kína feudális múltjára emlékeztetett.
0: Elégették az összes eddig készült tanulmányt, és 21 év munkatáborra ítélték a férfit a kutatásáért. Chu azonban nem adta fel a munkáját, és szabadalása után folytatta a nyelv feltérképezését, immár a kínai állam támogatásával.
3: Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as Fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Hulier-nek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Kutató munkáját a BML Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvári Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idő tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Az indie rock egy alternatív poppal keveredő műfaj a rockzenének. A legtöbb esetben a zene középpontjában a gitár és az ének áll, ezen kívül fontos még a dob és a basszusgitár is. Most megismerhettek egy amerikai indie rock együttest, akik Magyarországon ugyan még kevésbé népszerűek, de Amerikában az új lemezük óriási sikert hozott nekik. Eddie Anthonyról és Eden Doverről van szó, vagyis ismertebb nevükön a The Score-ról.
1: Ők tipikusan azok a fajta zenészek, akik nem kerítettek nagy feneket a zeneírásnak, csak leültek otthon egy zongorával, egy gitárral és egy laptoppal, és elkezdtek zenéket írni, majd ezeket feltöltötték YouTube-ra. New Yorkban egy közös baráton keresztül ismerték meg egymást, de gyorsan összeszoktak, és nagyon jól kiegészítették egymást, tehát a közös munka nem okozott nekik gondot. Évek után ennek meg is lett az eredménye, 2015-ben a Walmart egyik áruházlánca felhasználta egy reklámhoz az Oh My Love című dalukat, és a zene híresebb lett, mint maga a reklám. Az iTunes listáján a negyedik helyre került.

Azt mondják, az a céljuk a zenéjükkel, hogy az emberek motivációt gyűjthessenek belőle, és hogy segítsen nekik átjutni a nehéz helyzeteken. 2016-os kislemezükről az Unstoppable című dal szintén nagyon népszerű lett, több filmben és videóban is felhasznál.

0: Egy interjúban azt is elmondták, hogy általában hogyan írják a dalaikat. Mivel Adán régebben is foglalkozott producerkedéssel, általában ő írja a zenéket a dalokhoz, Eddie pedig a szövegeket. A legtöbb esetben nem térnek el az eredeti ötlettől, a végleges dalban ugyanazt a dallamot halljuk, amit először kitaláltak. Ennek köszönhetően nem tart sokáig megírni a dalokat, a legtöbbel néhány hét alatt készültek el.
1: A nevüket is a reklámkampány inspirálta, aminek köszönhetően híresek lettek, ugyanis angolul a score többek között háttérzenét, aláfestő zenét is jelent. Viszont ennél egy sokkal egyszerűbb okuk is volt a névválasztásra, közeledett az első saját turnéjuk, és még nem döntötték el, hogy mi legyen az együttes neve, tehát végül a megegyezhetősége és az egyszerűsége miatt a The Score mellett döntöttek.

0: Mind a ketten rajonganak Ryan Tedderért és a One Republicért, több dalukban is fel lehet fedezni azokat a stílusjegyeket, amiket tőlük vettek át.
1: Ezért minden interjúban elmondják, hogy az, hogy befolyásolja a zenéjüket, nem azt jelenti, hogy le akarják másolni őket. 2017 végén családjukat hátrahagyva New Yorkból Los Angelesbe költöztek, hogy zavartalanul dolgozhassanak az új albumon. Októberben jelent meg az első nagy lemezük Atlas néven. A név és az albumborító ugyanazt a görög mitológiai stílust követi, mint az első kis lemezük, a Myths and Legends. Ezen a lemezen sokat kísérleteztek a különböző hangszerekkel, hogy megtalálják a lehető legjobb hangzást. Minden zenéjüket úgy írták meg, hogy beleillik az album hangulatába, de mindegyik megállna a helyét önmagában is.
0: Az egyik dalt például már 2 évvel a megjelenés előtt megírták, de nem találták elég jónak, ezért akkor még nem adták ki. Viszont az új album munkálatai közben rátaláltak, kicsit felújították és kiadták ennek a részeként.

2018. szeptemberében jelent meg legújabb daluk, a Stronger, ami pedig kicsit elektronikus beütésű, de így is elég fülbemászó dal lett. Legutóbbi interjújukban azt mondták, még mindig nem sikerült teljesen megszokniuk az Oh My Love óta azt, hogy nagyon sokan ismerik a zenéjüket, sőt már az is előfordult néhányszor, hogy az utcán felismerték őket. Próbálnak hozzászokni a hírességek életéhez, és közben már elkezdték a második album előkészületeit.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rovar jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő Erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes Erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletransplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, hétszeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glóriaszerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vasesti, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked az 5 leggyakoribb hibát szakválasztáskor.
1: A meggondolatlan szakválasztásnak számos következménye lehet. Aláírjuk a tanulmányos szerződést, vállaljuk, hogy a képzési idő másfélszerese alatt diplomát szerzünk. Így például, ha időközben félbehagyjuk a tanulmányainkat, vagy kicsúszunk a határidőből, előfordulhat, hogy vissza kell fizetnünk az állami ösztöndíjunkat, nem is beszélve az elvesztegetett időről, amelyet ráfordítunk. Ezért sokan jelentkeznek inkább OK-s képzésre, azok után, hogy megszakították a tanulmányaikat a felsőoktatásban.
2: Az első, ne a kedvenc középiskolai tárgyunk alapján válasszunk. Gyakoribb, hogy jó fej egy tanár, a tárgyból szerzett jó jegyek vagy a tapasztalatok miatt adjuk be a jelentkezésünket olyan területre, amely iránt valójában nem vagyunk elhivatottak. Ezért érdemes feltenni a kérdést, biztosan a kedvencünk lesz ez a terület akkor is, ha már mások tanítják, esetleg komolyabb és másféle követelményekkel kapcsolódó tárgyakkal?
0: Ne kövesd el azt a hibát, hogy más döntsön helyetted. Léteznek orvos és jogász dinasztiák, amelyeknél elvárás, hogy a gyerekek folytassák a hagyományt. A legtöbb szülő szeretné, ha a gyermeke magas presztízzel rendelkező szakon tanulna, de komoly zsákutcában találhatja magát, aki annak alapján dönt, hogy mit várnak el tőle a szülei, tanárai vagy barátai. Tegyük fel magunknak a kérdést, mivel foglalkoznánk a legszívesebben.
1: Gyűjtsünk minél több információt a választott területről. Fontos, hogy alaposan tájékozódjunk a jelentkezés előtt. Mit kínál a szak, milyen következményeket támaszt, milyen kompetenciákat igényel, és milyen tudásra tehetünk szert, ha elvégezzük a képzést. Érdemes megválaszolnunk, képesek vagyunk-e teljesíteni a követelményeket, és szívesen foglalkoznánk ezzel a területtel hosszú távon is?
2: Nem könnyű felmérni a munkaerőpiaci helyzetet a felsőoktatás kapujából, de mindenképpen érdemes megpróbálkozni vele, nehogy a képzés végén döbbenjünk rá, hogy 3 vagy akár 5 évet áldoztunk egy olyan tudás megszerzésére, amellyel végül nem tudunk elhelyezkedni. Tájékozódjunk előzetesen, hogy milyen területen tudjuk majd hasznosítani a tudásunkat, és van-e kereslet az adott szakma iránt.
0: Tartsunk ki a választásunk mellett! A felvételi lapon 3 szakot lehet megjelölni, így sokan akkor is választanak a kiválasztott képzés mellé másik 2-t, ha azok iránt nem is érdeklődnek. Ha lecsúsznak az első helyről, lemondanak az álmaikról ahelyett, hogy OK-s képzésen pluszpontokat szereznének, és jövőre újra megpróbálnák a jelentkezést. Tegyük fel magunknak a kérdést, megéri-e feláldozni az álmainkat, ha nem sikerült elsőre bekerülni az adott szakra?
1: Ha nem tudunk egyértelműen dönteni a szakok között, érdemes időt adni magunknak és beiratkozni egy kisebb elköteleződéssel járó, mégis nagyon hasznos OK-s képzésre. Ma már rengeteg ilyen képzés közül válogathatnak a jelentkezők. Szinte egészen biztos találni olyat, ami az álomszakmádhoz is kapcsolódó.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Szerelemben és háborúban bármit lehet. Kár, hogy utáljuk a háborút. A hippi mozgalom az 1960-as és 70-es években alakult ki. Hippinek nevezték azokat az Egyesült Államokbeli lázadó fiatalokat, akik nem akartak dolgozni az elidegenedett fogyasztói társadalomban, és feltűnően lázadtak ellene. A hippik közös jellemzője volt a hosszú haj, a színes ruhák és a Beatles imádat.
1: A II. Világháború után hatalmas gazdasági fellendülést tapasztalt meg az amerikai társadalom. Az új, fiatal nemzedék jobb nézettel indult neki az életnek, korábban házasodtak, aminek következtében 1946 és 64 között 70 millió gyerek született az Egyesült Államokban. Keményen dolgozó szülők igyekeztek úgy felnevelni gyermekeiket, hogy mindenük meglegyen, ám ők mégsem voltak elégedettek, mert nem találták helyüket a világban.
0: Békére és nagyobb szabadságra vágytak, ellenkultúrát teremtettek maguknak. Így született meg az 50-es évek közepén a beat nemzedék. A beat nemzedék a társadalmi beavatás, a fogyasztói társadalom és a háborúkat tagadók hangja volt, illetve ennek a korszaknak a zenészei, fiataljai már nem csak a zenében, hanem az irodalomban is lázadtak. Majd a 60-as években tömeges ifjúsági mozgalomként kialakult a hippi kultúra. Az elnevezést először az amerikai televízióban használták, a VNBC TV csatornán, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány fiatal ülősztrájkot folytatott a vietnámi háború ellen.
1: A hippik gyakran vettek részt háború ellenes tüntetéseken, szabad elvű nézeteiket hirdetve. Az 1968-as elnökválasztáson politikailag aktív csoportként jelentek meg. A hippi mozgalom hatására fejlődtek ki az 1970-es évek zöld ökológiai mozgalmai, a feminizmus második hulláma és a meleg, illetve fekete polgárjogi mozgalmak.
0: A közösségekben elterjedt volt a kábítószerek használata. Főként marihuánát és LSD-t használtak, hogy felfedezzék a tudat alternatív oldalát. Nomád életmódjukkal a társadalmi változás iránti vágyat fejezték ki, és jelentős hatással voltak rájuk a keleti vallások és filozófiák, főleg a Krisna tudat.
1: 1967-ben a szeretet nyarán már mintegy 100 000-en éltek a San Franciscó-i közösségekben, kialakították saját életmódjukat, megszervezték az ingyenes egészségügyi ellátást, és felállítottak ingyen konyhát. Egy nagy család voltak, mindenki anya és apa, a biológiától függetlenül, és együtt nevelték gyermekeiket.
0: A hippi divat egyedi, színes és fantáziadús. Jellemző a hosszú haj, a trapéznadrág, a hímzett blúzok és a virágmotívumok, illetve sok fonott békejellel díszített, saját kezileg gyártott ékszerek. Öltözéküknek jellegzetessége a teljes színkavalkád. A ruháik elég egyediek, ugyanis maguk által készített, összefoltozott ruhákat hordtak, majd ezeket festették, díszítették, varták kedvük szerint.
1: A mozgalom hanyatlása nagyjából 1970 utánra tehető. Két tragikus incidens súlyosan megtépázta a hippikhez köthető békés életvitelnézetet, majd a fiatalokból álló hippi réteg elérkezett abba a korba, amikor tanulmányai végére ért, és a napi megélhetés érdekében kénytelenek voltak munkát vállalni. 1973-ban pedig az Egyesült Államok hivatalosan is lezárta részvételét a vietnámi háborúban. Így a mozgalom fő indoka is megszűnt. Ettől a hippik még nem tűntek el teljesen, csupán a tömegeket befolyásoló hatásuk múlt el. De a popkultúrában később is jelentős hatást gyakoroltak. 97.5.

0: Lájlájláj. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Most elhoztunk nektek 5 darab Netflixes sorozatot, amit röviden összefoglalunk nektek, és ha még nem láttad, mindenképp látnod kell.
1: Az első sorozatunk címe Egy szobalány vallomása. A Maid egy limitált amerikai drámasorozat, amely Molly Smith Maswell készítette a Netflix számára. A sorozat a Stephanie Lynn Maid, Hard Work, Low Pay és Mother Will to Survive című memoárja ihlette. Egy fiatal anya elmenekült bántalmazó párkapcsolatából, és takarítónőként vállal munkát, hogy szebb jövőt építhessen saját magának és a kislányának.
0: Második sorozatunk nem más, mint a szerelem vagy kötelesség. Amikor a svéd uralkodó család fiatal hercege, Wilhelm Edvig Reding egy elfajult partival hirtelen botrányhőssé válik, ezzel szégyent hozva a családjára, és tanulmányait egy előkelő bentlakásos iskolában kell folytatnia. Wilhelm természetesen nincs elragadtatva, amért kikerül a megszokott közegéből, és elveszíti a barátait. Az új helyen minden lépése bizonytalansággal társul, ám ha már találkozik valakivel, aki előtt levetkőztetheti gátlásait, és nem kell fenntartani a tökéletesség látszatát, ám ezzel együtt egy minden eddiginél nehezebb próbatétel elé állítja az élet, hogy elfogadja valódi önmagát és identitását.
1: A negyedik sorozat, amiről legalább egy közösségi médián hallott az ember, az nem más, mint a Nyerd meg az életet című sorozat. A Netflix történetének legsikeresebb sorozata lett a Squid Game, magyar címe Nyerd meg az életed. Egy dél-koreai készítésű 9 részes film. Anélkül, hogy lelőnék a poénokat, azoknál, akik még nem látták a sorozat kulcsa, egy egészen brutális, meghökkentő sztori. Adósságokkal és mindenféle személyes tragédiákkal küzdő embereket ismerhetünk meg, akiket busás pénznyereményért egy játékba szerveznek be. Egy lakatlan szigeten 6 dél-koreai gyerekjátékokra hasonlító próbatételen kell átesniük, a győztes körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő pénzt nyerhet, de van egy olyan körülmény, amelyet a résztvevőkkel előre nem közölnek, csak az első játékban derül ki számukra.
0: Az utolsó sorozatunk, amiről mindenképp mesélnünk kell, az a Ginny és Georgia. Egy 30 éves, egyedülálló édesanyáról szól, aki férje halálát követően a korához képest nagyon érett lányát és kicsit bátortalan kisfiát egy olyan kisvárosba költöznek, ami látszólag tökéletes. A helyiek gazdagok és jól néznek ki, a smink és a mézes-mázos bájolgás mögött azonban tragikus sorsok rejtőznek. A szőke Lorelai, azaz Georgia Brian Hovey, a felszínen egy kőgazdag, dögös szőkenőnek tűnik, aki után mindenki megfordul az utcán. Azt viszont már kevesebben gondolnák, hogy az egyedülálló anyát kiskorában verte, molesztálta a nevelőapja, tinédzserként gyereket szült egy szintén utcagyereknek, és nem talált eddig egyetlen olyan férfit sem, aki mellett huzamos ideig meg tudott volna állapodni. A nő tragikus múltjára visszatekintésekből derül fény, és ezek elég drámaira sikerültek, helyenként szíven is tudják ütni az embert. Érdekesen is hatnak ezek a hirtelen stílusváltások, de abszolút jól működik, hogy a készítők válogatják a megmosolyogtató szappant és a kőkemény drámát.

0: 92.7 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Takács Hanna, és beszélgető társam Simon András, a Láncos Kornél gimnázium tanulója, aki török mezőn a Spartarész Age grupjában a negyedik helyezést ért el. Bandó, mióta üzöd ezt a sportot?
1: Hát úgy 3 éve kisebb-nagyobb kihagyásokkal, 19 márciusában kezdtem úgy el ezt a sportot.
0: És ez pontosan miről szól?
1: Hát terepfutás főleg, és akadályversenynek is mondható.
0: Hogy néz ki egy verseny?
1: Itt Magyarországon 3 fokozat van, van a sprint, az a legkisebb, az 5 km 20 akadály minimum, van a super, az a második, ugye az minimum 10 km 25 akadály, és a beast, ugye a legnagyobb táv, az 21 km 30 akadály minimum. De most Tönökmezőn egy ilyen másfajta versenyen voltam, az olyan, hogy az a neve, hogy trail, ebből is szintén 3 fokozat van, 10 km, 21 és 50, most a 10 kilométeresen értem el 4. helyezést, és itt nincsenek akadályok, csak szintkülönbség ugye nagyobb.
0: Kikkel készülsz erre?
1: Van egy ilyen csoportunk a Polgárdiban, Spartan Training Group Polgárdi néven, velük készülök 3 éve. Az edzőm Dobos Kornél készített fel a versenyekre, kb. Olyan 50-en vagyunk, be is követettek Facebookon, STG Polgárdi.
0: Hogy néz ki egy edzés?
1: Hát most jelenleg egy héten 6 edzésem van, 1 szerdán, 3 szombaton, 2 vasárnap. A szerdai edzés az lehet választani, hogy erdőbe, vagy ilyen workout parkban van-e, van ilyen rekordtámpálya is Polgárdiban. Erdei edzések nehezebbek szoktak lenni, mert ugye ott nagy a szintkülönbség, ott szoktunk felkészülni általában ilyen versenyi időszakon a versenyekre. A szombati edzés az a legdurvább, az 3 óra, ott full erdőbe vagyunk, ott is a Polgárdi erdőbe készülünk fel rá. Vasárnapi edzésre azt úgy oldjuk meg, hogy meglegyen a táv is, ne csak az erdőben futkorászunk, hogy kimegyünk Kőszárhegyre futni a, hát hogy mondható, a hegynek.
0: Mennyire nehéz egy ilyen edzés? Nagyon el lehet benne fáradni?
1: Hát kezdőknek igen, van olyan edzés, amin én is majd kiköpöm velemet, olyan nehéz.
0: Te mit szeretsz ebbe a sportákba a legjobban?
1: Én a közösséget szeretem nagyon, azt, hogy a barátaimmal futhatok, és szeretem a futást így magát, szóval szerintem abban a sportban vagyok így a legjobb, azért is kezdtem el.
0: Visszatérve egy kicsit a versenyre, mennyi idő volt erre felkészülni?
1: Volt egy konkrét idő, felkészülési idő, mert ugye ezt előre bejelentik évelején, hogy mikor, hol lesz verseny. Én most éppen nem tudtam nagyon felkészülni rá sérülések miatt, szóval nekem olyan 1 hetem volt rá felkészülni.
0: A 4. helyezés egy nagyon jó eredmény, és érezted, hogy jó formában vagy? Érezted, hogy ez most sikerülni fog, hogy egy jó eredményt fogsz hazavinni?
1: Őszintén nem éreztem olyan jól magam, hogy jó formában vagyok, láttam volna jobban is. Szóval örülök a 4. helynek, de többet vártam magamtól, azt várom, hogy jobb eredményekkel térjek haza a következő versenyről.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked, és gratulálok az eddigi eredményeidhez.

0: 97 hét a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gál Zsombor, Sarf Janka és Bali Villő. Hogy élj túl egy örvényt? A vízi örvények a folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt megtalálhatók. Ezek keletkezésének oka azon fizikai törvény, mely szerint a folyadékok áramlása során különböző sebességű és irányú mozgások keletkeznek. Amikor egy akadály meggátolja az áramlást, a víz az adott tárgy körül kezd el forogni, örvényt létrehozva. Ezen kívül a különböző hőmérsékletű vízrétegek találkozása is előidézheti az örvények kialakulását, amikor a melegebb víz fel, a hidegebb víz pedig lefelé áramlik.
1: Az, hogy egy örvény milyen mélységbe tud lehúzni, a méretétől és az erejétől függ. Egyes esetekben azonban olyan lefelé tartó spirált eredményeznek, amelyek képes magukba szívni a közelben lévő tárgyakat, de akár embereket is. Amennyiben leszívja az embert az örvény, gyorsan eluralkodhat a pánik, a levegő hiánya miatt pedig sokan kapálózásba kezdenek. Ez túlélő ösztön, nem lehet mit tenni.
2: Stuart Fauston, aki hasonlót élt át, elmondta, amikor realizálta, mi történik, megpróbált kiúszni, de ez reménytelennek bizonyult. Az esetről egy kamera felvételt is készített, amelynek tanulsága szerint nagyjából 3,5 percet töltött a víz alatt. Az örvény majdnem a meder aljáig húzta le a férfit, ahol azonban csökkent az áramlat ereje, végül kiengedte szorításából. A férfit arccal lefelé találták meg a vízben, szerencsére azonban arra járt egy kajakos és kihúzta a vízből.
3: A vízimentők szerint az örvény szívó ereje a tetején a legerősebb, így a legtöbb esetben nem járunk sikerrel, ha ott kezdünk el felfelé úszni. A meder fenekéről jól elrugaszkodva azonban visszajuthatunk a felszínre, de figyeljünk arra, hogy ne egyenesen felfelé ússzunk, hanem oldalirányba, így elkerülve az örvényt. Ha még nem vagyunk a meder alján, de már nem érezzük a szívó erőt, szintén elkezdhetünk tempózni. A kulcs, bár nyilván lehetetlennek tűnik, a nyugodtság megőrzése.
1: Bár Fauston esete szerencsés volt, érdemes kétszer átgondolni, hogyan segítsünk a fuldoklónak, ugyanis előfordult már olyan, hogy a mentőfél is bekerült az örvénybe. Segítségnyújtás esetén próbáljuk meg a fuldokló mögé kerülni, és a hóna alatt átkarolva a partra vinni.
4: Ne is beleférsz! Táska Rádió!

0: Hazajött a Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most megtudhatsz pár dolgot Tom Hollandról. Thomas Stanley Holland 1996. június 1-én született a délnyugat londoni Kingston upon Thames-ben Nicola Elizabeth Frost, fotós és Dominic Holland humorista és író gyermekeként. Három öccse van, Harry, Sam és Paddy. Holland Kingston upon Thames-ben él, szülei és testvérei házának közelében. Mivel szülei kreatív szakmát végeznek, gyakran inspirálják őt. Apját tekinti példaképének, aki az iparágban szerzett tapasztalatai miatt nem hivatalosan a menedzsereként dolgozott.
1: Holland a Wimbledonban található Donhead katolikus előkészítő iskolában tanult. 7 éves korában diszlexiát diagnosztizáltak nála, szülei őt és testvéreit magániskolába járatták, hogy megkapják a megfelelő figyelmet. Habár Hollandnak tetszett az új iskola, ez kezdte hátrányosan befolyásolni a családja anyagi helyzetét. 2012-ig a Wimbledon kollégba járt egy önkéntesen támogatott jezsuita általános iskolába, majd ezt követően a Croydonban található brit előadó művészeti és műszaki iskolában tanult.
0: Tom pályafutása 9 éves korában kezdődött, amikor beiratkozott egy táncórára, ahol egy koreográfus felfigyelt rá, aki elintézte, hogy a Billy Elliot a musical meghallgatásán szerepeljen a londoni Victoria Place színházban. 2 éves felkészülés után 2008-ban mellékszerepet kapott, és abban az évben kinevezték a címszerepre, amelyet egészen 2010-ig alakított.
1: Tom a Lehetetlen című katasztrófa drámában debütált, amiért elnyerte az év fiatal brit színészének járó London Film Critics Circle díját. Ezt követően Holland úgy döntött, hogy főállású színészi karrierre vált, szerepelt a Majd újra lesz nyár című filmben, valamint történelmi személyiséget alakított a Tenger szívében című filmben és a Farkas bőrben című minisorozatban.
0: A Marvel moziverzum 6 szuperhős filmjében elsőként az Amerika kapitány polgárháborúval, kezdődően a pókemberként szerzett nemzetközi elismerést. A következő évben megkapta a BAFT Rising Star díját, később pedig a legfiatalabb színész lett, aki főszerepet játszott a Pókember Hazatérés című filmben, a Pókember Idegenben és a Pókember Nincs Hazaút folytatásaiban. Ezek egyaránt több mint 1 milliárd dolláros bevételt hoztak világszerte, az utóbbi az év legnagyobb bevételét hozó filmje lett.
1: Elismerései között szerepel egy Brit Film Akadémia díj, 3 Saturnus díj, egy Guinness világrekord és a Forbes listáján való szereplés. Egyes kiadásokban generációjának egyik legnépszerűbb színészének nevezték.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A Sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon. És közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint. Nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. szeptember 29-e. Keller János és Weiss Szilvia vehette át idén a ProTeatro díjat. Elismerése Keszei Kálmánnak. A Romhányi Auditoriumban ünnepeltek és emlékeztek a szenior orvosok. Anyával a világ végéig élménybeszámoló 320 kilométerről a Caminón. A mikrofonnál Winter Diana. A Cillei és a Hunyadiak történelmi drámája premierje előtt pénteken este adták át a Székesfehérvár önkormányzat által alapított Pro Teatro Civitatis Abbarekialis díjat, amelyet idén Keller János színművész és Weiss Szilvia a színház súgója vehetett át. Több évtizedes magas színvonalú munkája elismeréseként polgármesteri elismerő emlékérmet kapott Keszei Kálmán hangosító. Szép hagyomány már Székesfehérvár kulturális életében, hogy a teátrumi évad első premierje keretében adják át a Pro Teatro díjat, amelyel Székesfehérvár önkormányzata ismeri el a színházi világban dolgozók munkáját. Pénteken este a Vörös Marti Mihály műve alapján Spiró György átdolgozásában, Rusznyák Gábor rendezésében színre vitt Cillei és a Hunyadiak című dráma bemutatója előtt került sor a rangos elismerések átadására. A nézőközönség soraiban helyet foglalókat és a díjazottakat Cserpalkovics András polgármester és Dolhai Attila színházigazgató köszöntötte az ünnepi alkalmon. Székesfehérvár színházi értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Pro Teatro Civitatis Abbarekialis díjat adományozott Keller Jánosnak. A színművész 1999 óta a Vörös Marti Színház társulatának kiemelkedő tagja. Több mint két évtizedes pályafutása során számos emlékezetes prózai és zenés szerepben bizonyította tehetségét. Amint a méltatásban is elhangzott, művészi munkáját sokoldalúság jellemzi, többféle műfajban is helytáll. Szerepeit a legnagyobb odaadással, átéléssel játssza el, teljes mértékben közvetítve a darab üzenetét. A kultúra kedvelő közönséget számos nagy sikerű fellépéssel, előadással és koncerttel is megörvendeztette az elmúlt években. Meghatározó résztvevője a fehérvári versünnepnek, melynek keretében műsorvezetőként és mentorként is fontos szerepet tölt be. A 2026-os esztendő másik díjazottja Weiss Szilvia, aki 1996 óta dolgozik a Vörös Marti Színházban. 1998 óta a társulat tagja. Súgóként az elmúlt három évtizedben számtalan emlékezetes előadás létrejöttében vállalt nélkülözhetetlen szerepet. A laudáció szerint precizitása, nyugalma, szakmai alázata, megbízhatósága, a színház iránti feltétlen szeretete olyan biztos pontot jelent a társulat számára, amely nélkül a színpad mögötti világ nem működhetne ugyanazzal a harmóniával és biztonsággal. A súgó sokszor láthatatlan marad a nézők számára, mégis ő az, aki a legnehezebb pillanatokban is ott van. Figyel, segít, megtart. 2005-ben a nevesfehérvári kardiológus Altorjai András kezdeményezésére rendezték meg először a szenior orvosok találkozóját, most szombaton pedig már a 22. ünnepségre gyűltek össze a nyugdíjaskorú gyógyítók a kórház Romhányi Auditoriumában. A rendezvényen átadták a Szent Márton emlékérmeket és emlékeztek azokra a nagyszerű orvostársakra is, akik a tavalyi találkozó óta távoztak az élők sorába. 22 évvel ezelőtt, amikor éppen Budapestről utazott hazafelé, villant eszébe a gondolat, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fejér megyei szervezetének is komolyabban törődnie kellene a szeniorkorú kollégákkal. Annyi pénzünk soha nem volt, hogy mindenkinek pénzt adjunk, viszont meghívhatnánk a szeniorokat évente egyszer egy családias találkozóra. Így találkoztunk először 2005. decemberében a Szent György Kórház Romhányi Auditoriumában, emlékezett vissza a kezetekre a 22. szenior orvos találkozón a székesfehérvári kardiológus. Egyszer megkérdezték tőle, hogy meddig dolgozik egy orvos, akkor ő azt válaszolta, addig, ameddig él. Aztán gyorsan kiegészítette, addig él, ameddig dolgozik. De hogy ebből melyik az erősebb állítás, azt maga sem tudja. Ám az biztos, hogy a munkánál jobban semmi nem tartja fiatalon az embert. Amint elhangzott, az elmúlt két évtized alatt több mint 260-an kapták meg a Szent Márton emlékérmet. Az idő múlását pedig sajnos mi sem bizonyítja jobban, mint hogy ezen idő alatt sajnos 160 kolléga halt meg. Az emelkedett pillanatokat követően Bucsi László, a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház korábbi főigazgatója tartott előadást az intézmény elmúlt évekbeli fejlesztéseiről, többek között a jelentősen megnövelt parkolószámról, a családbarát szülészet és az egynapos sebészet kialakításáról, illetve a 2025-ben átadott új tömbről, kiemelve a fejlesztések döntő része a korábbi főigazgató Csernavölgyi István idejében előkészített beadott pályázatok segítségével valósult meg. Az előadást követően az orvosok megnézhették az új épülettömböt, majd közös ebéden kötetlen beszélgetésen emlékeztek a múltra, és osztották meg egymással örömeiket, bánataikat is. Anyával a világ végéig élménybeszámoló 320 kilométerről a Caminón. Úti beszámolót tart a Caminón megtett 320 kilométeres útjáról Márfi Gabriella és Varga Márfi Milán. A két székesfehérvári grafikus a Camino Primitivo legkeményebb kihívásaiba vetette bele magát, Oviedótól egészen Finisterreig a világ széléig. Élményeiket tegnap este osztották meg az érdeklődőkkel a Rajzosban. 11 nap 320 kilométer vadregényes táj, sáros bakancsok, füllett emelkedők és az óceáni szél. Az érdeklődőkkel leültek a Rajzos pincéjékben, hogy egy izgalmas, kötetlen kerekasztal beszélgetés keretében meséljenek arról, milyen anyaként és fiúként végigverekedni magukat a végtelenen, külsőleg és belsőleg egyaránt.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Ragyogó időben szelték a habokat a sárkányhajók a csónakázó tavon. A diákok múlt heti küzdelme után a baráti és céges társaságoké volt a főszerep a hétvégén a csónakázó tónál. A 21. székesfehérvári sárkányhajó fesztiválon ragyogó őszi időben 22 csapat mérte össze felkészültségét és erejét 5 kategóriában. A Magyar Sárkányhajó Szövetség, a Dragon Aquasa és a Dragon Aktív Kft. Által a Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával életre hívott vidám megmérettetésen Mészáros Attila a polgármester és Járosi Péter a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke köszöntötte a versenyzőket. A megnyitót követően a Szép Hő ZRT munkatársaiból verbúválódott szép hősárkányok, valamint a Denzo csapat szállt versenybe a Kincstár Sport Egyesület gárdájával, és igazi fejfej melletti küzdelmet láthattak a parton szurkolók. Közben már melegítettek a házi sárkányok kupájáért versenybe szálló csapatok is. Ebben a küzdelemben minden olyan legénység indulhat, amelyben csak nők eveznek. Ugyanezen a napon rendezték meg a Vegyes Kupa és a Maraton Open Kupa futamait is. A Vegyes Kupa C döntőjét a Kincstár Sport Egyesület, a B döntőt a Rába Szabadidősök, az A döntőt pedig a Dragon Aquasa csapata nyerte. A házi sárkányok kupáját Szászhalombatta Dragon Killers, az Open Kupát a Dragon Aquasa csapata vihette haza. A Fehérvár Céges Kupát az Emerson, a Maraton Open Kupát pedig a Fekete Gyöngy névre hallgató csapat hódította el.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 90

0: 97 Táska Rádió, te is belefersz. A mikrofonnál Tóth Janka és Benkei Panna. Te tudod, mik azok a tündérkörök? Hogy mitől alakulnak ki? Most megtudsz róla mindent.
1: A kutatók évtizedek óta vizsgálják a namíbiai tündérköröknek nevezett furcsa formációk rejtélyét. Az Angola és Dél-Afrika között 2000 km hosszan húzódó félsivatagos terület köralakú foltjait már rengetegféle műszerrel vizsgálták, de így se találtak magyarázatot a kialakulásokra. Tavaly vartászcsinkkel kutatási eredményei nagy port kavartak. 4 év műhold felvételeit hasonlította össze és vizsgálta. Ennek során kiderült, hogy egyes körök ez idő alatt eltűntek, míg közben máshol újak jöttek létre. Ez volt az első biztos arra utaló jel, hogy a tündérkörök valamilyen módon kötődnek az élővilághoz.
0: A biológus adatai alapján 41 évre becsülte a tündérkörök élettartamát, de azt ő sem tudta megfejteni, hogy mi hozta létre ezeket. Néhányan már akkor gyanakodtak, hogy a termeszek pusztítják el a füvet alulról. De Csinkel nem talált bizonyítékot a rovarok szerepére. A talajjal kapcsolatban sem észlelt semmi rendellenességet. Csinkel munkáját Norbert Jürgens folytatta. Ő 2006-ban utazta be Afrikát, köztük Angola eldugott polgárháború által sújtott területeit, hogy felderítse a tündérkörök titkát. Minden állati jelenlétet, nyomokat, ürüléket, fészkeket feljegyzett a körökön belül és környékükön.
1: Árkokat is ásott a körök közepétől a peremükig, hogy felderítse a körök alatt rejtőző föld alatti élőlényeket is. Jürgens azt tapasztalta, hogy egyetlen faj szinte minden felkeresett tündérkörnél megtalálható volt, a homoki termesz. A termeszek nyomait nehéz észrevenni, mivel szinte úsznak a homokban, és csak nagyon finom, ideiglenes alagutakat hagynak hátra maguk után.
0: Más termeszfajokkal ellentétben nem építenek látványos felszíni vagy kiterjedt föld alatti lakhelyeket, és többnyire csak éjszaka bújnak elő a talajból. Így Jürgens bizonyítottnak látja, hogy a tündérköröket a termeszek alakítják ki, úgy, hogy alulról elrágják a fűszálak gyökereit. A kutató úgy véli, hogy a termeszek tudatosan alakítják ki és tartják fent ezeket a növénymentes foltokat, más pedig azért, mert így csapdába ejtik az értékes esővizet. A vízcsapdák jelenléte magyarázatot adhat arra is, hogy miért nő olyan gyakran a környező vidékeken jellemzőnél jóval magasabb és dúsabb növényzet a tündérkörök kerületén.
1: Jürgens adós maradt annak bizonyításával, hogy valóban a termeszek rágják meg a gyökereket, mert egyetlen ilyen esetet sem figyelt meg. Az is igaz azonban, hogy a homoki termeszek rejtett életmódja miatt ez nehezen is lenne megvalósítható. Egy növény ökológus szerint a termeszeknek semmi közük a tündérkörökhöz, hanem csak egy kevés erőforrás iránti versengés, egy furcsa példáját láthatjuk bennük. Jürgens azonban bízik abban, hogy állításaik hiállják a tudományos próbát.
2: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pitmanti tanítónénál Szonya Luca. A következő percekben a környezetvédelemről fogunk beszélni. A környezetvédelem egyre hangsúlyosabbá válik az életünkben. Rengeteg helyen hallhatjuk ennek súlyosságát, mind a médiában, hírekben, az interneten, de még egyes tankönyvekben is szerepel, mint tananyag. Maga a környezetvédelem egy rendkívül sokrétű dolog, mi most csak pár olyan szokást szeretnénk megosztani veletek, amiket ti a hétköznapokban is meg tudtok tenni. Nem igényel különösebb előkészületet, csak egy kis odafigyelést. Első. Vásárolj kevesebbet. A szeméttermelés egyik legfőbb okozója a túlfogyasztás. Azzal is rengeteget tehetünk, ha kevesebbet vásárolunk.
1: Második. Kerüld a nylon zacskók használatát. Helyette vegyél csomagolásmentes termékeket, vagy próbálj meg vászonból készült tasakokat használni, amiket újból és újból alkalmazhatsz.
0: Harmadik. Ha van rá lehetőséged és nincs ellenedre, a növényi hulladékaidat komposztált házi vagy kültéri komposztálóban. Ha ezt nem szeretnéd, még egy lehetőségként használtad a ShareWaste applikációt, ami megmutatja, hogy a környezetedbe akad-e valaki, aki befogadja a növényi hulladékod.
1: Negyedik. A használt étolajat gyűjtsd össze és add le például a molkutaknál, ahol bioüzemanyag készül belőle.
0: Ötödik. Kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket. Részben a pálmaolaj tehető felelőssé az erdőirtásokért.
1: Hatodik. Ha dohányzol, semmiképp se dobd el a csikket. Egy cigarettacsik akár 1000 liter vizet is képes beszennyezni.
0: Hetedik. Válassz le bomló glittert a fesztiválozáshoz. Azok a glitterek, amiket mondjuk egy fesztiválra felraknál a sminkethez, rengeteg mikroműanyagot tartalmaznak, ami hatalmas károkat okoz, ha kijut a természetbe.
1: 8. Térj át növényi alapú táplálkozásra, vagy fogyassz kevesebb húst és egyéb állati eredetű élelmiszert. Egy haszonállat tartásához rengeteg mennyiségű vízre, takarmányra és legelőre van szükség. Földünk képtelen 7 milliárd húsevő embert eltartani, mivel teljesen kimerítjük az erőforrásainkat. Arról nem is beszélve, hogy háztartásonként évente rengeteg mennyiségű élelmiszer vész kárba.
0: 9. Ne vásárolj állatokon tesztelt kozmetikumokat. Bele se gondolná, hogy azok a termékek, amiket kint látsz a drogériák polcain, több mint a háromnegyede állatokon van tesztelve. Azok a nyulak, kutyák, macskák, majmok és egerek a tesztelések során olyan kínzásokon mennek keresztül, mint például belekenik a szemükbe, lenyeletik velük, vagy belég fecskendeztetik az adott terméket. Ezektől az állatok többnyire megvakulnak, vagy egyéb maradandó kár keletkezik bennük, így alapítják meg, hogy a kozmetikum biztonságos-e az ember használatára. Ez azonban teljesen felesleges, mivel ma már a vállalatok tudnak olyan laboratóriumi körülmények között tesztelni, amihez nem kell élő állatokat kísérletek alá vonni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenny Kert Krisztián és Jancsek Roland. Kilincsel előre. Krisz, hallottad ezt a kifejezést?
1: Persze, ezt az autósok a driftelésre mondják.
0: Úgy bizony, az autófanatikusok nagy örömére ebben az adásban elhoztuk a driftelést. De mi is ez a drift? Az autó tökéletes uralásának és irányításának látványos bemutatása oly módon, hogy az autó egy centimétert se haladjon a szokásos módon egyenesen.
1: Honnan is indult ez az egész? A drift 1960-as évekből Japánból ered, amikor megrendezték az akkoriban divatos, illegális hegyi versenyeket. A versenyzők, úgynevezett rolling zokuk, egyetlen cél, hogy minél előbb teljesítsék a hegyi út két kijelölt pontja közötti távolságot. Néhányan közülük ralliból ellesett kanyarvételi technikákat alkalmaztak. Ebből nőtte ki magát később a drift. Maga a sportág 1980-as évek utcai japán autóöteknek köszönhető, akik tuningolt hátsó kerekes autóikat közút helyett versenypályán próbálták ki. De ahhoz, hogy ez a sport nagyot üssön, Dijiro Ineda autófanatikus látomására volt szükség.
0: Magyarországon három drift kategória van, a Street, Pro és a Pro 2. A Street kategóriában egyedül kell menni, és három pontozó bíró értékeli a pilótát. Azt pontozzák, hogy a pilóta az úgynevezett érintő zónákba hogy érkezik. Minél nagyobb sebességgel és szöggel kell érkeznie, de vigyáznia kell a nagy szög miatt megtorpanhat az autója, és ellenullázzák a körét. A Pro-ban és a Pro 2-ben szintén van ezekben a kategóriában, csak ott kvalifikációnak hívják. Ez alapján döntik el, hogy hányadik a pilóta, és ezután kezdődik a párbaj, ami úgy zajlik, hogy az első megy az utolsóval, és a bírók pontozás alapján kiderül ki ott tovább.
1: De mint minden autóversenyben, a driftnél is úgy van. A kocsi nagyjáteszi a pilótát, a pilóta nagyjáteszi a kocsit. Zárásképpen bemutatnánk két magyar pilótát. Kezdve Piskolti Kevinnel, aki egy BMW E92-t vezet, ami egy 6.2-es V8 motorral szerelt, egy LSX kompresszorral van megfejelve, és így 740 lóerős. A következő magyar pilóta, akit bemutatunk, Zabec Norbert, aki egy Nissan 200 SX S13-at hajt, ami egy 3 literes 2 JZ motorral szerelt, 620 lóerős Verda.

0: kéri, hogy maradjál.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Papluca, Hanti Márton és Bodonyi Dániel. Hallottatok már arról a zenei stílusról, ami hangszerek nélkül képes igazi zenét létrehozni? Ha nem, most megismerhetitek. Ez az a kapella. Az ilyen zenészek pusztán az énekhangjuk használatával képesek szinte bármilyen hangszerhangját utánozni.
2: Bármilyen hihetetlennek is hangzik, amit az előbb hallottatok, az kizárólag emberi hangokból áll össze. Ez az egyik legnépszerűbb a kapella együttes, a Pentatonix Love Again című száma volt. Az ilyen együttesek, mint ahogy ők is, legtöbbször 4-5 tagból állnak. Hárman a fő szólamokat éneklik, egy ember pedig a basszust. Az utolsó tagot a legnehezebb helyettesíteni, ő a beatboxer, vagy magyarul szájdobos.
3: A beatbox az, amikor a zenész a szájával utánozni tudja a dobot, és többféle elektronikus hangot is. A Pentatonix három alapító tagja, Scott, Mitch és Kirsty együtt jártak egyetemre, ahol jó barátok voltak, és ekkor kezdtek együtt zenélni. A basszus énekes Evie Kaplan később csatlakozott hozzájuk, amikor eldöntötték, hogy létrehozzák az együttest.
1: A csapat szájdobosát Kevint, aki mellesleg cellón is játszik, a YouTube videóin keresztül találták meg, és kérték fel, hogy utolsó emberként csatlakozzon a csapathoz. Ezután elkezdtek amatőr feldolgozásokat készíteni popszámokból és feltölteni őket az internetre. A banda 2011-ben vált széles körben ismerté, amikor megnyerték a Sing Off nevű tehetségkutató harmadik évadát. Ekkor több zenei kiadóval is leszerződtek és elkezdtek dolgozni első albumukon.
2: A nevük a Pentatonból ered, ugyanis ez a zenei skála 5 hangból áll, és az együttesnek is 5 tagja van. 2015-ben meghívták őket, hogy szerepeljenek a Pitch Perfect második részében, ahol a film végén az a cappella világbajnokságon ők alakították a kanadai együttest. Ekkorra már több kislemezt és 2 albumot is kiadtak, amiken olyan slágerek feldolgozásai szerepelnek, mint a Somebody That I Used To Know. Can't hold us.

a Pentatonix-et az egész világon nagyon sokan ismerik. A koncertjeik mindig teltházasak, és most készülnek a második amerikai turnéjukra. Egy interjúban elmondták, hogy a kedvenc énekesük Beyoncé, és sok inspirációt szereznek a dalaiból. Taylor Swift számait viszont még egyszer sem dolgozták fel. Már többször is megpróbálták, de valahogy sosem sikerült jól leutánozniuk azt a hangzásvilágot, ezért inkább felhagytak a próbálkozással.

0: mostani turnén a legutóbbi popslágereket feldolgozó albumok dalait fogják előadni. Ezek a dalok viszont már nem Evie Kaplannel készültek, ugyanis Evie az album elkészült előtt kivált a csoportból. Elmondta, hogy azért hozta ezt a döntést, mert a folyamatos koncertek miatt nem tudott családjával lenni, és túl sok stresszt okozott neki ez az életforma. Az ő helyére jött az együttes legújabb tagja, a basszusos Matt Sally.
1: Reméljük, fel tudtuk kelteni az érdeklődéseteket az a cappella iránt, és ajánljuk, hogy hallgassátok meg a többi zenéjüket is. Ha tetszett, írjátok meg nekünk Facebookon, hogy mit gondoltok róluk.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban a magyar ételekről lesz szó, hiszen mindannyian szeretjük a magyar étkeket, most ezeknek a múltjáról fogunk beszélni. Ha az ember arra gondol, hogy mit ettek a középkorban élők, mindig hatalmas királyi asztalokat képzelünk magunk elé, különböző sültes tálakkal. Bár ez a kép részben pontos, és a középkorban fogyasztott ételeket ma is fogyasztjuk, természetesen sokkal modernebb változatban, a legrégebbi fennmaradt receptekig, csak a reformkorba tudunk visszanyúlni.
1: A magyar ember az általános köztudattal ellentétben a 17-18. Századig nem fogyasztott levest, legalábbis nem abban a formájában, ahogy ma is ismerjük. Ugyanakkor a régi magyar konyhából fennmaradtak a lév néven említett étkek, mint például a vadragulév, vagy éppen a leghíresebb, a fekete lév. Ezek valójában nem levesek, hanem sűrű mártások, raguk voltak, melyek minden komolyabb lakoma fontos elemeit képezték. Az emberek ezeket a mártásokat vagy a húsokra, halakra, tésztákra öntötték rá, vagy különféle lepényekkel, cipókkal törölték ki a közös tálakból. A fekete levesről mindenki azt hiszi, hogy a kávéról van szó, de ez egy súlyos tévedés, hiszen a korabeliek nem a kávéra utaltak a fekete lévvel, hanem egy sötét színű mártásra, ami valószínűleg vér felhasználásával készült.
0: Érdekes tény, hogy az igazi, régi magyar konyha jellemzően még csak nem is húsokat, hanem elsősorban halat használt. Hazánk tele volt bőven termőfolyókkal, tavakkal, patakokkal, a magyar ember pedig, ha tehette, előszeretettel fogyasztott halat. Délen a Vaskapunál jöttek fel a legízletesebb tengeri halak a Dunába. Sokan nem ismerik a ritka, már veszélyeztetett vizát, ami a tokfélék családjába tartozik, és akár mázsás súlyúra is megnőhetett. A víze a jobbágytelkektől a királyi lakomasztalokig egyaránt nagyon népszerűnek számított. A vizet nagyon nagy számban fogták ki Felső Magyarországon is, a Csalló közben például, ahol különös hagyománya volt a víze halászatának, máig büszkék rá, hogy luxemburgi Zsigmond idejében az itt kifogott vizáknak köszönhetően tudták megfékezni az ország szívében kialakuló éhínséget.
1: A ragukon kívül szintén a teljes középkorra, sőt a középkort követő évszázadokra is jellemző tartósító módszer a húszszárítás. A besózott, majd vékony szeletekben kiszárított hús nagyjából fél évig eláll, és többféleképpen is felhasználható. Nagy Lajos nápolyi hadjáratának idejéből maradt ránk a korabeli beszámoló, mely szerint a magyar katonák alapellátmányát képezte a szárított hús, melyet porrá őrölve, különféle fűszerekkel elkeverve, lobogó vízben megfőzve, a féle középkori instant levesként ettek a katonák. A szárított húst persze a lehető legegyszerűbb módon is fogyasztották, azaz menetelés közben kézzel rágcsálták. Több száz évvel későbbről maradt ránk az alföldi gulyások kedvelt receptje, mely szerint kondérban megfőzött káposztára, ahány főre készült az étel, annyi marék szárított húst főztek bele.
0: Az ételek ízesítéséhez természetesen leggyakrabban sót használtak, de emellett használtak tárkonyt, majoránnát, petrezselyem zöldjét, illetve mindenféle zöld fűszert, ami helyben megtermett. A borsot és a sáfrányt csak a gazdagabbak engedhették meg maguknak. A paprikás fokhagymás ízesítések ezekben az időkben még nem voltak népszerűek, a fokhagymát amúgy is inkább gyógyászatra használták.
1: Az édességek jellemzően gyümölcsökből készültek, de legtöbbször a gyümölcs maga volt az édesség. Gazdag házaknál ezeket mézzel, fahéjjal, főve párolva vagy sülve, akár gesztenyepürével körítve vagy töltve is készíthették. A gyümölcsöket aszalással tartósították, és gyakran tésztába sütve fogyasztották. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Legyél óvatos, soha se felületes.
1: A maszk elsősorban arra van kitalálva, hogy kifelé védjen. Befelé is hatékony, de értelemszerűen egy covidos betegeket kezelő orvosnak azért sokkal komolyabb védőfelszerelésre van szüksége. Egyébként sem olyan biztos, hogy annyira megvéd, ez függ a maszk típusától is, például a textil vagy a sima maszk közel sem a leghatékonyabb az összes többi közül. A legkomolyabb darabok is, mint például a P3-nak vagy N100-nak 99,95%-tól 99,97%-ig terjed a szűrőképességük. Jogosan merül fel a kérdés, miszerint minek hordjak maszkot, ha sokan nem alkalmazzák. Mindenkinek megvan a saját álláspontja, és ezt mi nem tudjuk befolyásolni.
0: A helyes kézmosás még önmagában nem elegendő, ezért célszerű kézfertőtlenítőt is használni, amely számtalan kórokozót képes eltávolítani. A járvány előtt is oda kellett volna figyelni a tisztességre magunk körül, például én eddig is rögtön kezet mostam, miután leszálltam a buszról vagy az edzésről hazajöttem. Probléma, hogy mások számára mostanáig nem volt evidens az igényesség egy foga. Lehetőleg kerüld a nagy embertömegeket, zsúfolt zárt helyeken, mert valószínű, hogy ott baktériumok, vírusok bújhatnak meg. Tökéletes példa erre, amikor elkísértem a hugomat az házi orvoshoz, ugyanis náthás volt és köhögött, nem tőle kaptam el, hanem a körülöttem lévő gyerekektől, felnőttektől.
1: A vírusok önmagukban nem szabadulnak ki az ember testéből, náluk sokkal nagyobb vízből, proteinből és más szerves anyagokból álló cseppecskékhez tapadnak, azokkal repülnek át új testekre. Ezek a cseppecskék jóval nagyobbak, mint a maszk anyagának lyukai, ezért a maszk hatékonyan tartja őket vissza.
0: Rengeteg tudós és gyógyszerész dolgozik nap mint nap az egészségügyben a jobb életminőségért. Ám akadnak páran, akik rendkívül mellé beszélnek, és az a nem mindegy, hogy kinek mit hiszünk el. Összességében a társadalmunkat elárasztják a hamis tények a kialakult helyzetről, viszont nekünk kell észnél lenni és rendjén kezelni a dolgokat, tehát neked is.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Minden évben elérkezik a várva várt osztálykirándulások időszaka az iskolában. Ezzel együtt pedig minden évben előkerül a dilemma. Mit tegyünk a hátizsákba? Mi az, ami nem maradhat otthon? Mire lesz szükségünk ebben a néhány napban? Hiszen kizárólag úgy lehet igazán élvezni az osztálykirándulást, ha szemfülesek vagyunk, és minden eshetőségre felkészülünk. És a hátizsákban mindig ott lapul valami csodaszer, amit könnyen megtalálhatunk.
1: Érdemes attól függően pakolni, hogy hány napos osztálykirándulásra indulunk. Minden napra készítsünk be egy tiszta pólót, fehér neműt és zoknit. A pulcsi is elengedhetetlen, mert az időjárás bizony néha igen kiszámíthatatlan. Eső vagy zápor ellen érdemes esőkabáttal vagy esernyővel is készülni. Nem tudhatjuk, hogy mikor érkezik egy jó kis nyári zivatar, vagy épp estére mennyire hűl le a levegő a tiszta csillagos ég alatt. Bármilyen meleg is van, indokolt minimum egy meleg felsőt betenni a kirándulás idejére. Legyen az pulóver, egy vékony dzseki, egy kardigan, vagy épp egy túrázós felső.
2: A fürdőpapucs használata idegen helyen szinte kötelező. Így elkerülhetők a fertőzések. Ha a hátizsákba csupán egy papucs fér bele, akkor legyen műanyag vagy gumi változatú, amit zuhanyzásnál és a szobában is hordható. Nagyobb méretű törölköző a zuhanyzáshoz, arcmosáshoz és a tusfürdő vagy a szappan tisztálkodáshoz használható. Egy kirándulásra feltétlenül tegyünk be fogkefét és fogkrémet, és az adott esetben szájvizet. Emellett a fésű is hasznos utitás lehet. A lányoknál ne maradjon otthon se hajgumi vagy hajcsat, illetve náluk nem árt egy kis ajakápoló sem.
0: Bár nem kell egy egész élelmiszerboltot bepakolni a táskába, ezért néhány alapvető enni és innivalóra biztosan szükségünk lesz. Érdemes bekészíteni pár könnyű szendvicset, némi rágsánivalót, műzit és esetleg egy kis csokoládét vagy gyümölcsöt. Nagyon fontos a megfelelő folyadék, ezért minimum 2 liter csomagoljunk. Mindenképp olyat válasszunk, amely nem édes és nem forr fel a melegben. Például teát, de a hidratálás miatt nagyon fontos a vízfogyasztás is. Ne aggódj, ha valami nem fér be vagy otthon marad. Manapság minden helyen lehet hideg üdítőt vagy ásványvizet venni.
1: Tavasz végén és nyár elején nagy szerencsénkre ragyogóan süt a nap. Ezért, ha nem szeretnéd, hogy rák vörösre égjél, akkor nem árt betenni a naptejet sem. A biztonság kedvéért kirándulás előtt is jó, ha bekenjük a bőrünket. Emellett a rovarriasztó sprék nagyon hasznosak lehetnek. Főként akkor, ha erdő közelében vagy vízpartra szervezték az osztálykirándulást. Az ugyanis egyáltalán nem kellemes, ha vörös csípésnyomok, kis dudorok vannak mindenhol, és a bőr folyton viszket. A kis vérszívók sem éppen a legbarátságosabbak. A legjobb, ha nem is adunk esélyt nekik a csípésre.
2: Ma már szinte mindenkinek van telefonja, és ez egy osztálykiránduláson is elengedhetetlen kellék. A töltő sem véletlenül került fel a listára, hiszen a mai mobilok elég hamar lemerülnek, ami nem jó. A költőpénz pedig mindig jól jön, ha megkívánunk valamit. Például egy fagyit vagy egy palacsintát a Velencei tó mellett szórakozva. Soha nem lehet tudni, mikor jön jó a pár forint.
3: Táskarádió.

0: Egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
1: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
0: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani. Igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem Zempesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
1: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diákmunkára?
0: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.

0: volt a Best of. 14 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rovar jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő Erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes Erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A széklettranszplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film

0: Az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaikpadlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A hatodik alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
1: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új rovar jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, a közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy

0: a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletttranszplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma ismét meleg időben lesz részünk. Csapadék továbbra sem várható. Az enyhe időben délután 24 fokot mérhetünk.
1: Most Top Slágerek megállás nélkül.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaikpadlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stülost találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 4 napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel erdőbénye mellett. Új roba jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első ilyen lelet együttes erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A széklettranszplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Anna és Nerebecki Máté. A mai adásban különböző rekordokat megdöntő filmeket járunk körbe. Sokaknak meglepő lehet, hogy a valaha készült legdrágább film nem más, mint a Karib-tenger kalózai filmek negyedik része, az Ismeretlen vizeken. A 2011-es film bár a Karib-tenger filmek legrosszabb darabja, mégis rengeteg pénzt hozott a kasszára, amire szükség is volt, mivel a film összköltségvetése 379 millió dollár volt. Az alkotók szerencséjére több mint 1 milliárd dollárra rúgott a bevétel, így pénzügyileg egyáltalán nem volt bukás a film. A rengeteg egzotikus és korhű díszlet, illetve a sztárok fizetése rengeteg pénzt vitt el, csak Johnny Depp 35 millió dollárt kapott, de egyesek szerint 55 millió volt a fizetése.
1: A legtöbb statisztát mozgató film az 1982-es Gandhi volt. A Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Gandhi temetési jelenetében szürreálisan óriási emberáradatot láthatunk. Ennél hitelesebben nem is lehetett volna ezt megmutatni a filmben, hiszen az igazi Gandhit több mint egy millióan kísérték végső nyughelyére. A filmben mintegy 3000-en vannak csak a menetelő katonák, és az egész tömeg mintegy 350-400 ezret számlálhat. Ez abszolút rekord. Mivel ma már a CGI technológia segítségével csinálnak tömegeket, ezt a rekordot senki sem fogja megdönteni, és a Gandhi jól megérdemelten meg is kapta a legjobb látványtervért, jelmezért, rendezésért és főszerepért járó Oscart.
0: Voltak idők, amikor még a 90 perc volt az ideális filmhossz, ma már viszont egyre gyakoribbak az ennél jóval hosszabb filmek áradata, hiszen 2022 végén és 2023 első pár hónapjában a legtöbb közönségfilm és művészfilm 2,5 órás, 3 órás játékidővel bírt. Ezeket mind lepipálja a Logistics című svéd alkotás a maga 35 nap és 17 órás vetítési idejével. A film egy lépésszámláló útját követi visszafelé, vagyis a boltból jutunk el a hajóúton át egészen a kínai gyárig. Erika Magnusson és Daniel Anderson rendezők valós időben majdnem 5 héten át forgatták a filmet, amely percben mérve még többnek hangzik. 51.420 perc hosszú.
1: Ha arra gondolunk, hogy vajon melyik filmben lehetett a legtöbb elhalálozás, eszünkbe juthatnak a pörgős akciófilmek és természetesen a horrorfilmek. Ennek ellenére mégis a létező legviccesebb képregényfilmben haltak meg a legtöbben. A Galaxis őrzői tartja nem kevesebb, mint 83.871 a képernyőn látható halállal a rekordot, és itt most fontos, hogy ezek láthatóak, hiszen a bosszúállók végtelen háborúban Thanos csettintése miatt milliárdok pusztulnak el, de azt nem látjuk, csak tudjuk. A filmben csak 80 ezer űrhajó pilótája leli halálát, és mindez csupán a fináléban történik.
0: A valaha volt legtöbb káromkodással a Wall Street farkasa büszkélkedett. A káromkodások összesített száma 868, ami rengeteg egy hollywoodi produkciónál, de rengeteg egy Martin Scorsese filmhez képest is. Természetesen van a filmnek kihívója, a Swearnet The Movie című, senki által nem látott 2014-es kanadai vígjáték, amiben állítólag 935 F betűs szó és más káromkodás szerepel.
1: Az akciófilmek elengedhetetlen részei a hatalmas robbanások. Hollywood legnagyobb robbantgatójaként Michael Bay-re, a Transformers filmek rendezőire szoktak gondolni, mégis Sam Mendes James Bond filmjében a Spectre-ben volt a létező legnagyobb, nem digitálisan megalkotott robbanás. A robbanást a marokkói sivatagban csinálták, a robbanóerő 68,47 tonnányi TNT-nek felállt meg, ezt 8418 liter kerozinnal érték el, plusz mindezt 33 kiló lőporral robbantották be.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti sója.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Frasi Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mik lehetnek a világ legveszélyesebb állatai? A kőhal, vagy más néven sziklahal, vagy skorpióhal, a fürdőzők és a búvárok rettegett ellenségei. Ezek az állatok alapjáraton nem agresszívak, de mivel igen rosszul úsznak, támadás esetén menekülés helyett erős idegmérgükkel próbálják elijeszteni az ellenfelüket. Mivel álcázásuk tökéletesítésre van fejlesztve, szinte lehetetlen megkülönböztetni őket egy sziklától. És ha véletlenül netán rálépnénk egy kőhalra, a méreg szempillantás alatt kiárad, ami akár végtag amputációhoz, vagy halálesethez is vezethet.
1: A fekete mamba egy afrikai kígyófaj, ami a világ leggyorsabb kígyójaként van számon tartva. Akár 20 km per óra sebességgel is képes kúszni, ráadásul rettentően agresszív. Hajlamos akkor is támadni, amikor senki sem akarja bántani. Mérgelégzés bénulást okoz, de az ellenszérum hatására tünetek gyorsan alábbhagynak. Ezek a kígyók akár 4 méteresre is megnőhetnek. A nyílméregbéka a világ egyik legmérgezőbb állataik közé tartozik. Bőrmirigyeik annyira erős mérget termelnek, hogy az indiánok a vadászat előtt ezzel az anyaggal kentik be nyilvesszőik hegyét. Akár egyetlen csepp méreg több állat leterítéséhez is és megöléséhez is elegendő volt. Viszont mérgüket az elfogyasztott rovarokból szerzik, így a fogságban tartott nyílméregbékák bőre nem termel mérgező anyagot.
0: Egy kétgyűrűs porip, körülbelül golflabda méretű puha testű állat, amely annyi mérget rejteget magában, amennyi elég lenne 26 felnőtt ember megöléséhez is. Ha megzavarják, akkor az eredetileg fehér színű állat karjain kék gyűrűk jelennek meg. Erős idegmérge beszédzavart, látászavart és bénulást okoz, mivel a mérgére nincsen ellenszer, csak a mesterséges lélekeztetés jöhet szóba. A cecelégy egy csupán néhány centis rovar, amely évente 4 millió ember haláláért felelős. Vérszívás közben az álomkor egy sejtű kórokozaját jutatja a bőr alá, és ezzel már is megpecsételte a szerencsétlen áldozat sorsát. Kiirtásukra eddig még nem sikerült megfelelő módszert találni.
1: A komodói sárkány Indonéziában honos, óriási gyík, amely akár közel 3 méteresre is megnőhet. Mivel nem válogatós, ami az útjába kerül, azt megtámadja. Az áldozatát harapással öli meg, melynek során mérget juttat az állat szervezetébe. Egyik kedvenc eledele a szarvas, de az embert is zsákmányának tekinti. Akár a saját utódait is szívfájdalom nélkül megeszi. A malária szúnyog a jelenleg világon élő legveszélyesebb állatfaj. Csípésükkel halálos kórokozók tömegét juttatják az áldozatuk szervezetébe. Évente 2-3 millió ember halálát okozzák.
0: A kocka medúzák miatt több ember hal meg, mint a fehér cápák, krokodilok és kőhalak miatt együttvéve. Ha veszélyben érzik magukat, csalánsejtjeikből tüske lövel ki, ami felsebzi az áldozat bőrét és mérget fecskendez bele. A kínzó fájdalom okozta sok, megbénítja az embert vagy az állatot, és hamarosan megfullad. A hiének falkába sokszor erősebbek az oroszlánoknál is, és harapásuk olyan erős, hogy szinte képes porrá őrölni a csontot.
1: A gömbhal az egy kis tengeri halacska, ami a legmérgezőbb állatok egyike. Japánban csemegének számít, de a rosszul bontják fel, a lakoma halállal is végződhet. Ha megtámadják, testüregeit megtelíti vízzel, hogy nagyobbnak tűnjön.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Varga Dóra és Vértes Lili. Elzárva a külvilágtól, bemutatjuk a szentinelézek törzsét.
1: Szinte lehetetlen elképzelni, hogy ebben a modern és rohanó világban léteznek még olyan nomád törzsek, akik vadászó gyűjtögető életmódot folytatnak, bármiféle a napjainkban már számunkra is jól ismert technikai vívmányok nélkül. Ugyan elzárkózva, de rengeteg olyan törzs él szerte a világon, melyek köszönik szépen, nem kérnek a modern világból. Közülük is akad egy, melyről még pontos létszámot sem tudunk biztosan.
0: Talán már te is hallottál az északi Sentinel-szigetről.
1: Az itt élő szentinelézek a világ egyik legelszigeteltebb népcsoportja, mindazok mellett, hogy nagyon érzékenyek az általunk behurcolt betegségekre, illetve ellenségesek az idegenekkel.
0: Zárkózottságuknak és agresszivitásuknak köszönhetően csupán keveset tudunk róluk. Eddigi tanulmányozások sorai szerint írástudatlanok, kőből készült tárgyakat használnak, és a létszámuk is kérdéses, ugyanis 40 és 500 fő közé teszik. Valószínűleg 55 ezer éve élnek a szigeten, és a saját elszigetelt szentinelész nyelvüket beszélik, mely nem rokona a közelben előforduló nyelveknek.
1: A történelem során jó páran próbálkoztak barátkozni a benszülöttekkel, azonban ez ritkán végződött jól. Nagyport kavart a hír, hogy egy misszionárius, John Allen, kétszer is ellátogatott a szigetre, de bár ne tette volna. Első alkalommal is épp hogy meg tudott menekülni a nyílzápor elől, azonban a második próbálkozása során nem tért vissza a csapatához. Azonban nem ő volt az egyetlen, aki ismerkedni akart velük.
0: A Portman expedíció. Mikor Portman és emberei kikötöttek az északi Sentinel szigeten, néhány nap után egy idős pár és 4 gyermek nyomára bukkantak, akiket aztán fogolyként magukkal hurcoltak. Bár Port Blair alig néhány kilométerre helyezkedik el a szigettől, a két idős szentinelész szervezete nem tudta felvenni a harcot az ismeretlen környezet baktériumaival, így fokozatosan elgyengültek, majd meghaltak a fogságban. A 4 gyermeket ajándékokkal látták el, majd ismét partra tették őket a szigeten. A gyermekek azonnal eltűntek, és soha nem is látták őket többé.
1: A máig egyetlen barátságos találkozás a törzsel 1991-ben történt T.N. Pandit vezetésével.
0: Közelebb mentünk, biztonságos távolságot tartva a parttól, amikor még több férfi bukkant elő a szokásos fegyverekkel felszerelve és azzal fenyegetőzve, hogy ránk lőnek. A férfiak minden irányból közeledtek. Néhányuk már derékig volt a vízben és úgy fenyegetőztek. Mindazonáltal közelebb mentünk és néhány nagyobb halat dobtunk feléjük. Ez a gesztus kicsit enyhítően hatott a harcias hangulatukra. Többen is leeresztették fegyverüket és azt mutogatták, hogy dobjuk oda a halat. A nők is előjöttek az árnyékból. Magasságra és termetre épp olyanok voltak, mint a férfiak, csak lágyabb vonásokkal, és nem volt náluk fegyver. Még közelebb mentünk a parthoz, és sikerült is néhány halat partra tenni. Néhány férfi oda ment, és elvitte a halakat. Hálásnak tűntek, de az ellenséges hangulat nem enyhült, fejtette ki Pandit.
1: A csapat délután visszament az őslakosokhoz, ekkor már több mint 2 tucatnyian várták őket, és fegyvertelenül futni kezdtek feléjük. Pandit kókuszdiót dobált nekik, majd kiszállt a hajóból. A törzstagok körülvették őt, és személyesen adhatta át nekik az ajándékokat. Nagyon megtisztelő volt találkozni velük, de ők döntöttek úgy, hogy közel engednek magukhoz, és a találkozó is az ő feltételeik szerint zajlott. Oda jöttek a hajónkhoz, mire ajándékokat adtunk nekik, a szigetre azonban még így sem tettük be a lábunkat, mesélte Pandit.
0: Fun fact, hogy valaki még meg is kérdezte, hogy van-e ott bármire is lehetőség a gyerekeknek, amire a válasz csak annyi volt, hogy szabad íj és nyíl leckék.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikító smink vagy minta mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-as évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Dayglo, Twinkie Beans és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-as évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a kígyó bőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja ilyen oroszlánosra, és be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen divat, milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így, nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retro smink ehhez képest milyen őrült volt.
1: Miért, az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, mert mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkálva, és hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 9445 135-ös Viber számon.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge, Gázsombor és Matkó Rebeka. Sokszor látni a kínai üzletekben és ázsiai termékeket forgalmazó boltok bejáratánál a gyakran aranyszínű integető macskát, de komoly cégek irodájában is találkozhatunk vele. Bár naponta elmegyünk egy-egy ilyen szobrocska mellett, a történetét már kevésbé ismerjük, ezért most úgy döntöttünk, hogy utána nézünk és elmeséljük.
1: Miért integet a cica? Gyakran hallani, ahogy a gyerekek felteszik a szüleiknek ezt a kérdést, és sokféle válasz születik rá. Van, aki azt mondja, hogy köszön a betérő vendégeknek, vagy mások úgy vélik, szerencsét hoz, de valójában ennél kicsit varázslatosabb a története. Mielőtt a legenda mélyére ásnánk, el kell oszlatnunk egy általános félreértést. Az integető macska figurája nem kínai, és nem is integet. Az eredetileg japán szimbólum, a manekineku, nevet őrzi, ami pontosabb volna abban a fordításban, hogy hívogató macska.
2: A hívogatás ottani kézjelét valahogy úgy lehetne leírni, hogy a tenyerünk és ujjaink a föld felé néznek, majd a kezünkkel előre-hátra mozgást végzünk. Ez annyiban fura, hogy Európában jobban hasonlít arra, amikor valakit elküldünk, de Japánban ez a hívás jele. Eredetileg három különféle mese is köthető a hívogató macska alakjához. Az egyik legrégebbi történet, amely a szakrális oldalát fogja meg a macskák japán megítélésének, egészen az Edo korszakig nyúlik vissza. A történet szerint a helyi földesúr, a daimyo az erdőben vadászott, mikor viharos idő támadt. Épp a Gotokui templom mellett haladtak el, ahol a helyi apát Tama nevű macskája a bejáratnál ült és hívogatta őket. A macska térítette el őket útjukról, ezzel megvédve őket egy ott lesújtó villámtól. A földes úr hálája jeléül a templom védőszentjévé nevezte ki a macskát, amelynek szentét is emeltek.
0: A másik történet, amely inkább a varázslatot keresi a legenda mögött, egy egészen pontosan behatárolható 1852-ből származó mese. Az imadó szentély közelében élt egy idős nő a macskájával. Súlyosan elszegényedett, és amikor már magának sem tudott ételt venni, elküldte a macskáját, hogy keresse magának megfelelő botont. Ezen az éjszakán az idős nő álmot látott, ahol a macska megjelent, és azt mondta neki, hogy ha szobrokat készít az ő képmásával, akkor szerencsét és jólétet fog neki hozni cserébe. A nő így is tett, kerámia szobrokat készít a szeretett macskájáról, majd elment a szentélyhez, hogy ezeket eladja az embereknek. Az apró figurák olyan népszerűek lettek, hogy hamar kihúzták az idős nőt a szegénységből, és élete végéig jólétet biztosítottak neki.
3: A harmadik történet már sokkal egyszerűbb és életszerűbb példa, ami az emberiség meséjeként maradt fenn. Bár a népmeséket többféleképpen is ismerik, központi alakja egy elszegényedett boltos, aki alig bírta már fenntartani üzletét. Bár neki is alig volt pénze ételre, egyik nap mégis befogadott egy éhező kóbormacskát, aki megesett a szíve. Miután a macska megerősödött, kiült a bolt kirakatába, és hívogatta a vásárlókat, akik innentől előszeretettel tértek be az üzletbe, amely felvirágozott. Ez a történet terjedt el a legszélesebb körben, és ennek hála ma rengeteg kisbolt bejáratánál lehet látni a manekineku, az integető macska szobrocskáját.

0: 9-től Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Podhorszky Sára és Pavel Kardél. Harry Potter témájú hotel nyílt Londonban 2014-ben. A 163 éves épületben található Georgian Hotel szobái Roxford híres termeit utánozzák. A filmbeli hálótermeket imitáló szobák üstökkel, varázskönyvekkel és bájitalos üvegcsékkel is fel vannak szerelve. Emellett a hotel olyan extrákat is kínál, mint egy vezetett séta azokhoz a londoni helyszínekhez, amelyek ismerősek lehetnek a Harry Potter filmekből, valamint a csomag része egy látogatás a Warner Brothers filmstúdióba is. A londoni Georgian House Hotel a roxforti házak szobáinak berendezését kelti életre. Eleve egy könyvespoltnak átszázott ajtón keresztül jutunk a varázslatos, eldugott helyiségbe. Baldahinos ágyak, bájital, palackok a polcon, Gryffindor címer a függönyön, kandalló, sötét fa burkolat, díszfabagoly. Látszik, hogy odafigyeltek a legapróbb részletekre is. A recepción ráadásul kikacsinozhatjuk a Harry Potter filmek valamelyikét, amit aztán a szobánk saját tévéjén újra nézhetünk.
1: Hallottam, hogy a Harry Potter stúdió túra volt a legnépszerűbb turista attrakció Londonban az elmúlt években, és mivel a buszok a Victoria állomástól indulnak, ezért kitűnő hely ahhoz, hogy oda csalogassák a stúdióba igyekvő turistákat.
0: A tulajdonosnő azt nyilatkozta, hogy a vendégeket gyertyagyújtással és zenével fogadják a szobákban az egyedi hangulat megteremtése érdekében. Bár mindezzel elsősorban a gyerekeknek igyekeznek maradandó élményt nyújtani, nem csupán gyermekes családok látogatják a hotelt.
1: Meglepő, hogy mennyi fiatal pár jön el erre a helyre, talán a gyermekkoruk és a Harry Potter sorozat iránt érzett nosztalgia miatt. Az ár tartalmazza a reggelit is. Londoni tartózkodáshoz tökéletes választás.
0: Ráadásul nem csupán Harry Potter rajongóknak tökéletes szállás ez, hanem azoknak is, akik egy hamisítatlan, vidéki angol házikóban szeretnének pihenni.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti show-ja.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 10 hasznos tippet az egészséges fogyókúrához.
1: Szeretnél lefogyni, és lehetőleg gyorsan? Elérheted úgy az álomalakot, hogy közben ne állts az egészségednek?
2: Nos, a legtöbb táplálkozási szakértő szerint a legegészségesebben úgy fogyhatunk, ha fokozatosan adjuk le a súlyfelesleget. Ellenkező esetben a zsírszövet helyett a csontokból és az izmokból fogunk feszíteni. Ha úgy szeretnénk karcsúbbak lenni, hogy közben még egészségesebbek is legyünk, érdemes betartani a következő hasznos tanácsokat.
0: Az egészséges fogyókúra alapja, hogy hetente átlagosan fél vagy egy kilogrammal több ne legyen a fogyás mértéke, mert az fokozza az epekő kockázatát. Ha ennél többet szeretnél leadni, akkor kérd dietetikus tanácsát.
1: Második tippünk, ne higgyünk a gyors fogyást ígérő termékeknek és diétáknak. Csak megbízható táplálkozási szakértő által javasolt vagy személyre szabott diétát kövessünk, és olyan fogyókúrás étrendet válasszunk, melyet hosszú távon is be tudunk tartani.
2: Ügyeljünk a kellő vízfogyasztásra. Ha étkezések előtt is megiszunk egy pohárral, nem csak az emésztést serkentjük, de kevesebbet is fogunk enni.
0: Csökkentsük a cukorfogyasztást. Elsősorban az üdítőkben, sütikben lévő hozzáadott cukorról van szó. A napi hozzáadott cukor mennyisége ne legyen több, mint a kalóriák 10%-a.
1: A zöldségeket, gyümölcsöket, gabonákat semmiképpen ne hagyjuk ki a fogyókúrás étrendből. Értékes vitamin, ásványi anyag és rostforrások, melyeknek köszönhetően jól lakottabbnak fogjuk érezni magunkat. Ha a hízlaló köreteket párolt zöldségre cseréljük, már is nagy lépést tettünk a sikeres fogyás irányába.
2: Válasszunk alacsony glikémiás indexű élelmiszereket, mert ezek lassan emésztődnek és nem okoznak vércukorszint ingadozást, így gátolják a túlevést. Az ételeket párolva és ne sütve készítsük el, ez is csökkenti a GI értéket.
0: Együnk több fehérjét, mert csökkentik az étvágyunkat és segítenek megtartani az izomzatot.
1: A telített zsírokat cseréljük le telítetlenekre, növényi olajokra vagy olajos magvakra.
2: A 9. tippünk, hogy együnk naponta 5-6 alkalommal kisebb adagot, így kevésbé törnek ránk az éhségrohamok.
0: Utolsó tippünk, a fogyás nagy mértékben segíti, ha száműzzük a folyékony kalóriákat, a cukrozott üdítőt, az alkoholt és inkább vizet, ásványvizet, citromos vizet és cukrozatlan teát fogyasztunk.
1: Persze a sikeres fogyás érdekében a testmozgás is elengedhetetlen. Bármilyen betegségben szenvedünk, vagy nem ismerjük pontosan az egészségi állapotunkat, a fogyókúrát beszéljük meg orvosunkkal.
3: Ne is beleférsz!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínén készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magukból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben a csoki darabos fagyit, mely sokak kedvence. Nevét egyébként egy, az étterem kínálatában lévő leves után kapta, ahol ugyanúgy törték a tojást a húslevesbe, mint a csokit a fagylaltba.
1: A top 5 utolsó tagja a magyaró 4,3 csillaggal, klasszikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
0: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
1: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: 22-án dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J-Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világszínpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaikpadlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stülost találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A hatodik alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A Darwin díj. A Darwin díj egy gúnyos kitüntetés, amit azok érdemelnek ki, akik úgy vesztik életüket vagy egyéb testrészüket, hogy valamilyen bonyolult és buta célt próbálnak elérni. A díjat 1994 óta minden évben kiosztják virtuálisan. A Darwin díj nevét a 19. században élő Charles Darwin evolúció elmélet kidolgozója után kapta. A hülye halált halt egyének hozzájárultak az emberi evolúcióhoz azzal, hogy saját magukat szelektálták a génállományból, mondta.
1: A leghíresebb példa erre az első díjazott bal szerencséje 1994-ből egy amerikai férfi története, aki addig rángatta az italautomatát egy ingyen üdítő reményében, amíg az rábarult és agyonnyomta.
0: Aztán történt egy másik eset, ami tényleg a karma műve. 2002-ben történt ugyanis, hogy egy iraki terrorista levélbombát küldött az áldozatának, de nem fizetett elég pénzt, hogy a küldeménye célba érjen. Gondolom, mind sejtitek már, mi történt ezután. Vissza a feladónak. A terrorista addigra elfejtette a dolgot, így kinyitotta a levelet. Aki vermetás, maga esik bele.
1: Valószínűleg az autópálya díjszedő munkakör nem a legfárasztóbb állások egyike, legalábbis az alábbi sztori ezt támasztja alá. 2001-ben ugyanis két díjszedő a tél közepén elkezdte hógolyó csatával szórakoztatni magát. Az azonban érthetetlen, hogy egyikük miért tartott a jó ötletnek, hogy egy éppen áthaladó teherautóról próbáljon leszedni egy újabb golyóra valót. A férfi keze beleakadt a ponyva kötelébe, a továbbra is mozgó jármű pedig kirántotta a bódéjából, és húzta maga után szerencsétlent, aki így nem élte túl a hógolyó csatát.
0: Egy másik amerikai férfi 1995-ben épp észre felfoghatatlan elgondolásból egy olyan gyorsító rakétát erősített az autójára, ami amúgy a jumbo jetek felszállásában játszik szerepet. Emberünket ez nemhogy nem ijesztette meg, hanem egyenesen felvillanyozta, és úgy dönsült nitrós autójával a nevadai sivatagig ment, ahol aztán begyújtotta a rakétát, valószínűleg nem lesz meglepő, ha azt mondom, a mutatványt nem élte túl. Körülbelül 480 km/h-val vágódott neki az első hegyoldalnak.
1: 2003-ban egy michigani férfi úgy döntött, rövidít az útján, és ha már komp nem közlekedik, ő bizony a teherautójával átkel a Saginaw öböl jegén. A súly alatt a jég természetesen beszakadt, ám a sofőr ébőrrel megúszta, ki tudott ugrani a süllyedő járműből. Az eset azonban nem hagyta nyugodni, és úgy döntött, még egyszer megpróbálja a műveletet, ezúttal a terepjárójával. Talán nem nagy meglepetés, hogy a jég ezúttal is beszakadt az autó alatt, a férfi azonban ezúttal már nem volt olyan szerencsés, mint az első próbálkozás. A kocsijával együtt elsüllyedt.
0: Este Titanic.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente. Mint azt mindenki tudja, a Harley Davidson motormárka mindig is arról volt híres, hogy ők a világon az egyik legjobb motorgyártó cég, akik remek műveket készítenek, amelyek mindig is benzinnel mentek. Ám ez most megváltozik.
1: Ez nem másnak köszönhető, mint hogy a Harley kiadta és legyártatta az első olyan motorját, amely elektromos meghajtású. Volt már hasonló próbálkozásuk, de az még gyerekcipőben járt. Ám most megtörtént a nagy előrelépés.
0: Az első próbálkozásuk még 2021-ben volt, a Márka Múzeumban a 115. születésnapjukon. Ez volt az első sorozatgyártású elektromos csodamotor. Hadd soroljak fel pár fontos tulajdonságot, amely segítette a második elektromos motor kiadását a későbbiekben. Elsősorban rengeteg új módot kapott, van a sport, az utcai, a távolsági és az elsős időkre, illetve rendelkezett egy olyannal, amelyet személyre szabhattál magadnak. 60 perc alatt 100%-ra feltölt, és 100% töltöttséggel 11 órát lehet használni, illetve 3 másodperc alatt nulláról képes felgyorsítani 60 km/h.
1: 2022-ben pedig bemutatkozott a márka második modellje, amely mind műszakilag, mind megjelenésben egy teljesen új irányt képvisel. Az S2 Delmar névre keresztelt újdonságot már az új moduláris Arrow motorkerékpár platformra tervezték a mérnökök, azaz más műszaki alapokon nyugszik, mint a vállalat első elektromos motorja. Viszont a Livewire One esetében a Harley Davidson igyekezett minél többet megőrizni a hagyományos járműveinek dizájn elemeiből, addig az S2 Delmar inkább a fiatalabb vásárlókat célozza a lazább stílussal.
0: A motor körülbelül 190 kilót nyom, teljesítménye 60 kW, illetve 96 km/h pedig nagyjából 3,5 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből. Városi forgalomban mintegy 160 km a hatótávolsága. A Livewire One-nal ellentétben azonban nem képes diszkonnektet töltésre. További műszaki adatokat eddig nem árult el a Livewire, és még ezek sem tekinthetők véglegeseknek, hiszen a jármű majd csak 2023 második negyedévében kerül piacra. Kereslet azonban már most van rá, a $17,699 kínált megjelenési kiadást mind a 100 példányt percek alatt lefoglalták. Az S2 Delmart legolcsóbban a $15,000 áron lehet majd hazavinni, azaz fele annyiba fog kerülni, mint a Livewire van.
1: Ám ez nem minden. A gyártó már most bejelentette, hogy már készül a harmadik kiadás, és megpróbálnak még többet lefaragni a motor súlyából.
0: Ti mit gondoltok, jót tesz a motoroknak egy kis elektromos motor, illetve annak elődjeinek leváltása?
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Közel három...
1: A esetében például így megakadályozhatjuk, hogy a rengeteg impulzus hatása akár a legkisebb zaj miatt is pánikba elszaladjon. Ne tervezzetek nagy hosszú kirándulást, azért néha csempésztek egy kis változatosságot cicáitok tébe a levegőzéssel.
2: Egyet azonban felejtsetek, ha már csak egyszer megbarátkozik a kintléttel, rendszeresen követelni fogja majd. Csak akkor kezdjétek át rászoktatni kedvenceteket a séták, ha időtök, kedvetek is van hozzá, hogy egy kicsit minden, vagy este levigyétek cicátokat.

0: Van 7-5-es rádió, te is bele, mikrofonnál rátszod, és Podhorszky sem. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetetlen házi bit.
1: Házbulit rendezni érdekel az ötletekbe. Szeretnél a barátaiddal, szeretteid közösen ünnepelni. Összegyűjtött egy fontos tippet, mindenképp érdemes megadni egy jó házi buliz. Egy igaz házi buli szervezés nem lehet elég korán kezdeni. Előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzés, a menü kitalálása, a buli hely kidekálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk is tehát, hogy elkerült a tipikus bakikat és egy igazán feledetlen házi bulit rendes.
0: Választja a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég lakásodban, bérelj egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó munka. Gondold, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenki küldeni a meghívó, mérlegelj, hogy hány van kapacitásod. Gondold végig, hogy kit szeretnél mindenkivel látni a házi bulin, hányan fér kell a kiválasztott helyen, és mi az, ami már veszélyt jelent berendezésre. Jó tanács, kalkulálj azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz őt szeretne majd hozni.
1: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégfaladok. Nem kell háromfogásos vagy csinálni, elég a pár szendvicset, ropognivalót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs itt pénzed mindet pénzni, nyugodt jár előre, hogy járuljon hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a tippet. Már a házi bulit megelőző napban érdemes kikaríteni a lakást, azt a helységet, ahol itt fogod tartani. Szakadj el a halálraunt konfettitől és lufitól, hát készíts valami egyedre emlékezeteset.
0: Listát a teendő. Érdemes összeírni, milyen ételekre, italokra és egyéb elékekre van szükség a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban is gyakran elfelejtjük a legfontosabbak. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kell egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottaik eltérhet a zenekedésük. Éppen ezért érdemes kérdezni, hogy kinek kedvence, és ezek alapján bővíteni véleményed. A vendégek nagyon fogjulni, ha a kedvenc számokra bulizhatnak. Jó tipp, legyen olyan egy számítógép, egy laptop, ha kifogtok bármikor berakhatok partizott zenék a YouTube-ról.
1: Légy a házi gazdákásza. Ha már túl meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezés, marad más dolgod, mint a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismereteket egymásnak, fej a vendégeid igényeire. Próbálj mindenkivel beszélgetni, ha klikkes, az a sokakat megbánsz. Ha megfogod tippjeinket, nem lesz a vendéglátás illusodra. Meg kell látni, hogy az elkészületek nagyon messze a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy igényed jól érezik, mert biztosan senki sem csalódni, és a házbuliról csak jókat fogod visszahallani.
2: Mindeste 6-13 a Táskarád esti showja.

0: Kiszajtotáska rádi, te is beférsz. Mikonnál Ványi Viktor és Nerebecki Máté. A mai Hello legfurcsább és legidegesebb állásokunk beszélni. Vége az érekinek, és a diákok része eldönti addigra, hogy mi lesz majd foglalkozása. Akik nem tudtak eldönteni, azoknak az jó lehetőség lehet, hogy kimennek külföldre keresni valamilyen érdekes munkát. Most a furcsább, legérdekesebb, legkényem és legjövedelmebb munkákról lesz.
1: Hét alak, figyelem! A nevek óta keres olyat, akiknek a feladatuk feküdni az ár egész nap. A fizet 2 hónapra és egy habilitációs időszakra. 5 millió fontnak megfelelő euró. A munkahelyszín németországi kutóbázis, ahol a talanság hatását kellják az emberi szerepe. Mielőtt még útnak írnál, hogy ez lesz a munkája, fontos figyelembe venni, hogy szó szerint mindent az ágyban kell majd csinálod, magas tett lábakkal és csipákálnád. Az pozícióját néha osztatják, de ha végeztél a munkával, újra kell tanulnod járást, mint az űrsoknak hazatérés után.
0: Másik ilyen furcsa munka a csúszdelés. A csúszdeszterők feladata a csúszdák átvizsgálat, az esetleges redések miatt élmény részlegek ellenőrzése. Pontosan jó fizikum, fel kell készülni, hogy legalább 100-szor kell csúsznod a hatalmas csúszdákról. A fizetés havonta 500 ezer forintnak megfelelő euró.
1: Kifejezett nyugis munka panda gondozónak lenni van. A feladatod, hogy 300 napot tölts pandákkal, simogat, gondozd és foglal őket. Tulajdonképpen egy babysitter munka, csak fekete-fehér gombócokkal. Az állás 32 dollár fizetéssel, ingyen közlekedéssel, állással jár.
0: Ha édesszájú vagy, akkor a fagylalteszter életes munka neked. A munka lényege, hogy mindenféle fagylalt kipróbálj, vélez, és akár új ízet is kigondolhat. Hogyha mindig ifi voltál székfoglalóban, akkor megmutathatod eme képességedet önkéntes székfoglalóként. A székfoglalók feladata, hogy színházakon, gálákon és fontos eseményeken helyet foglaljanak a fontos embereknek. Talán ez negatívum, hogy ezért nem adnak pénzt, ki tudja, milyen hírességgel találkozhatsz a munka közben.
1: Ez lett volna tehát négy érdekes foglalkozás. Ti mivel szeretnétek foglalkozni a jövőben? Írjátok Facebookon!
2: 97.5 Táskadió.

0: 97.5 rádió, te is belesz. A mikrofonoknál Trik Mira és Gábor. Jellegzetesség szer az egész világ hullahopp karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetbe? Honnan ed? Miért hívják így? Milyen hullra hova? Árulunk, hogy szós hullakról. A következő percekben erről gott meghódító játszerről lesz szó.
1: Hullahopp karika felállása több ezer évre nyúlik vissza a történelem. Először az ókori egyomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég elterjedt a feltek körében is. Első változatai lövesszőből kültek, majd csúlyának ezítése miatt új alapanyag a bamsz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szívrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 8. században egy polinéz-szilági Hawaii táncról, a huláncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok kását utánozza, jelenségeket mutat, történeteket él el, például viol, vadászatról. Az útfócápát ringatózó pálmátánozó táncos azt, hogy valóban pává vagy pálmá válik. Ebben a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoop magyarul hullahopnak hívják, melyikan tévesen hullnak nevezik.
1: A 20. században itt amerikai Charles Knerr, mekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verziót, melyet két hónap alatt is került népszesíteni, hogy 5 millió darabot tudtak eladni belőle. Ebben később a WoW cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy ilyen egy játék milyen szenzációs hódítára volt képes fél századdal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyöbb egy játék, annál mesélte Nella. Ha hazadt egy játékot, és mi találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó emlékezet. A hoop karika valódi amerikai árucégké vált. Hogy mennyire volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességeték felfedezni benne. Az Emery Willit mai napig profitál a hoop üszletből, bár azt nem árulták, hogy például tavaly mi fogyott, a sokak át karcsúsító hatásúnak tartott sportként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosása után Amerikában 1968-ban is megszervezte első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 7 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nő hula hoop őrülök. Napjainkban sajnos a karikát szorították a videójátékok és a mobilfonok a gyerekek kívánságlistájára. Viszont még mi lehet kapni a játékboltokban? Sőt, már egyes javítottozatához is hozzájuthatunk, mint rá vízzel vagy ankeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történet, pattanj fel a kemes székedből, vegad hoz a karikát, és legyél te a karművészetének mese.

0: 95.5 Rádió, te is bele! A mikrofonnál Ribrics, Richard és Pápát. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első beégési motorral hajt jármű az egész világ. Találmányokat Reitwagennek nevezik el, ami németül azt jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható 1894-ben került a piacra. Ebben a gyártók belső motort akartak építeni a kerékpára. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többet kell beszállni a gyárukba.
1: Az világháború előtt az a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy gyakorlatilag 90 km/h sebességet döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól Harley Davidson Motor Company vette át a vetést a motorkerék eladásában, amikor híres lett a limitált modelljeiről, teljesítményű motorjairól. Gyárművek lelke vissza 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elindul, be kellett pedálozni, a hátsó kerekedik szíját titállították. Egy 1904 elején származó gépezet meg is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladása a Davidson család 3 négyzetméteres fészerében kerül sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és népszerű motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. Évente 8 millió motorkerékpárt ad el, de nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen volt csavaros hajtóvég, amiket repülőgépen használnak.
0: Egy másik ilyen ismert márka a Yamaha. A hangszerek, elektronikai cikkek és sorban motorkerékpárok gyártása szerzi jövedelm részét. Kezdők hangszereket gyártak. Erre utal a logóban a 3-as keresztező hangvis. Az első a második világháború után gyártották. Az első eladás motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igyak jövedelmező cél.
1: A legtöbbenek azt mondják, hogy károm, a crossmotorok jutnak szébe, hiszen erről híres ez a márka. De azt már kevesen, hogy kísérleteztek és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cégre ment, mivel nem volt elmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásába, ami jövedelmező bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon alás látsz ennek a talának, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 3 éves volt, és emlékszem, hogy nem volt a jogsim. Szóval csak lezártott voltunk, és bátom odaadtam, mert neki meg volt a jogsim, és én nagyon örülök igazából neki, hogy tök jó meg minden. És nagyon is érdekel, szóval, amint lehet, 14 éves koromban el is mentem, és le is rögsít. Szóval 14 éve korom óta motorozom úgy igazán.
0: És mindig jutott el a motorozás felé, amikor kitadak, esetleg akítottál benned valami érzést, ami nagyon megfogt?
1: Hát őszintén igazából én már régebb óta érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk a motorozott régebb, szóval ő vitt kétszer, és nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom motoránt.
0: Miért a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát igazából ez beszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni be, és igazából legjobban azt szerettem, amikor elmentünk urázni barátaimhoz, és mindenbe mentünk egy nap. Ez igazából nyár volt a legjelentőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondta, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és bementünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem fasz, hogy így Magyarországot egy nyár alatt.
0: Akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából, sportral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam, és most jelen szupermotón van.
0: Ha valaki motorra szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a tanulságotokra, szóval bukós is mindig kötelező. Én ajánlanék, hogy egy csizmát is, egy kossz csizmát, hogyha olyan motorod, de amúgy is, aki

Rá, és nyilván protektort és igazából motornadrágot ajánlani. Ha valaki szereti igazából ezeket a nagyon drág ilyenek, akkor szerintem egy sima motor emellől is már meg lehet tenni jó nagyobb baleket, szóval én mindenképpen ajánlom a védőfelszerelések saját kárm tanul.

0: került elő Erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett kelta harci eszközökre bukkantak. A szeptemberi terepmunka során számos fémtárgyat és kerámia töredéket találtak a szakemberek. Ám a legfigyelemre méltó felfedezésnek egy kelta láncsa és egy teljes pajzskészlet számít, amelyek egymás mellett pihentek a földön. A kutatás jelenlegi állása szerint ez az első jelenet együttes Erdőbénye térségéből, és fontos új adalékot szolgáltathat a környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (NÉBI) közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletransplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumok nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És a tezerén indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. szeptember 23-án, és a tudományok világába fogunk evezni, méghozzá földön, vizen, levegőben, mert hogy ezt a nevű pályázatot nyerte el az iskolánk, dr. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna segítségével, ugye a Láncos Kornél Gimnázium kémia-fizika szakos tanárával. Hát szervusz, üdvözöllek nálunk!
1: Sok szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is.
0: Mesélj nekünk erről a pályázatról, miről szólt, mit csináltatok, és hát mi történt veletek?
1: Ez a pályázat, úgy is mondhatnám, hogy többünknek, hogy nagyon közel állt a szívéhez, ugyanis olyan területekkel tudtunk foglalkozni, amit szeretünk, de nem biztos, hogy órai keretek között jut rá idő.
0: Tehát el tudtatok mélyülni az egyes területeken.
1: Így van, el tudtunk mélyülni, illetve tudtunk egy jó pár olyan eszközt létrehozni, ami a vágyakozásainkban benne volt, de még nem jutottunk a végére. Na most, ennek keretében első körben kapásból vettünk egy nagyon-nagyon komoly 3D nyomtatót. Ezt a 3D nyomtatóval készült egy nagyon komoly szélcsatorna. Na most ez a szélcsatorna, ez olyan, amivel a versenyautókat, repülőket, stb. Tesztelik, hogy hogyan viselkednek különböző áramlatoknál. Hát nyilván, amilyen nem akkora, hogy abba egy versenyautót be lehet tenni, de egy játékautót már igen. Illetve különböző profilokat is nyomtattunk hozzá, hogy megnézzük, hogy a füstgép, amit gerjesztett füst, merre áramlik, amikor bekapcsoljuk a rendszert.
0: De ez egy nagyon izgalmas dolog, mert tulajdonképpen lekicsinyített másában csináltátok meg azt, amit a tudomány nagyban csinál, és ez abszolút egy jó tapasztalatszerzés a fiataloknak.
1: Pontosan, és a tetejére ugye mindez össze lett kapcsolva azzal, hogy mindez megvalósítható egy 3D nyomtatással. Úgyhogy eredetileg mi ezt plexiből képzeltük el, de mikor kiderült, hogy ki tudjuk nyomtatni 3D-vel, na hát akkor.
0: Nem volt kérdés. Mennyi ideig tartott a tervezése és a kivitelezés maga a folyamat? Az így megvan?
1: Hát ez nem volt rövid idő, de ennek Bordács igazgató úr a fő tudója, és ő teljesen elvarázsolta a diákokat, és teljesen meg tudta valósítani ezt.
0: Tehát ez az ő területe volt?
1: Ez a 3D nyomtatás és mindenféle hozzá kapcsolódó dolog, ez az ő területe volt, ez az ő birodalma, ő találta ki, ő talált olyan 3D nyomtatót, amit majdnem féláron meg tudtunk venni, tehát ezért tudtunk egy nagyon komoly 3D nyomtatót venni, és ő talált olyan programokat is, hogy gyakorlatilag megtalálta neten az, hogy hogyan kell ilyen szélcsatornát darabonként nyomtatni.
0: Atya világ, hát már maga ez a folyamat is egy érdekes dolog, hogy kitalálok egy ilyet, és akkor meg lehet valósítani.
1: Így van, úgyhogy de a 3D nyomtatót másra is használtuk, aki ismer minket, tudja, hogy a vízirakéta az nálunk a sláger. Na most eddig egy hegesztett acélállványunk volt, aminél amikor elrepült a flakonunk és vitte magával a szelepet, akkor sajnáltuk a szelepet, gondjaink voltak vele. Na most egy másik fajta rakéta kilövő állomást készítettek, megint csak 3D nyomtatással, amibe beleépítették a szelepet. Tehát a rakéta ugyan elszáll, de nem viszi magával a szelepet. Hát palackunk meg annyi van, amennyit csak akarunk, meg papírunk is, amiből a szárnyakat csináljuk. Tehát ettől kezdve megint csak egy alapproblémánk megoldódott, és az, hogy hát én nem igazán akartam megtanulni heggeszteni, hogy újjon.
0: Nem értem miért. Hát minden tudás számít.
1: Vannak dolgok, ami annyira nem vonz, tehát nyilván, ha nagyon kellett volna, van olyan ismerősöm, aki tud, tehát el tudtam volna menni hozzá a repetálásra, de hát azért ez így sokkal, de sokkal kényelmesebb volt, és az, hogy itt nincsen darabkorlátunk. Tehát például a nyári táborba is eleve két kilövő állomást tudtunk magunkkal vinni, hogy tudjuk csinálni az egészet. nagyon.
0: Extrán jól jött ez a nyomtató.
1: Extrán jól jött. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból egy nagyon-nagyon sikeres projekt volt.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Minden este 6-tól 10-ig. A Táskarádió esti showja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig a Földön, Vizen, Levegőben című pályázattal kapcsolatos projektről számol be nekünk dr. Nyerkiné Alabert Zsuzsanna.
1: Ami még siker volt ebbe, és igazán sikernek könyveljük el, az az, hogy az egész projektet úgy kezdtük, amikor kiderült, hogy nyertünk és pénzt is kaptunk, hogy akkor decemberben nyitva volt még az űrkutatási kiállítás Budapesten, és egy csapattal fölmentünk egy délutánra az űrkutatási kiállításra, és ott kipróbáltunk mindent, élveztük. Tehát ott töltöttük a délutánt, aztán kora este hazajöttünk. Mivel könnyen megközelíthető volt vonattal, így aztán semmi gondunk nem akadt az utazással.
0: Magán a kiállításon milyen új dolgokat tapasztaltatok? Tehát amit egyébként nem láttatok
1: most. Tehát láttunk berendezett űrállomást. Tehát meg tudtuk nézni, hogy mekkora.
0: Ez ugye az embereket érdekli, hogy hogy férnek el ott.
1: Így van. Igen. Tehát ez. Láttuk az eszközeiket. Hát bevallom, azért a fiúk alkottak.
0: Azaz.
1: Azaz, ugye ott ki voltak téve ilyen tabletek különböző programokkal, és hát volt, amelyiknek a programjába sikerült belépnünk, és egy kicsit átalakítani úgy, hogy időnként csöngessen.
0: Hoppá! Programoztak egyet a fiúk, igen, de egyébként ez lehetett, vagy csak ők úgy gondoltak,
1: hogy... elméletileg nem lehetett, de mivel nem volt kiírva, hogy ne nyúlj a tablethez, ezért hát azért a kiállítók számíthattak erre, hogy azért itt vannak alkotó diákok, tehát a mieink is azért, hogy mondjam, arrébb mentem.
0: Jó, de szerintem ez nem egy akkora probléma,
1: persze,
0: amit nem lehetett megoldani.
1: Nem, persze, de mondom, hogy azért megtalálták
0: ez a kedves csíntevés.
1: Igen, igen, igen, tehát megtalálták azt a rést, amit tényleg résken szerepelt, illetve hát ugye sok mindent ki tudtak próbálni, tehát meg lehetett, és hát fekve lehetett planetáriumi vetítést is nézni, aki úgy gondolta, hogy egy nagyon picit pihenget.
0: Hát akkor ilyen interaktív volt.
1: Ez egy nagyon interaktív kiállítás volt, úgyhogy maga a kiállítás az nagy élményt nyújtott nekünk. Folyamatosan mentek a filmvetítések is, tehát amit úgy máshol ilyen kis darabokba lát az ember, csak ilyen szeletkékbe, ott azért viszonylag sokat lehetett egybe látni. Tehát ilyen szempontból össze is foglalta nekünk egy kicsit. Hogy nekünk volt is ilyen programunk az intézményben, hogy amikor ugye Kapu Tibor kísérletezett az űrbe, akkor azokat a kísérleteket megismételtük, illetve ő a Műszaki Egyetemen megismételte, és közben láttuk, hogy az űrbe hogy volt videóról, és mi a tanterembe is, ott voltunk egy tantermi diákkal, 25-30 diák, ami nálunk ugye másfél osztálynyi, de hát az egész iskolából jöttek, megismételtük ezeket a kísérleteket, mert kaptunk hozzá kísérleti eszközöket.
0: Ez is egy nagyon jó lehetőség.
1: Az is egy nagyon jó lehetőség volt. A másik, ami érdekes volt, az, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre felmentünk, és egy olyan túrán vettünk részt, egy jó 3 órás belső túrán, ahol minden olyant megmutattak, amit földi halandó kívülről nem láthat.
0: Hoppá! Azaz...
1: Azaz, hát azzal kezdem, hogy mivel ugye az M0-ás az nagyon rázós, ezért sokkal korábban indultunk. Tehát fölért, és nagyon gyorsan fölértünk, úgyhogy volt egy óránk a repülőmúzeumba. Na, ott a diákok nézték a régi gépeket, megnézték a méreteket, a műszereket, stb. Tehát végig tudtuk nézni. Utána, amikor bementünk, akkor gyakorlatilag láttuk, hogy szállnak le a repülők, tehát az azt jelenti, hogy a leszálló pálya alatt álltunk. Tehát fölöttünk mentek el a repülő, integettünk neki, Úgyhogy meg volt határozó, hogy hová tudunk állni, nyilván az idegenvezető tudta, hogy hová tud minket vinni. Láttuk, hogy hogy cserélnek csomagot közelről, hogy hogy jön, hogy parkolják be a repülőgépet, hogy ki mit néz. Folyamatosan mesélte, hogy melyek azok a lámpák, amit kell néznie a kiszolgáló személyzetnek ahhoz, hogy egyáltalán megközelíthesse a repülőt, hogy nem véletlen az, hogy amikor leszáll a repülő és megáll, akkor nem rohannak oda. Ugyanis erre vannak lámpák, amik jelzik, hogy na most már lehet jönni, mert biztos, hogy nem fog semmi történni. Tehát
2: meg vannak a szabályok erre
1: igen,
2: is.
1: Igen, igen. Láttuk, hogy hogyan tologatják ezeket a nagy utasszállító repülőket, hogyan tologatják egyébként, hogy pozícióba legyenek. Úgyhogy azt is láttuk a Ferihegyre érkező legnagyobb repülőgépnek a felszállását, és azt is megnéztük. Láttuk, megvizsgáltuk, illetve megnéztük az élővilágát. Tehát, hogy miért alkalmaz a repülőtér madarászt? És mi a feladata?
2: Na és miért? Arra kíváncsi vagyok.
1: Azért, mert ugye a madár rajók, azok nagyon komoly kárt okozhatnak a repülőgépekbe. Ezért különböző riasztó berendezések vannak, illetve különböző riasztó madarakat is használnak. És folyamatosan vizsgálják, hogy hol milyen populáció van, és ehhez van biológus szakember, aki ott dolgozik, és ez a dolga.
2: De ez nagyon pozitív, mert nyilván az a cél, hogy igen, persze a gépeknek ne essen kár, de hogy az állatok sem pusztuljanak el.
1: Így van. És megtudtuk azt, hogy Magyarország legnagyobb űrge populációja, az Ferihegyen van. Tehát a repülőtére lát, abszolút nem zavarja őket, hogy egy busznyi gyerek ott nézi őket, hogy kiben mászkálnak ott, ide mennek, oda mennek, kisebb, nagyobb, stb. Úgyhogy azokat is megnéztük.
2: Az élménybeszámoló hamarosan folytatódik itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig a Földön, Vízen, Levegőben nevű pályázat programjairól, megélt élményeiről beszél dr. Nyerkini Alapecs Zsuzsanna.
1: Megnéztük a tűzoltó állomást is, és megnéztük, csináltak egy próbariadót. Tehát megnéztük egyébként azt, hogy a tűzoltóknak hogy van letéve a ruházatuk ahhoz, hogy az az egy percen belüli indulás valóban egy percen belüli indulás legyen. Tehát ott gyakorlatilag egy ugrással össze van készítve a csizmájuk, a ruhájuk és mindenük, és egy mozdulattal fel tudják az egészet venni. Úgyhogy nekünk ez is egy nagyon-nagyon izgalmas volt, sőt, kaptunk egy olyan bemutatót is, meglepetésképpen, amikor beszélgettünk, és akkor egyszer csak a tűzoltó lecsúszott
2: azon a rúdon?
1: Azon a rúdon, igen, és mondták, hogy ez azért van, mert így a leggyorsabb leérni.
0: Hihetetlen.
1: Tehát nem a lépcső a leggyorsabb, uh-huh. hanem ez a leggyorsabb.
0: Mondjuk, ha nem fogom, akkor még gyorsabb, igen. Ja. Csak akkor fáj. De igen. Azt gondolom, azért a gyerekek nem próbálhatták.
1: Nem, ezt nyilván nem, de belenézhettek Magyarország legnagyobb tűzoltó autóiba.
0: Wow. Uh-huh.
1: Előtte fotózkodtunk is, tehát azért a honlapunkon fönt, amik vannak fotók, azok vannak a tűzoltó autók előtt is, hogy látszik, hogy milyen kis bolhák vagyunk.
0: Hát igen, mert azért ide kellenek magas autók, tehát nagy autók kell
1: így
0: ahhoz,
1: van,
0: hogy
1: így van,
0: baj van,
1: így
0: akkor van. Tudják oltani a tüzet.
1: Úgyhogy nagyon sok rendes, teljes becsekkolásunk volt, tehát hivatalos, uh-huh. tehát mindent.
0: Úgy, mintha felszálltatok volna uh-huh. egy repülőre.
1: Uh-huh. Teljesen. És hát volt olyan diák, aki külön kérte, hogy ő a kiemelt biztonsági ellenőrzést kapja.
0: Azt hiszem, tudom ki, igen.
1: Mert kíváncsi volt arra, hogy az milyen.
0: Aha.
1: Na most ez az egész kirándulásunk nekünk azért volt érdekes, mert ebbe nem csak a mi diákjaink vettek részt. Ez úgy lehet mondani, hogy ilyen családi kirándulások voltak, tehát jöhettek testvérek, szülők, barátok. Tehát az volt a lényeg, hogy egy busznyi olyan emberrel menjünk fölre, Ferihegyre, aki mindenképpen szerette volna azt látni. Uh-huh. Hát ez nagyon elfáradtunk egyébként, elmondanám, de szuper jó volt. Uh-huh. Szuper jó volt.
0: És gyerekek, ha így az élménybeszámolókat hallgattad, azért az arról szólt, hogy ez egy fantasztikus élmény volt, nem?
1: Igen, mert akik eljöttek, azok ilyent még nem láttak. Uh-huh. Tehát azért tudni kell, hogy nem olyan egyszerű ide bejutni. Lehet családosan uh-huh. bemenni, és elég komoly engedélyek szükségesek ahhoz, hogy be tudjunk menni. Uh-huh. Nekünk olyan szempontból is nagyon szerencsénk volt, hogy egy régebben a malévné vezető sztjuárdesz kísért minket, olyan sztorikat mesélt, hogy a szemünk fennakadt, tehát nagyon-nagyon, tehát ami úgymond idézőjelben holt idő volt, az se volt holt idő, mert ott sztorikat hallgattunk. Uh-huh. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szuper kétharmad nap volt, uh-huh. mert nem egy fél nap volt, annál egy kicsit hosszabb, tehát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon megérte.
0: Na de hogy még mi történt a pályázattal kapcsolatosan, hamarosan megtudhatjátok itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a földön, vízen, levegőben. És mi történt még a pályázattal kapcsolatosan?
1: A pályázattal, hogy ne csak magunk legyünk, az eredményeink egy részét, illetve akik részt vettek a pályázaton, azok a nyári táborba is kimentek, és nyilván ott bemutatták, és így került az, hogy a 3D nyomtatóval nyomtatott vízirakéta kilövő állomásunk is oda került, illetve ott azért mutattunk be még kísérleteket, hogy lássák a úgynevezett kicsik, hogy azért itt lehet olyan dolgokat csinálni, ami nem biztos, hogy órához kötött, hanem pluszba megjelent. Volt még tervbe, tehát félig megvan a tervünk rá, amit nem sikerült befejeznünk, mert a plexi pótlásunk egy kicsit később jött, lesz még egy légpárnás asztalunk.
0: Ó,
1: az is félig elkészült. Ugye ennek az a lényege, hogy ilyen kis lukakon keresztül levegő áramlik ki, és olyan úgy mozognak rajta a testek, mintha nem lenne súrlódás.
0: Ó, ez nagyon jó. Ilyen játék is van ez.
1: Jó, persze, de mi azért egy picit nagyobbat szeretnénk, mint egy játék. És nyáron, ez megint csak nyára csúszott, volt arra lehetőség, hogy néhány diák és felnőtt, aki ebbe a programban részt vett, sétarepülésen vegyen részt.
0: Ó, de jó.
1: Nyilván ahhoz azért kell bátorság.
2: Igen, azért ez így, nem olyan, mint egy gép, amiben beülök és körbevesz, hanem ott azért tényleg a levegő vesz körül.
1: Igen. Ugye ez mind azért történhetett, mert nekem van egy olyan volt tanítványom, akinek egyébként az osztályfőnöke voltam, meg a fizika tanára, akinek van pilóta engedélye, tehát ő utasszállítógépeket is vezetett, de most fizika tanárként dolgozik Budapesten.
2: Komoly fizika tanár lett belőle?
1: Igen, matematika fizikát tanít, úgyhogy az ő segítségével tudtuk ezt megvalósítani, hogy ilyenbe is részt tudjunk venni.
0: De akkor ez a sétarepülő, ez a kisebb fajta repülő, persze, amiben többen férnek be.
1: Hát, nem sok, 4 ember.
0: 4 fő. Aha. Most hirtelen a sárkány repülő jutott eszembe, az más.
1: Az más.
2: Az még veszélyesebb.
1: Abban nem biztos, hogy én belementem volna. Tehát azért fő a biztonság.
0: Persze. A repülőkkel kapcsolatosan egyébként pontosan azt hallottam, hogy tehát mindig ugye megy a nagy kérdés, hogy mi a biztonságosabb a repülővel utazni, vagy autóval, hogy a repülő olyan szinten van túl biztosítva, hogy sokkal biztosabb, mint egy autó.
1: Ez teljesen így van. Minden nemű statisztika azt mondja, hogy a repülés az nagyságrendileg biztosabb, mint egy autó.
0: Igen, hihetetlen. Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, ahol is folytatódik a beszélgetés dr. Nyerkini Alabert Zsuzsannával a Földön, Vízen, Levegőben nevű pályázatról. És maga a pályázat, ez hogy jött létre? Tehát ugye ti ezt a pályázatot...
1: Igen, tehát ez a pályázat és a pályázathoz köthető összeg, az a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozta a Nemzeti Tehetségprogram keretén keresztül, és gyakorlatilag mi egy 3.250.000 forint visszanemtérendő támogatást kaptunk. Uh-huh. Ezért volt az, hogy alapvetően a belépőjegyek, az úti költség, stb. A diákoknak nem kellett fizetni. Ezért volt az, hogy tudtunk 3D nyomtatót venni. Ezért volt az, hogy nem volt olyan gondunk, hogy jaj, hát kisebb szélcsatornát kell építenünk, mert nincs annyi szálunk, hogy azt megcsináljuk. Uh-huh. Tehát azért ezért volt az, hogy tudtunk jó teljesítményű lombfúvót venni ahhoz, hogy a légpárnás asztalnak a levegő fújása, mert hát ilyen teljesen gyakorlati eszközöket lehet itt használni, tehát a lombfúvó tökéletesen jó a légpárnás asztalhoz.
0: Tehát abból készítettétek el? Vagy
1: hát azzal lehet fújni, aha, hogy a lukakon jöjjön, mert egyébként hogy fújsz bele?
0: Nem. Na, jogos, igen.
1: Tehát azért mondom, ezek a lombfúvók tökéletesek jók erre. Tehát azért mondom, hogy ahhoz, hogy ezek a projektek így le tudjanak menni, azért erre kaptunk támogatást.
0: Ez egy nagyon jó lehetőség alapvetően, hogy ti figyeltek ilyen pályázatokra, mert hogyha ezt nem lépitek meg, akkor tényleg csak az órák keretein belül, amit tanítani tudsz, azt tudod megismertetni a gyerekekkel. Így viszont kézzelfogható számukra az a fizikai jelenség, vagy az a kémiai jelenség, amit itt ezeken a területeken tapasztalnak, és értik már, hogy mi miért történik. Úgyhogy szerintem egy hatalmas dolog.
1: Nagyon fontos ez szerintem.
0: Igen.
1: És ezekkel a programokkal olyanokat is meg lehet fogni, aki úgy érzi, hogy neki semmi köze a fizikához.
0: Uh-huh. És közben lehet, hogy egy fizikus lesz. Hát nem.
1: Hát fizikus
0: biztos?
1: Nem, de nem hátrál, uh-huh, hanem a kíváncsiságát meg tudjuk nyitni. És nekünk pontosan elegendő az, hogy kíváncsiak legyenek. Uh-huh. Mert ha kíváncsi, akkor nagyon sok mindent be tud fogadni.
0: Igen, tényleg mindig ezt szoktuk mondani a gyerekeknek, hogy ne ellenkezzenek, tehát ha azt mondom, hogy engem ez nem érdekel, és lezárok, akkor még ha fejem tetejére állok, is sem fogom tudni elérni. De ha kíváncsivá teszem, ahogy te mondtad, akkor valószínűleg, hogy még a végén megkedveli. Ez nagyon jó.
1: És egyébként ennek a projektnek a hozadéka lesz az, hogy a kutatók éjszakáján is több eszközt itt bemutatunk majd ebből, uh-huh, a projektből.
0: Tehát amiket már a projektben, ja igen, a szélcsatorna, gondolom.
1: A szélcsatorna, uh-huh, is ilyen, a 3D nyomtató, uh-huh, is ilyen, a vízirakét, új vízirakét a kilövőink is ilyenek. Tehát ezek mind-mind olyan megmaradt eszközök, megmaradt dolgok, amit folyamatosan tudunk használni. Uh-huh, uh-huh. Tehát nem csak egyszeri projekt volt, hanem tulajdonképpen ezt évekig tudjuk kamatoztatni.
0: És akkor ezek szerint már megy az agyalás, hogy a 3D nyomtatóval miket lehet még megvalósítani?
1: Oly, persze, hát valami csoda dolgok történnek ott a 3D nyomtató környékén. Most éppen Bordács igazgató úr egy olyan valamit nyomtatott ki, amit akárhogy forgatok, a golyó mindig ugyanott marad, és közben, amit tartja, az csavarom, tekerem, mindenféle. Tehát megint csak egy különleges dolgot csinált.
0: És hát ugye nyilvánvalóan végtelen a tár, tehát még lesznek itt ilyen csoda dolgok, szóval mindenképpen érdemes figyelni. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, és már említettük a kutatók éjszakáját, ugye most 25-én lesz, és bár már beszélgettünk róla, de például ez a szélcsatorna, ott az bemutatásra kerül. Vagy esetleg úgy mutatjátok be, hogy ki lehet próbálni, tehát mondjuk elé teszem az arcomat, vagy ez hogy?
1: Nem, ennek a kipróbálása nem úgy történik, hogy én valamit ott csinálok, nem én, mert diákok lesznek ott, hanem az, hogy lehet, tehát aki ott van, az eldöntheti, hogy minek milyen formának akarja megnézni az, hogy milyen a légterelése.
0: Aha,
1: és az cserélhető rajta, és kicseréli, elindítja a füstgépet, ki megvilágítja, megnézi, hogy milyen a füstáramlás. Tehát ő saját maga ott csinálhatja. Nyilván nem úgy, hogy nekiesek, hanem lesz ott segítsége, de mindenki, aki jön, és mondjuk normálisan áll hozzá, az saját maga is kipróbálhatja.
0: Jó, most már értem, mert nem volt tiszta, hogy akkor hogy fogom én látni? Hát a füst segítségével,
1: van,
0: mert hogy a füst kirajzolódik ott a tárgy körül.
1: Van hozzá egy füstkép is, és tulajdonképpen, ahol el van helyezve az a forma, amit vizsgálni akarunk, ott egy ablak van. És az az ablak, tehát fölülről meg van világítva, tehát még jobban látszik.
0: Nagyon jó.
1: Tehát ez
0: abszolút látványos.
1: Abszolút látványos, úgyhogy szerintem egy szuper dolog.
0: Nagyon jó. Tehát magának a pályázatnak köszönhetően, tehát ez is használhatóvá válik. És mit gondolsz, maga a pályázat még milyen szempontból volt kiemelkedő?
1: Az, hogy megint találtunk olyan diákokat, akikkel nem biztos, hogy volt kapcsolatunk. És kiderült, hogy hát őt érdekli a 3D nyomtatás, hogy ő érdekli a különböző kísérletek. És mondjuk alkotó héten is 10-valahány fős volt az a csoport, aki ezekkel dolgozott. Tehát alkotó hétnél is be volt vonva a programba ez a terület.
0: Ez nagy
1: és máskor azért a fizika nem mindig szokott nagy létszámú csoportot adni. Most igen.
0: Hát, ha vonzóvá teszik, ugye, akkor mennek az emberek rá. Ez abszolút igaz. Egyébként ez a repülőgép, tehát maga az, hogy ilyen VIP programon vehettetek részt, ez szerintem extra dolog. Pláne, hogy tudom, hogy az iskolában van, aki nagyon szeretne mondjuk pilóta lenni, és szerintem a pilóták többsége akkor találkozik igazán géppel, amikor már ott van, hogy tanulja. És egyébként a pályaválasztás szempontjából is egy nagyon jó dolog, ha megtapasztalnak ilyen területeket a fiatalok, még mielőtt pályát választanak.
1: Igen, és amihez végül is nem jutottunk el az idő rövidsége miatt, de én még mindig nem adtam fel, hogy vannak szimulátorok. Például amiben a pilóták tanulnak, meg gyakorolnak. Na, ehhez is hozzá fogunk férni.
0: Ó!
1: Tehát nyilván ez nem tömeges, hanem 4-5 diákot tudok elvinni egy péntek délután, de megígérték nekünk azt, hogy mehetünk.
0: Ó, hát akkor ez is egy plusz hozadéka itt a sztorinak.
1: És van, még egyszer mondom, hogy itt olyan szimulátorba ül be, amiben a pilóták ülnek.
0: Igen, akiknek a kiképzése ott
1: így
0: megy.
1: Van.
0: Igen, mert azt hallottam már, hogy a pilóták kiképzése ez tényleg nagyon komoly, és ezek a szimulátorok tényleg nem egy játékgépek, hanem ezek valósan, tehát tényleg ahogy a gép viselkedik a levegőben, abszolút azt hozzák. Ó, ez nagyon nagy élmény lesz. Jó. Na hát mindig van valami pozitív lecsengés a dolgoknak, és az a lényeg egyébként ezeknek a pályázatoknak is, hogy jól sikerüljenek, és tényleg mindenki elégedett legyen. Ezt kimondhatjuk, nem? Diákok
1: igen.
0: Is, ti is.
1: Én úgy gondolom, hogy ez megint egy nagyon sikeres pályázatunk volt, megint nagyon sok új dolgot tanultunk, mi is, meg a diákok is, és megint új lehetőségeket kaptunk.
0: Tehát akkor újabb tervek?
1: Újabb tervek vannak, igen. Tehát ehhez kapcsolódóan is vannak újabb tervek. Ehhez kapcsolódóan is mertünk bevállalni még mi a kutatók éjszakáját. És hát várjuk a következő pályázatunkat, ami egy kicsit más terület lesz, mert az a tudomány áltudomány. Tehát az, hogy mi az, amit olvasunk, és mi az igaz ebből, hogyan tudom megítélni az, hogy igaz vagy nem, mert annyira úgy tudják mondani, mintha az lenne az igaz. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan terület lesz, ahol fel tudjuk vértezni arra a diákjainkat, hogy nem kell mindent elhinni, amit lát és olvas, hanem érdemes utána nézni.
0: Igen. Igen, ez egy nagyon jó irány, tetszik. Jó, amint meg lesz a pályázat, és amint tudunk beszélgetni a programokról, várunk szeretettel vissza.
2: Nagyon jó.
0: Én szerintem egyébként ez egy nagyon jó terület, mert tényleg én is minden nap találkozom ilyennel, hogy ilyen ránctalanító krémtől elkezdve olyan okos dolgok, és a fele nem igaz. És az, amikor az ember egy kicsit okosan elkezd gondolkodni, használja az agyát, akkor rájön, hogy nem minden valós,
1: hát
0: amit
1: az,
0: abban látunk.
1: A csőre ráteszek egy műanyag darabot, és ettől kezdve lágy víz folyik a csőből.
0: És ennél még furcsább események is vannak.
1: Tehát azért mondom, hogy na, ilyenekkel azért
0: óvatosan kell.
1: Óvatosan kell bánni.
0: Jó, hát helyre kell rakni az embereket, én azt gondolom, és hogy használjuk az agyunkat, ez nagyon fontos.
1: Így van. Hogy köszönöm. Kételkedjünk mindenbe, és nézzünk utána. Igen, azzal fejlődünk.
0: Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát reméljük, nagyon jól sikerülnek a további programjaink is.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albuma.

0: aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J-Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti a közönséget, ezúttal a televízió képernyőjén keresztül. A film az énekesnő The Colosseum at Caesars Palace színpadán tartott, limitált Las Vegas-i rezidenciájának utolsó koncertjét örökíti meg. Lopez 2025 végén kezdte meg a koncertsorozatot, amelynek 2026. március 28-ai zárásáig összesen 12 táltházas előadást élt meg. Az új előzetesben Lopez arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világszínpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a mi ez a nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint négy stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Négy napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A hatodik alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És a tezenét indul a Táska Rádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyiféle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kyotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákó kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022. márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin eset is volt 2000-ben. Fülöp, a pápaszemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált. Egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadon ma hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynoldsról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és skót felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant. You're ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy város részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Arborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
0: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi Ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi Ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és cirilbetűs graffitijével, és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha a látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni. Esős időben nehezen járható. Belépődén nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.
4: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmen ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: Bence itt a Task Radio, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. Az energia ital tényleg annyira káros, vagy csak a felnőttek túlreagálják? Hát úgy tűnik, hogy lehet, hogy a felnőtteknek van igaza.
1: Energiaitalt főként szellemi és fizikai teljesítmény növelő hatása miatt fogyasztják az emberek. Sokan azonban üdítőitalként tekintenek ezekre az élénkítőkre, ami egészségügyi szempontból egyáltalán nem szerencsés. Az energiaitalok nem csak koffein tartalmaznak, hanem egyéb, a koffein hatását felerősítő összetevőket is. Élettani szempontból a szervezetnek egyáltalán nincs ezekre szüksége. Így fogyasztásuk nem indokolt, bár önmagukban annyira nem veszélyesek. Ezek a mesterséges összetételű szénsavas italok változó mennyiségben és kombinációban koffeint, cukrot vagy édesítőszert, sok ízfokozót, különböző vitaminokat és olykor különböző növényi kivonatokat is tartalmaznak.
0: De akkor mégis miért annyira káros? Energiai italok fogyasztásával könnyen túladagolható a koffein, a túlzott bevitele pedig fokozott szívverést, mellkasi fájdalmat, hasmenés, nyugtalanságot, ingerlékenységet, esetenként pánikrohamot, és nem sorolom tovább, hogy még miket okozhatnak. Mivel a koffein érzékenység egyénileg eltérő, ezért a túladagolás akár életveszélyes szívritmuszavart is okozhat fiatalok, szívbetegek és magas vérnyomásban szenvedők esetében. Alkohollal vagy drogokkal együtt fogyasztva a kockázat még inkább magas.
1: A hosszú távú fogyasztás árthat a szívnek és az érrendszernek, a fejlődésben lévő gyermeki szervezet számára pedig mindenképpen káros. Egy 25 kg testsúlyú gyermek esetében már egy kisebb doboz energiaital elfogyasztása is egészségügyi kockázattal jár. Várandós nők és szoptatóanyák esetében a túlzott koffeinbevitel károsan hat a magzatra, illetve a csecsemőre.
0: Az energiaitalokkal összefüggő egészségügyi kockázatok többségükben a koffeintartalomban adódnak, de egyes típusok rendkívül sok cukrot is tartalmaznak, ami növeli az elhízás kockázatát és fogszabosodást is okozhat. Fontos megjegyezni, hogy ezek az italok egyáltalán nem helyettesítik a napi folyadékbevitelt. Az intenzív fizikai aktivitás alatt fogyasztott energiaital súlyos folyadékhiányos állapothoz és szívritmuszavarhoz vezethet.
1: Tudtad? Hazánkban minden ötödik 10-14 éves gyerek energiaitalt reggelizik Magyarországon. Hogy miért történhet meg ilyesmi? Magyarországon legális energiaitalt vásárolni életkortól független, akár 10 évesen is. Már egyre több boltban árusítják, szinte nem lehet olyan élelmiszerboltot találni, ahol nem kaphatóak. A fiatalok nem feltétlen az élénkítő hatása miatt veszik meg, hanem azért, mert menő a korosztályukban. Tulajdonképpen a trendiség miatt mérgezik magukat. Reméljük, hamar kimegy a divatból.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. A tanárok ki vannak tőle, az orvosok nem ajánlják, mégis előszeretettel csináljuk.
1: A rágózás elég megosztó dolog. Vannak olyan tanárok, akik csak-csak eltűrik óráikon a kérődző diákokat, de vannak, akik félelmet nem is verve köpetik ki.
0: Ha esetleg te azok közé tartozol, akik imádnak rágózni, van egy jó hírem. Rengeteg pozitív dolog van ezekben a sok ízű cukorkákban. Ha szülő vagy tanár felhívja a figyelmet, hogy ne csináld, tisztelettel tudathatod vele a pozitív hatásait.
1: A szájhigiénia nagyon fontos, és nincs annál jobb érzés, ha frissnek érezhetjük leheletünket. Ebben és a lepedék leszerésében segít a rágó.
0: Ha ideges típus vagy, támaszkodhatsz arra az érvre, hogy a rágózásnak nagyon jó nyugtató hatása van. Emellett stresszoldó, és az is hivatalos tény, hogy a folyamatos szájmozgás hatására fokozódik az agy vérellátása, ami segíti a koncentrációt.
1: Biológia tanárodnál nagy előnyt jelenthet, ha felhozod a savbázis egyensúlyt, ugyanis a rágózás fokozza a nyáltermelést. Ez azért is jó, mert ezáltal a lepedék nem tud megtelepedni a fogakon, így a száj megőrzi az egészséges pH értékét.
0: Adódik a kérdés, hogyha ennyi pozitív hatása van, akkor miért tiltják a tanárok, néhány szülő, de még a fogorvosok is. Ha órán rágózunk, az a tanárokkal szemben nem csak tiszteletlenség, de olykor gyomorforgató látvány is.
1: És vannak nyomósabb indokok is, amiért nem ajánlják. Miközben rágózol, egy kicsit becsapod a szervezetedet, ugyanis a rágózás azt a hatást kelti, mintha ennél. Viszont nem nyelsz le semmit, így elindulnak az emésztési folyamatok, és elkezd termelődni a gyomorsav. Ha ez túl gyakran történik meg, fekély is kialakulhat, mert a túl sok gyomorsav elkezdi marni a gyomorfalát.
0: Ez nem azt jelenti, hogy mostantól el kell hagynod ezt a szokásod. Csak ezek fényében érdemes betartani a rágózás ideális időtartalmát, ami 5-15 perc napi 2-3 alkalommal.
1: A rágózás lehet jó, de tudni kell a határokat és annak helyét.
2: Minden este 6-10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95. Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labda vezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő Tatrék csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfisági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 az májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020 decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor megkaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Klopppal dolgozhat együtt.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Keltaharci eszközöket fedeztek fel Erdőbénye mellett. Újrobban jelent meg Magyarországon. Selena Gomez anya szeretne lenni. A mikrofonnál Hedrik Mira. Különleges vaskori lelet együttes került elő Erdőbénye térségéből, derült ki a Magyar Nemzeti Múzeum közleményéből. Egy közösségi kutatás alkalmával régészek és önkéntesek egyebek mellett keltaharci

0: környék vaskori történetének és a kelta közösségek egykori jelenlétének mélyebb megértéséhez. Erdőbénye és térségének régészeti topográfiai kutatása 2024 óta zajlik széles intézmények közötti összefogással és a helyi közösségek bevonásával. A kutatás célja a térség régészeti örökségének szisztematikus feltérképezése, valamint a korábbi és újonnan azonosított lelőhelyek vizsgálata. Megjelent Magyarországon a pöttyös lámpahordó kabóca, amely súlyosan károsíthatja a szőlőültetvényeket, valamint különféle gyümölcs és erdészeti fákat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, NÉBI, közleménye szerint az inváziós kártevőt most először azonosították az Európai Unióban. A hivatal közlése alapján elsőként 2026 nyarán jelezte egy Bács-Kiskun vármegyei lakos, hogy ismeretlen rovart észlelt. A hatóságok később laboratóriumi vizsgálatok segítségével azonosították a fajt, az Ázsiából származó pöttyös lámpahordó kabócát. Ez a rovar több mint 100 különböző növényfajon képes táplálkozni és gyorsan terjed. Növényi nedvekkel táplálkozik, amelyeket szúró-szívó szájszervével fogyaszt el. Selena Gomez a családalapítással kapcsolatos terveiről mesélt. A 34 éves énekesnő és üzletasszony a Fast Company Invention Festival egyik beszélgetésén arról mesélt, hogy bár a gyermekvállalás számára másképp alakulhat, mint ahogyan egykor elképzelte, idővel szeretne saját gyerekeket. A színésznő 2 éve a Vanity Fairnek árulta el, hogy egészségügyi okok miatt nem tudja kihordani saját gyermekét. Elmondása szerint a bizonyos egészségügyi problémái miatt a terhesség az ő és a baba életét is veszélyeztethetné. Ezért egy ideig gyászolta, hogy az anyaság útja számára más lesz. A székletttranszplantáció segíthet a súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében, amikor az antibiotikumok nem bizonyulnak hatásosnak. Aktiválhatja ugyanis a bélben élő baktériumölő vírusokat, vagyis bakteriofágokat, amelyek hozzájárulhatnak a Clostridioides difficile leküzdéséhez, derül ki egy frissen megjelent magyar tanulmányból. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont közleménye szerint a kutatás során 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló, C. difficile baktériumfertőzésben szenvedő betegen próbálták ki a kezelési módot. Mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Az egységet és a fókuszt akarja megteremteni Jürgen Klopp. A válogatott szünet előtt a Bild nyilvánosságra hozott néhány érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen új fegyelmi szabályokat vezetett be az új szövetségi kapitány annak érdekében, hogy újra egységes és legfőképp sikeres legyen a német csapat.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.

se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy

A magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. J.Lo Las Vegas-i show-ja a képernyőre költözik. Megtalálták az iskolát, ahol Arisztotelész Nagy Sándor tanította. A mikrofonnál Nagy Fanni. Megvan Teddy Swims új albumának megjelenési dátuma. Az énekes bejelentette, hogy az Ugly címet viselő korongot 2027. január 22-én dobja piacra. A lemez anyaga az elmúlt 15 hónapban született, egy olyan időszakban, amely fia születésével kezdődött és válással végződött. A projekt egyfajta önvizsgálat és személyes fejlődés lenyomata az énekes életében, aki ezúttal férfiként és apaként is új tapasztalatokkal nézett szembe. Az új kislemez, a Perfect Man, őszinte dal azokról a teljesíthetetlen elvárásokról, amelyeket saját magunkkal szemben támasztunk, valamint arról, hogyan találhatunk erőt a saját tökéletlenségeinkben. A hallgatóhoz közel álló őszinte szerzemény zeneileg fokozatosan építkezik, miközben azt a nyomás járja körül, hogy mindenkinek mindenben meg kell felelnünk, valamint annak fontosságát, hogy magunkkal szemben is ugyanazt a megértést tanúsítsuk, amelyet másoknak adunk. A The J.Lo Show Living Las Vegas című koncertfilm november 26-án az amerikai hálaadás napján debutál a CBS műsorán, valamint a Paramount Plus streaming platformon. Jennifer Lopez ismét Las Vegasba repíti

0: kettő tálházas előadást élt meg. Az új előzetesben López arról mesél, honnan ered a színpad iránti szeretete. Gyermekként órákat töltött a televízió előtt, musicaleket nézve, évekkel később pedig már a saját élete is valóságos show műsorrá vált. A produkció ennek a történetnek a nyomán követi végig az útját a Bronxból a világ színpadáig. Megtalálták annak az iskolának a maradványait, ahol Arisztotelész számos diákját, köztük Nagy Sándort is tanította. Jelentette be a Görög Kulturális Minisztérium idén szeptemberben. Amint egy 2300 éves épületet Görögország északi részén fedezték fel, ahol egykor a Mieza nevű ókor is Makedónia város állt. A szakértők szerint az iskola igen előkelő lehetett, dekorációja a makedóniai királyi palotáihoz hasonlíthatott. Az épületkomplexumot mozaik padlók és oszlopok ékesítették, sportcsarnokokkal, előadóteremmel, két díszteremmel és fedett előcsarnokkal rendelkezett. A romok között a régészek pénzérméket, kerámiákat, valamint 4 stüloszt találtak. 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek színesítik a FEDOK, azaz a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei programját. A háromnapos eseménynek a Kodolányi János Egyetem ad otthont október 8-a és 10-a között. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: 4 napos nemzetközi sakkverseny kezdődött csütörtökön Székesfehérváron, a Szálcsa Hotelben. A 6. alkalommal megrendezett küzdelemsorozatot dr. Horváth Lajosnak, a Videóton egykori sportorvosának és a város kiváló szemorvosának állít emléket.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Holnap a felhős időben csapadék előfordulhat. A légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.

Az anyukád mindig az volt a hibád, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben, mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező

0: akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak. Átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvásidejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alváscélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Honren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregory Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregory Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Masanszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videoton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videoton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalon mindig a csillaga felé néz, a másik oldal pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny fölsáv fúzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglátta a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak -220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gleccserek, kanyonok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sok a cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régis-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel telisteri. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizmus utolta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá Atlantiszi fémre, amely a Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágította lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Ferencre ejtött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Gázsombor és Kovács Réka. Shakespeare újraírva. Gimesi Dóra és Jeli Viktória, az időfutár méltán híres írónői, újra csomagolva nyújtják át nekünk Shakespeare drámáit. A mai nyelvezettel és stílussal megírt könyv az eredeti szereplőket és helyszíneket is megőrizte. A legfőbb különbség annyi, hogy az eredetileg színdarabnak írodott művek most regényes formában kerülnek elő. Érdekes az is, hogy az időfutár utolsó két része is a Shakespeare korai Angliában játszódik, amit szintén ajánlok azoknak, akik már olvasták a sorozatot. A könyvben a Makrancos hölgy és a Romeo és Júlia újraírt változatát találhatjuk meg. Mindkettő szerelmi történet, de még az egyik vicces, komolytalanabb hangvételű, a másik jobban a drámára fókuszál.
1: A Makrancos hölgy Padovában játszódik. Az első fejezetben megismerkedhetünk Lucencióval és szolgájával, a Tranióval. Az ifjú Lucenció egy velencei kereskedő fia, aki Padovába jött egyetemre, hogy bebizonyítsa rátervettségét. Hogy nem azonban nem sokkal a városba érése után, már teljesen kimegy a fejéből az egyetem. Beleszeret ugyanis főhősnőnk, a Makrancos hölgy Kata udvarias és szende húgába, Biancába.
2: Lucencióék egy botrány közepében látják először Biancát, amit egészen pontosan Kata robbantott ki. Apjának ugyanis szigorú elhatározása, hogy csak akkor adja férjhez a kívánatos Biancát, hogyha Katalinnak is bekötik a fejét. Ezért aztán minden eszközt bevet, hogy idősebb lányának férjet találjon. Ezt pedig a lány nem viseli túl jól. De ekkor váratlanul beállít egy ifjú, hogy feleségül vegye a Makrancos hölgyet. Ezzel szabaddá téve a pályát Lucenció számára. Na de tényleg olyan szabad a pálya? Hiszen ő tanulni jött ide. Vajon hogy másnak ki ebből a helyzetből Tranióval? És olyan Kata, hogy viseli a hirtelen rászakadt házasságot? A könyvből megtudhatjátok.
0: A könyv Romeo és Júlia történetével folytatódik. Ki ne ismerné szívszorító szerelmüket? Attól kezdve, hogy először találkoznak az állarcos bálon, a híres erkély jelenetig, hogy szakadnak el egymástól, hogyan változtak meg sorsok másodpercek alatt. Hogy veszítette el Romeo, Júlia unokatestvére miatt a legjobb barátját és a jó hírét is.
1: Hogyan fordultak a családok egymás felé gyalászkodva? Már a szolgáikban is annyi gyűlölet lakozik, hogy egyből nekiugranak a másik família személyzetének. Hogy egy jó szándékú pap mégis hogyan rontott el mindent? Hogy egész Verona megoszlik két család viszálykodása miatt, amiről már azt se tudják miért tört ki. A szülőknek végül a gyerekek pusztulásából kellett tanulniuk.
2: És hogy tényleg így szerették egymást ennyire gyerekként? A Romeo és Júliáról tényleg számtalan teória kering, valamint ezerféleképpen feldolgozták. Csináltak belőle a filmet, musicalt, újraalkotott színdarabokat, tehát bőven lehet miből válogatni a történet megismeréséhez, de úgy gondolom ez a könyv az egyik legjobb feldolgozás lett, ahogy a Makrancos hölgy is egészen új arcot kapott. Ajánlom olyanoknak, akik klasszikus kedvelők, de szeretnének valami újat látni, valamint fiataloknak, akik már megszokták a mai könyvek pörgő stílusát. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Kenikert, Krisztián és Jöncsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2010-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencsejátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat vár.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matulla bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze bicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb, az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz, de a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért, az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfi Anka és Bali Villő. Érdekes tények a nagyvilágból.
1: Tudtad, hogy minden évben több mint 2500 balkezes ember hal meg, mert jobbkezes eszközöket próbálnak meghasználni. A többség persze időben átáll a jobbkezes világba, de akik nem, azok bizony bajban vannak, ha jobbkezes ollót kapnak, vagy nem tudják normálisan kinyitni a konzervet.
0: A világ legsűrűbben lakott szigete meg, akkora, mint két focipálya. Kolumbia partjainál van San Bernardo szigete, ahol Santa Cruz del Islote található. Érdekessége, hogy akkora, mint két futballpálya. A 2016-ban készült felmérés szerint 485 ember lakott a szigeten, ahol posta, kórház és iskola is található. Összesen mintegy 97 ház van rajta, és a The Guardian szerint a világ legsűrűbben lakott szigete.
1: Wyomingban összesen két mozgó lépcső található. Ebben az államban összesen 560 ezer ember él, ám ennek ellenére csak két mozgó lépcső található benne, és mindkettő az alig 60 ezer ember lakta Kaspert településen. Még az államban található repülőtereken sincsenek mozgó lépcsők, mivel azok kivétel nélkül egyszintesek, így nem is volt rájuk szükség.
0: Stephen King, a híres horrorkönyvíró, felkapcsolt lámpáknál alszik. Nyilván azok is, akik olvasták, de azért, hogy az író is ráijesztett saját magára. Hát borzongató.
1: 2015-ben több ember halt meg szelfizés közben, mint cápatámadásban. Lehet, hogy épp szelidek voltak a cápák, de azért elég rosszul hangzik. Talán az okostelefon mégis ártalmas lehet? És vajon hogy haltak meg azok, akikkel a szelfi végzett? Túl bátran mentek egy szakadékhoz, vagy olyan rosszul sikerült a kép, hogy rosszul lettek?
0: Hétfőn nagyobb valószínűséggel kaphat szívrohamot az ember. Több mint 10 000 eset megvizsgálása után kiderült, hogy a 7 napjai közül hétfőn kapnak a legtöbben szívinfarktust. Azt, hogy az esetek kiugró száma mögött pontosan mi állhat, egyelőre még nem sikerült tudományosan bizonyítani, az azonban szinte biztosan közrejátszik, hogy az általános munkahét hétfőn kezdődik. Lehet, hogy tényleg itt az idő bevezetni a 4 napos munkaheteket? Természetesen csak az egészségünk érdekében.
1: Végül, ha boldogok vagyunk, kevesebb alvásra van szükségünk. És a fordítottja is igaz, ha rossz paszban vagyunk, többet alszunk. Szegény Csipke Rózsika gyűlölhetett mindent és mindenkit.
2: 97.5

hajnali fény. Az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellém ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd az

0: 95.5 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén ősszel támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Shadan Parish a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R. R. Martin is merített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodó gép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides ház hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fi új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sport műsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All Starban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak, egy ismeretlen országban el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromból legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre mellett erre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
3: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezik ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mint hogyha ti kimennétek egy atlétika versenyre, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, hogy senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolás amúgy, és az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
4: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.

0: Ktorík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a

0: 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz ihlette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapúrban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapúr fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Demme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésre lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólt passzolott.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: Mikrofonnál Szigló Barnabás és Szép Leki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Frederick Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Frederick Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatos szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimári vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobberman tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobberman napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobberman nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. A világ legnagyobb természeti katasztrófái. A legnagyobb katasztrófa nem csak a mosogatógép bedöglése lehet, vannak annál sokkal rosszabb katasztrófák, mert elismerem, az is elég kellemetlen. De azért, ha több méteres víz tör be a lakásodba, vagy ha egy széltörcsér kezdi szétszedni azt, lehet, hogy nem a mosogatógépre fogsz gondolni, hanem arra, hogy mindjárt meghalsz.
1: A legnagyobb cunami, amit eddig észlelt az emberiség, az Lituja partjait érte el. Az 524 méter magas hullám letarolta az egész környéket. Vannak olyan emberek, akik egy méteres hullámoktól is félnek, nemhogy 524 méterestől. El sem lehet képzelni, hogy ez milyen magas. Az ilyen esetek még a legfantáziadúsabb emberek agysejtjeit is megdolgozzák. Segítek! Az 524 méteres cunami akkora, hogy még New Yorkban az Empire State Buildinget is simán letarolná. Szerintem mindenki frászt kapott, amikor a víz egyszer csak csettintésre megjelent, mindez 524 méterével teljesen eltakarhatta a napot. Egyébként a megacunamit egy földrengés okozta, ami földcsúszamlást okozott. Többen is meghaltak.
0: A legnagyobb hurrikán az Ida és a Laura néven ismert hatalmas szélvihar, amik akár 150 mérföld per óra gyorsasággal is foroghattak. Az Ida hurrikán legutóbb Louisianában csapott le. Rengeteg épületet döntött romba és életeket veszélyeztetett. Az emberek nagyon unatkozhattak, amíg tartott a hurrikán, hiszen áram sem volt, így megölhette őket az unalom, amíg arra vártak, hogy végre legyen a katasztrófának. Végül is vagy az unalomba haltak bele, vagy a hurrikánba. A hurrikán mindig veszélyes, de ha eléri a 4-es, esetleg az 5-ös fokozatot, mindenki szeleljen el, vagy viharozzon a világ másik felére, vagy bújjon el. Sajnos egy 5-ös erősségű hurrikántól még a pincében sem vagy biztonságban. Simán átrendezi a környéket, fákat írt, a házakat pedig arrébb teszi pásztorokkal. Ha mondjuk át akarsz költözni a város másik felére, de házzal együtt, akkor a hurrikán a legnem biztonságosabb költözhető cég.
1: A legnagyobb vulkánkitörés a Tamboránál történt, ami Indonéziában található. Ez 208 éve, 1815 áprilisában volt. Több százezer áldozatot követelt, és még fagyot is okozott, a Tambora fagyot, ami évekig 3-4 fokos lehűléshez vezetett. 1816, vagyis a kitörés utáni év úgy vonult be a történelembe, hogy az év, amikor nem volt nyár.
0: Kb. 60 éve 1960. május 22-én pattant ki Chile partjainál az eddig feljegyzett legnagyobb, a Richter skálán 9,5-ös erősségű földrengés, amely több ezer ember halálát okozta. Az elemi csapás nyomán keletkezett szökőár pusztított Hawaii szigetén is, Japánban is, a Fülöp-szigetek és Ausztrália is érzékelte a következményeit. Ami persze megint nem kímélte az embereket. Nekem úgy tűnik, eléggé rájár az úr szegény emberiségre. Pekünkre még nem találtak az ilyen katasztrófákra állandó megoldást, de nem is olyan gyakoriak ezek, hogy elrepítsék az iskolát random, vagy hasonló kellemes dolgokat műveljenek.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: felejtett a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő tanácsolom, mit nézzenek karácsonykor a gyerekével. Első, reszkesetek betörők egy. Kevin hatalmas családja utazásra készül Párizsba, de késve kelnek és sietnek, hogy elérjék a repülőt. A nagy felfordulás közepette valami fontosat otthon felejtenek, Kevint.
1: Második, a télapu. Az igazi Mikulás nagyon megöregedett, és hogy leesett Scotték tetőjéről, teljesen alkalmatlanná válik. Scott a hidegben felveszi a Mikulás kabátját, mit sem sejtve arról, ezzel mit tett.
0: Harmadik, a Grinch mese. Kifalva határán, a Kobakhegyen magányosan érdegél a Grinch hűtársával Max-el a kutyájával. A Grinch egy rossz emlék folyamán ki nem állhatja a karácsonyt és azzal járó vidámságot. Egy nap egy szörnyű gondolat fogalmazódik meg benne.
1: Negyedik, karácsonyi krónikák 1. Két pír szokásosan felvételt küld a Mikulásnak, de bátya cukkolja ezért. Két édesanyja kórházban dolgozik, ezért sokat vannak otthon kettesben Tedivel. Karácsony estéjén is maguk vannak, kétezt kihasználva meggyőzi Tedit, hogy lessék meg a Mikulást, de valahogy a Mikulás szárnyán kötnek ki.
0: Ötödik, Klaus, a karácsony titkos története. Az önző postást messze-messze küldik otthonától, hogy karácsony gyűjtsön össze 6000 levelet egy komorvárosba, ahol a népek hadban állnak. A postás egy nap találkozik a világtól elzárkózott játékkészítővel, csodás barátságot kötnek és megmentik a karácsonyt.
1: Hatodik, karácsonyi cserebere. Egy hétköznapi életet élő cukrász és egy jövőbeli királynő egy véletlen folyamán rájön, hogy olyanok, mint két tojás. A következő hetekben pedig próbálnak feltűnés nélkül szerepet cserélni, így megtapasztalhatják, milyen a másik élete.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 17.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya Luca és Pitman Titanilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy hogyan bánjunk a lovakkal. A lovakkal pont úgy kell bánni, mint az emberekkel. Szépen. Monty Roberts élő legenda a lovas világban. Módszere egészen új alapokra helyezte a ló és az ember közötti kapcsolatot. Kommunikációin alapuló erőszakmentes technikáit instrukcióira közvetítik szerte a világon. Az ember legjobb barátja a kutya után a ló. Mégis róluk nem sok mindent tudunk. Sokan vannak, akiknek az életük a lovaglás, míg mások nem is kedvelik ezeket az állatokat. De csak azért, mert nem ismerik őket. Sok állatról, köztük a lovakról is az emberek úgy formálnak véleményt, hogy nem is ismerik őket.
1: Most pedig megosztunk veletek pár tudnivalót a lovakról. A legtöbb ló 25-35 éves koráig él. A világ legidősebb lova Old Billy névre hallgatott, és 62 éves korában múlt ki. A legtöbb esetben a csikók hajnalban születnek. Születésük után 1-2 órával már lábra állnak és járni kezdenek. A csikók 3-4 éves korukig nőnek. A lovak nem képesek szájon át lélegezni. Egy ló képes 45 liter vizet meginni naponta. A ló tud járni, ügetni, vágtatni és galoppozni. A ló látja a színeket.
0: Egyszerre két irányba is lát. Szemük nagyobb, mint a többi más állati. A fej két oldalán helyezkednek el, és nem előre nézőek. A szemek szabadon mozognak, mindkét szemüket külön tudják használni. Tehát a ló képes egy időben látni testének a két oldalán történő eseményeket. Mind emellett képes mindkét szemével egy irányba fókuszálni, így biztosítva a távolba látást. A ló az emberi beszédből nem a szavakat, hanem a hangsúlyokat ismeri föl. A lovak tudnak arckifejezésekkel is kommunikálni. Hangulatukat orrukkal, fülükkel és szemükkel fejezik ki.
1: A lovak mindazat érzékkel rendelkeznek. Fellett az íz, tapintás, hallás, szaglás és a látás érzékelésük. A lovaknál felfedezhető még egy titokzatos 6. érzékelés, amely a tájékozódásban segíti őket, és ez igen hangsúlyosan jelentkezik náluk, viszont rendkívül ritka az embernél. A ló nem nevet. Amikor felemeli felső ajkát, vicces látványt nyújt, amit sokan nevetésnek, grimasznak vélnek. Ez a viselkedés azonban az úgynevezett Flaherty reakció. Ez az állatoknál előforduló viselkedési forma, melynek célja a feromonok és más illatanyagok továbbítása. Tehát ez nem a ló mosolya, hanem a ló szaga. A lovak meg tudják különböztetni az emberi hangból áradó érzelmeket. A lovak kedvelik a zenét, de ízlésüknek leginkább a nyugtató vagy vidám hangszeres zene felel meg. A hangos dübörgő zene, mint a rock, izgatottá teszi őket.
0: 180 fokban tudják mozgatni a fülüket, melyet 10 különböző izom mozgat, ezáltal képesek bizonyos hangok irányába orientálni a hallásukat. Fülüket az egymás közötti kommunikációhoz is használják. Egy nap 45 percre fekszik le. A lovak fekve több energiát használnak el. Körülbelül 4 órát alszanak és képesek állva is aludni, mert ilyenkor ízületeik egyedi módon rögzülnek. A lófogazata nagyobb helyet foglal el a koponyájában, mint az agya. A lófogazata elárulja az állat életkorát. Hasonlóan a rágcsálókhoz, a lovak nem tudnak hányni, ezért a toxikus anyagok nehezebben szabadulnak a szervezetükből.
1: A ló memóriája olyan, mint az elefánté. 10 év elteltével is pontosan emlékszik, hogyan reagált egy adott helyzetre, még akkor is, ha közben egyetlen egyszer sem került hasonló szituációba. Mindenki felett Camargue ló fehér. Ez azért különös, mert feketén jönnek világra. Bármilyen mintát a ló homlokán csillagnak nevezünk, minden milyen az alakja. A lovak lehetnek tarkák vagy egyszínűek. Általában fekete, pej, krém vagy szürke színűek. Végül jöjjön pár extra érdekesség a lovakról. A világon élt legmagasabb ló Samson volt a maga 215 cm-es marmagasságával.
0: A ló patája olyan, mint a köröm, folyamatosan nő és rendszeresen vágni kell.
1: Tudtad, hogy a lovak is szeretnek puszítani ugyanúgy, mint a kutyák vagy a cicák? Lehet, hogy megnyalnak, de valószínűbb, ha gyengéden az arcodhoz élesztik a pofájukat, esetleg megragadnak az ajkaikkal. Ilyenkor azt mondják neked, szeretlek, adsz nekem egy almát.
0: Tudjátok, hogy miért a lovak bal oldaláról szállunk fel? Ezzel a szokással egy régi magyar hagyományt őrzünk meg. Régen a lovas huszárok a kardjukat a bal oldalukra tették. Ezért a másik oldalról nehézkes lett volna a felszállás.
1: Közel 160 fajtát ismerünk a világon, de ezek közül egyedülálló az alapteli vér, mely a legtisztább vérű lófajta.
0: A ló sokkal intelligensebb, mint azt sokan feltételezik. Egyes lovak képesek kinyitni a karám, vagy az istálló ajtaját és kiengedni a többi lovat.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rollersekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: a szerelem.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ősze Botond és Fekete Hanna. Vajon meg lehet menteni a kipusztulástól az északi fehér orszarvúkat?
2: Az a hír járt a 2018-ban, hogy meghalt az utolsó hím orszarvú, ami nem teljesen volt igaz. Az orszarvúaknak nagyon sok alfaja van, a legtöbb közülük már csak rezervátumokban található meg nagy számban, de még nyomokban a vadonszavannáin is felbukkannak. Tényleg elhunyt Szudán, aki az utolsó hím északi fehér orszarvú volt, ezzel magára hagyva a kettő magányos nőstény példányt, anyát és lányát.
1: Már Szudán életben tartása is egész napos fegyveres őrzést igényelt az orvadászok veszélye miatt. 45 évet élt, végül izmai degenerációi és bőrbetegsége miatt annyi szenvedés volt számára, hogy 2018 márciusában elaltatták.
2: 2014-ben tudósok felfedezték, hogy az akkor 20 éves Fatu nem tud természetes úton teherbe esni. Nemrégiben az is kiderült, hogy anyjának egy nagy daganat van a hasában, a bal pete fészke mellett, ami veszélyezteti a petegyűjtési folyamatot. 2020. decemberében a BioRescue 14 petesejtet gyűjtött be Fatutól.
1: Olaszországba szállították a petéket, majd egy 1980-ban született pika fagyasztott spermájával megtermékenyítették. Összesen 5 élő megtermékenyült embrió volt a művelet végére. Bár Sunny az anyjuk meghalt, és Fatu nem tud teherbe esni, a tudomány ezt a páros az északi fehér orszarvúak jövőinek keresztelte.
2: Ha már a kihalóban lévő állatokról van szó, nézzünk meg egy pár fajt, ami az emberiség terjeszkedése és fejlődése miatt került veszélyhelyzetbe.
1: A veszélyeztetett állatfajok száma folyamatosan növekszik, mivel továbbra is apasztjuk a természeti erőforrásainkat és pusztítjuk a természetes élőhelyeinket. Bár a veszélyeztetett állatok témája már sajnos nem számít újdonságnak, az a sebesség, amellyel újabb és újabb állatok veszélyeztetett fajok listájára kerülnek, riasztó.
2: Egy pár állatfaj, melynek drasztikusan csökkent létszáma az elmúlt pár évben, borneói orángután, amiből csak nem 1500 példány maradt, crossfolyó menti gorilla, ami a 10 legveszélyeztetettebb állatok közé tartozik, 300 példánnyal, szumátrai tigris, amiből csak nem 400 példány maradt, szumátrai elefánt, amiből csak nem 3000 példány maradt.
1: A kontyosunda már lényegében az eltűnés szélén áll, és a kutatók szerint emlősfajok százai halhatnak ki az elkövetkezendő 80 évben. A koalák például a stressz fenyegeti a leginkább. Így például 30 éven belül eltűnhet a mezei hörcsök, de akadnak jó hírek is. Például a kihalás szélén álló javai orszarú állománya lassan növekszik, de Ausztráliába is telepítik vissza a kihalt tasmán ördögöt.
3: 97. Táska Rádió. Te is belefér.
4: Te is belefér.

0: újra úton. 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony Pőce Borbála mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. Egy nap alá téve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy paraszgazda háza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munka közben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abba hagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verses kötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutca Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeria törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarf Jönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkora eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták